boy. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Már 2 óra után járunk, és tudom, hosszú hétvége volt, szóval nem nagy kedvünk lesz melózni a mai napon, de májusban lesz még egy hosszú hétvége. Bünköstkor, amikor egyébként jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál is igazi világsztárokkal és az összes Rádió 1 DJ-vel, most megjön az újabb nagy kedvenc, Felix és Shaus Wolf with Me. Ezt

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem valakiről rengeteget elárul, hogy a siker mennyire változtatja meg, vagy megváltoztatja egyáltalán. Hát Kamrádról mostanra elmondhatjuk, hogy az évek alatt cseppet sem változott, ugyanott lakik, ugyanazok a barátai, és nem is hajlandó elköltözni abban a német kisvárosból, ahol felnőtt. Ez viszont egy újabb óriási siker tőle, az igazi mai sláger a Hug Yourself.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ray Dalton, előtte viszont Balázsék roadshow-állomásai, mert pontosan egy hét is indulnak délutáni roadshow-ra, délután 5-től 8 óráig. Először hétfőn Győrben lesznek, aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik, és nem csak Balázsék mennek, hanem a rádió egy DJ-k is 4-től 5-ig live mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék délutáni roadshow, most meg Ray Dalton.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szintem vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
3: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
4: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő órában is szenzációs dalok, amiket már ki is válogattam, például készülök Ed Sheeran és Joel Corey újdonságával, de hozom Calvin Harris és John Newman párosát, sőt Farrukót is a Pepasszal, a kezdés pedig Taylor Swift lesz, na melyik dallal? Hogy ezzel? Taylor Swift, The Fate of Ophelia pár perc, és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 óra állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, melyik pedig Rádió egy DJ-k, a Stadium X és Metzger Viki, akik ott lesznek a Rádió egy születésnapi fesztiválon, hogy az összes Rádió egy DJ, valamint, na hát a világsztárok, Cyril Sanford és a Swiss Disco is zenél majd május 24-én. Most viszont Alex Warren zenél, az igazi mai slágert hozza. Ez az Ordinary itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy egy foci klub tulajdonost hozhatok? És nagy foci rajongót, Ed Sheerant, aki többek között úgy is valósítja meg az álmait, hogy a korábbi rajongó csapatába bevásárolta magát, és milyen igaza van, egy kisebb, ugye angol klubról van szó, de így is nagyon menő a dolog. Ez meg az igazi mai sláger, a Camera méghozzá Siri remixében itt a Rádió 1-en. You should

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Rócsó állomások Balázsékhoz beírva mindenkinek? Melyik a legközelebbi, ahol elmegyünk? Mi van hozzánk közel, Győr? Akkor jövő hétfő a mi állomásunk. Ha Sopron, akkor Kedd, Szerda, Szombathely, Csütörtök, Dunaújváros, péntek pedig Debrecen. Óriási ajándékok és óriási hangulat Balázsék délutáni rócsóján. Ez pedig egy óriási igazi mai sláger Joel Corytól a Galantisszal. Stay a little longer itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, a következő órában pedig jön Accent és Tóth Abigail Pál.

0: extrán fontos ehhez a dalhoz. Mind a két előadó ott lesz, és élőben zenél a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is, május 24-én.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internethasználók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is a legnagyobb kedvencek, ahogy az indításban is, a folytatásban is, Ray Dalton és a Do It Again, Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez a rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem akármilyen dolog 27 évesen meggyőzni egy akkora hangot, mint Norma Jean Martin, aki tényleg a legnagyobbak mellett vokálozott, de hát ez sikerült Hypatonnak. Mondjuk nyilván Norma Jean Martinnak is könnyen volt, miután meghallgatta a demót, és azt mondta, hogy fű, hát ebből szerintem sláger lesz. És az lett a közös igazi mai slágerük, Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. Ezt én itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Három nagy hírem is van, bár szerintem alapvetően mindet tudjuk. Az első, Balázséknál a vadió játék indul a tavaszi nagytakarítás óriási nyereményekért. A második, jövő héten Balázsék roadshow indul, az állomások Győr, Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen. A harmadik pedig, hogy itt a Rádió Egyen szólnak a legnagyobb kedvencek, az igazi mai slágerek. Ezek között pedig az egyik legújabbat hozom most, Raytől. Szerintem szenzációs adal, és pont ez a lendület kell nekünk. Ilyenkor 3-4-5 magasságában Ray és a Where is my husband itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Még lehet jelentkezni a kreatív pályázatra. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ismét úton a kormányablakbuszok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még május 10-ig várja az alkotásokat gyermekrajz pályázatára a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A Mesélek, ha van kinek felhívás a Cigánymesék című sorozathoz kapcsolódik. A szervezők célja, hogy a gyerekek kreatív módon, rajzokon keresztül dolgozzák fel a sorozat világát, és saját képzeletük szerint jelenítsék meg annak szereplőit, történeteit és hangulatát. Általános iskolás gyermekek jelentkezhetnek szabadon választott technikával készített alkotásaikkal. A lefotózott vagy beszkenelt pályaműveket e-mailben kell elküldeni. A munkákat szakmai zsűri értékeli, az ünnepélyes eredmény hirdetést a szervezők közös gyermeknapi programján tartják. További információk a Kecskemét film honlapján érhetők el. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
2: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Szolgálatban a vármegye mobilizált kormányablaka május 5-e és május 7-e között a Kiskun-Majsai járás területén várja ügyfeleit a kormányablakbusz, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Holnap Csúlyospálos, Bács-Szentgyörgy, Kömpöc és Gara településekre érkezik a mobilizált kormányablak. A heti menetrend elérhető a kormányhivatal honlapján. Derült, napos, száraz időre, már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk itt Kecskeméten, 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, új hét indul egy hosszú hétvége után, ehhez mindenkinek jó munkát, úgy tűnik, hogy nem lesz rossz időnk szerencsére, legalábbis a hét első felében simán ilyen 23-24 fokok. Az igazi mai slágerek között pedig David Guetta és a One Republic jön mindjárt. Na, hírek után az I Don't Wanna Wait-et indítom, aztán jön a Balázsék Bestón a pénteki nap egyik legjobb pillanatával, méghozzá azzal a sztorival, amikor egy orvos az utcán operálta meg múlt héten az egyik beteget, elképesztő bravúr egyébként, amit véghez vitt. Na, mindjárt jön ez, aztán pedig 6-tól indul a műsor is, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internethasználók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Annak próbálunk most utána járni, hogy hogy a fenébe van ez, és hogy történt, hogy ugye történt a napokban, hogy valakit, egy orvost ahhoz riasztottak, hogy ugye szíven szúrtak egy férfit, riasztást kaptok múlt héten az ügyeletet ellátó légimentők, és a sebészfőorvos, egy sebészfőorvos dolgozott ott, aki azt írja, hogy a helyszínre érve egyértelművé vált, hogy a betegnek percé vannak hátra. Ugye? Tehát egészen megdöbbent a történet. A kórházba szállítás pedig a beteg életébe kerülhet. A doki úgy döntött, és innentől jön a történet meglepő része, hogy ott a beavatkozást a helyszínen azonnal el kell végezni, és a helyszínen, gyerekek, a nyílt utcán, steril, hát hogy is mondjam, műtői háttér nélkül, mindenféle komolyabb eszköz nélkül, felnyitotta a férfi melkasát. Figyelj,
2: igen, kapaszkodj.
1: Köszönöm szépen, drága, hogy...
2: Te fekszel a betonon.
1: Fekszel a betonon. Forró betonon hasonlok. Igen. Távoli hang csak a gyász.
2: Ő nem
1: sima tenyér a hátamhoz ér. De szeretem azt a számot, te jó Isten.
2: Jó is volt.
1: Az jó is volt, így van. És 7 perc alatt, miután felnyitotta a férfi melkasát, figyeld, összevarta a férfi dobogó szívét, stabilizálva ezzel az állapotát.
2: Csak kérdéseink vannak. Tehát sterilitás.
1: Csak az van.
2: Egy, sterilitás. Kettő. Ezt altatásban szokták csinálni. Azt ott meg tudod csinálni? Ha nem, akkor milyen érzéstelenítőt használsz, hogy a beteg ne halljon bele a fájdalomba? Körbeállnak a kollégák egy lepedővel, és tartják, hogy ne fújja bele a szél a izét, a falevelet? A semmi. De nem?
1: Nagyon-nagyon érdekes, nagyon-nagyon érdekes a kérdés, igen. A férfi túlélte a beavatkozást, és később személyesen köszönte meg az ellátást. És hát abszolút jogosak a kérdések, persze. És nem levonva a dokitól, inkább laikus kíváncsiság, hogy azért ezt gondolod, hogy egy melkas felnyitás és egy szív összevarrás minimum egy 4 órás bemosakodás, minimum egy másfél napos rákészülés, most nyilván kicsit túlzok, de hogy legalábbis látsz magad előtt egy steril műtőt, amennyire ezek a műtők sterilek. Sajnos muszáj nekik azoknak lenni. És látsz bemosakodva dokikat, és azt gondolod, hogy csattan a gumikesztyű, a beteg alszik, hallod, lélegzik, és elindul a műtét. Ő ott az utcán ezt úgy, ahogy van, összehozta, és megcsinálta.
3: Hát nyilván van az a helyzet, amikor szükség törvény mond. Én azt nem tudom, hogy amikor ilyenkor nincsen, hogy az, hogy borda terpesz, tehát ahhoz, hogy hozzáférj, ahhoz ott el kell törni a bordákat, akkor ott még bordát is tört? Tehát fogta, benyúlt, és így szétnyitotta a melkasát? Hogy hozzáférjen a szívhez?
1: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg, hogy más a protokoll, amikor te mondjuk mentőzöl, vagy mentőhelikopterezel, meg más a protokoll, amikor benn vagy a műtőbe. Nem? Tehát egész más, van megengedve, és egész más csinálhatsz. Nyilván lehet, hogy melkas felnyitás ugyanaz, de nem feltétlen, van mindig az az eszköz, meg az a sterilitásbeli háttered, mint a műtőben. De mégis meg kell csinálnod, hiszen a választhatsz a beteg élete, meg a között, hogy most nem teljesen steril minden, akkor mégis azt mondod, hogy oké, utána ezt majd kezeljük, antibiotikum fertőtlenítő, mit tudom én, de megcsináljuk azt ott a helyszínen.
2: Meg kell menni, ez ugyanaz, mint a szülés. Van a kórházban szülés, amit ülünk, és van a taxi hátsó ülésén szülés.
1: Így van.
2: Ahol hát a körülmények korán sem olyanok, de a végeredménye fontos, hogy mindenki megmaradjon.
1: A másik meg, hogy írja, hogy hallgató, és nagyon igaz van, én is így gondolom, hogy szerintem egy kórház ma Magyarországon veszélyesebb, mint az utca. Nem szedsz össze kórházi fertőzést. Nincs az a baktérium mennyiség, ami az itteni kórházakban van, mert hogy nincs rá pénz, nem költünk rá. A kórházi fertőzéseket évek óta próbálják eltitkolni, elhazudni, nem adnak ki nyilván, csak a Direkt 36-nak volt egy dokumentumfilmje. Hát, ha azt megnézed, figyelj, soha többet nem mész a kórházba. Csak utcán műteted magad.
3: Ez annyira jól sikerült, hogy ezután kitolják őket.
1: Hogy hányan halnak meg kórházi fertőzésben és baktériumban azért, mert ne, egyszer nincs meg a megfelelő sterilitás, mert nem költünk rá, és nincsen.
2: Vigyázz, az emberünk most bekerült.
1: Imádkozni kell érte, hogy jöjjön ki. Imádkozni kell érte, hogy jöjjön ki. De mondom, egy utca sokszor szerintem sterilebb, most kis túlzással, és ez nem az orvosok és az ott dolgozó egészségügyek hibája, hanem a rendszer hibája, aki hagyja ott meghalni az embereket, és nem költ erre.
3: Ha eszméletlen a beteg egyébként, mert ugye Feri mondtad, hogy fájdalomcsillapítás, meg érzéstelenítés, meg altatás, tehát hogyha eszméletlen, akkor én fel tudom úgy nyitni a mellkasát, hogy abban ő nem ébred föl.
1: Te nem.
2: Igen, szerintem abban lehet, hogy fölébred. Átvágnád.
1: Abban lehet, hogy fölébred. Mert hogy azért szerintem azért annak van egy ilyen hát hogy is mondjam, csak egy ilyen protokollja, hogy hogy nyitod, hol van az első bemetszés, hogy nyitod, hogy vágod át a szetcsontot arra, mit használsz, hogy csinálod, szóval, hogy azért nem feltétlen. Nem feltétlen gondolom, hogy ezt mi most így hárman így le tudnánk hozni hirtelen.
2: Azt gondolom, hogy ebben az esetben nagyon, tehát azt tudod, hogy a beteg nem fogja kibírni, míg a kórházba él, meghal.
1: Igen.
2: Tehát nincs is más választásod, mint hogy elkezdeni a dolgot.
1: Ugye? Abszolút. Hogy, szerintem ez egy ilyen döntés, igen, hogy most vagy megcsinálom.
2: Ilyen döntés, hogy gyerekek, akkor ennek most kezdjünk neki, meglátjuk, hogy mi lesz a vége, de nincs B opció,
1: igen,
2: hogy induljunk el a kórházba, mert nem indulhatsz el, mert meg fog halni a beteg. Akkor essünk neki ott.
3: Sőt, annyira nincs rá idő, hogy még a kocsiban vagy a repülő, vagy a helikopterbe se tudjuk betenni, hanem itt most ebben a pillanatban. Ebben nekem a lélek jelenlét ez a nagyszerű, hogy hallod? Hozok egy döntést, igen, add a szikét, csináljuk.
1: Egészen durván. Na, mindjárt megkérdezzük magát a dokit, mert hogy sikerült megtalálnunk. Ők azért nem nyilatkoznak mindig, de nagyon örülünk, mert hogy megvan. Dr. Lubocki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa. Ő volt a műszakos, akit ugye hát riasztottak az esethez. Jó reggelt kívánunk, doktor úr!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Nagyon örülünk, hogy sikerült a doktor úrat elérni, és tud nekünk nyilatkozni. Na, hát jól írják a cikkek, ugye mi is cikkekből tájékozódunk, hogy volt egy, hát tulajdonképpen egy eset, és ott kellett egy nagyon gyors döntést meghozni az utcán tulajdonképpen.
4: Ez így van.
1: Mi történt a betege? Mit tudunk róla?
4: Ő egy mellkasi szúrt, sérült fiatalember, akinek a helyszínen kellett egy életmentő beavatkozást végrehajtani. Ezt a beavatkozást kritikus állapotban végezzük a halál előtt gyakorlatilag, vagy a klinikai halál állapotában. Az eszközök, amik a betegnek a lélegeztetéséhez szükségesek, azok rendelkezésre állnak, például a helikopterbe, a gyógyszerek, amivel a érzéstelenséget, illetve az altatást tudjuk biztosítani, ezek is rendelkezésre állnak. Nyilván nem műtői körülmények, de a helyszínen meg tudjuk teremteni a feltételeit a beavatkozás.
3: Mennyi tart egyébként egy ilyen beavatkozás?
4: Hát ezt gyorsan kell csinálni, és nagyon szűk az az időablak, amikor még érdemes megcsinálni, és emberek lesznek utána, és jó idegrendszeri túlélők. Tehát nagyon szűk az időablak, és viszonylag gyorsan meg kell csinálni. Ebben az esetben ez nagyjából a döntés meghozatala és a szívbe berakott öltések között olyan 7 perc telik el.
1: Beteg megköszönte, megkeresnek ilyenkor, mondanak valamit? Tehát találkozol még velük utána, hogy tulajdonképpen megmentetted az életüket?
4: Itt mutatkozott a beteg részéről is igény, hogy szeretne találkozni azzal a tímmel, aki ott volt nála, úgyhogy ott meglátogattuk a beavatkozás után egy 10 nappal, és akkor volt lehetőség rá, hogy személyesen is megismerkedjünk.
1: Nagyon jó. Tetszik ez a fajta nyugalom, ahol, ami árad belőle. Nem vagy egy kapkodós ide. És valaki azt mondja, hogy 7 percet nem tudok felöltözni reggel.
2: Mit
1: melkast felnyitni, szíved összevarni. Nem tud felöltözni. Akkor a bajban van.
2: Plusz van egy érdeklődünk, aki azt mondja, hogy ő minden nap a Budapest-Békés Csaba vonaton utazik, és másfél éve vár egy kisebb beavatkozásra, hogy nem tudsz-e felszállni valamikor.
1: Azért ez nagyon menő dolog. Tudjuk, hogy nektek egy szorgos szerda, de azért ezt elolvasva gratulálunk az egész csapatnak, neked, meg mindenkinek, aki ebben benne volt tényleg. És köszi, hogy vagytok.
4: Köszönöm.
1: Nekem ilyen fuldoklásparám van, vagy ilyen félrenyelésparám, a gyerekeknél is, meg én majdnem többször megfulladtam gyerekkoromban. És voltam egy társaságban, és ott ült egy doki. És kiderült, hogy orvos, mi nem ismertük egymást, és mondom neki, hogy de jó, akkor te doki vagy. És igen. Mondom, eljött az én időm. Tanítsd már meg nekem, hogy kell gégemetszést csinálni. Várj. Mondom, nekem az a parám, hogy egyszer valaki az én társaságomban félre nyel, én ezt hozom gyerekkorból, én a gyerekek is, ha esznek, ha rohangálnak vele, mindig ülj le, ne egyéb, fölvágom a szőlőt. Nekem ez parám. Minden szülőnek szerintem van valamilyen parája. Kinek a közlekedés, kinek az evés, kinek a... Nem tudom. Mondom a dokinak, hogy taníts már meg nekem, hogy kell gégemetszést csinálni, mert mondom, szerintem nekem lesz egyszer egy olyan helyzet, hogy valaki mellettem fuldoklik. És 12 perc alatt egészen pontosan megmutatta, hogy hova kell szúrni a kést, és ha most fogod a mutatóujjadat, figyeld, aha, és itt van valahol a szetcsont, várjál, hogy mutatta.
3: A
1: gégeporc alatt van egy pici lyuk. Van egy pici lyuk és egy rés, ahol folytatódik tovább a gigád, itt valahol féltájon, toroktájon, ott érzel egy bemélyedést.
3: Anna,
1: oda kell szúrni.
2: Oda
1: kell szúrni, megmutattad, oké, megtanultam. Oda kell beszúrni a kést, tollat kell gyorsan szerezni, vagy szívószálat, és azt kell bedugni. Itt van egy lágy rész a kettő között, elmondta, hogy két milyen csont találkozik, de közte van egy lágy rész, ahol neked nem kell effektíve semmit, a gégét semmit átszúrnod, és ha oda nyúlsz, érzed? Van egy puhább rész.
3: Aha,
1: látod, látom, hogy vörösödik a fejed és a Heimlich-féle műfogás, az. Nagyjából az, hogy guvadnak a szemeid, akkor megtudod, akkor meg le foglak fektetni, és meg fogom csinálni. Egyenesen tartod a fejed, elindulsz a torkodtól az állattól lefelé, és addig mész, amíg középen nem találsz egy csont találkozást egy lágyabb résszel, egy gödröt, egy árkot, egy pici szünetet, az a helye a gégemetszésnek. Mondom, hogy megtanultam.
3: Szinte kívánom, hogy egyszer ez bekövetkezzem.
1: Mellettem most biztonságban vagytok. Ennyi.
2: Köszönöm, uram.
1: Bari, csak leesett a cukrom, fekszem a földön. Gégemetszés! Látom, hogy fúzok.
3: Szívó szállat, gyorsan.
1: Nem tudom, nekem ez a prekoncepció, hogy lesz egyszer egy ilyen helyzetem, hogy ott ezt nekem megkecs. De hát ez csak a tudod a félelmeddel hozod ezt a dolgot. Minden, szerintem mindenkiben van valamilyen. Én nekem ezzel egyszer ügyem lesz.
2: Látom magam előtt, hogy egy tompa végű vajazó késsel próbálsz lukat vágni rajta.
1: Mondtam Feri, hogy már ne egyél
3: átkozzál.
1: Nincsenek fogai.
2: Aztán jön a Szilárd, aki szintén velünk motorozik. Ő nem talál szívószálat, ezért egy ilyen 8 cm átmérőjű gégecsövet próbáltam lenyomni a torkomon.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Átfogó rekonstrukció indul a sportiskolában, érkezik a Muzsikál az Erdő program, felmérik a fészkelő füles bagolyállományt. Demeter Dia vagyok. Nyáron megkezdődhet a Lánchíd utcai sport általános iskola átfogó felújítása, írja a hírös.hu. A beruházás állami és uniós forrásból valósul meg. A munkafolyamatok a tornacsarnok tető felújításával kezdődnek. Jól halad a főépület energetikai felújításának előkészülete is, amely nyáron kezdődhet. A kivitelezési munkák befejezése a tanév őszi időszakára is áthúzódhat, de ezek az intézmény működését már nem fogják akadályozni. A nagy felújítási projektnek része lesz még az iskola belső udvarán egy 15x28 méteres rekordtán sportpálya kialakítása, valamint az épület előső részének és oldalsó részének zöld övezeti megújulása, írja a portál. A híres városban indul az idei Muzsikál az Erdő. Május 16-án és 17-én különleges kulturális és természeti programokkal várják az érdeklődőket Kecskemét térségében. Az esemény sorozat szombaton a Hetény egyháza melletti Nyíri erdőben indul. Szerveznek élménysétákat népzenei meglepetésekkel, tartanak kiállítást, bemutatkoznak fiatal tehetségek és szerveznek erdei koncertet. Vasárnap Lakitelek Tőserdőnél várják az érdeklődőket gyermek és családi programokkal, természetismereti túrákkal, zenei programokkal, a nap ezúttal is erdei koncerttel zárul. A részletek elérhetők a muzsikálazerdő.hu oldalon. A fészkelő erdei füles bagolyállományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madarat? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzet és húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: Derült napos, száraz időre, már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk. Itt Kecskeméten 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt is vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, 6 óra után 16 perc. Eszter, hello, jó reggelt! Feri, jó reggelt!
2: Hello! Csumidesz mindenkinek?
1: Mindenkinek jó reggelt! Kívánunk egy újabb hét, és egy újabb teljes hét, gyerekek!
3: Wow!
1: És a rócsunk előtti utolsó hét. Ugye jövő héten ilyenkor már...
2: Megvadulunk,
1: így van. Széchenyi tér, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, Győr, ezekkel kezdünk. Ugye Győrt
2: Győrre
1: mondtam
2: kezdünk
1: utoljára, de hogy azzal kezdünk, így van. Hogy csak a Széchenyi teret mondtam. Győrrel kezdünk, ugye egy hét múlva ilyenkor egy felvett adás, és délután pedig élőben. Élőben vagyunk.
3: Ha odaérünk.
1: Ha odaérünk természetesen, mert hogy nagy kerülőkkel megyünk, ha minden igaz.
2: Én ott leszek, majd számíthattak a jelenlétemre, ha másnak, akkor három helyet is megcsinálom.
3: Jó, jó, te jó? Majd elkezded, mi érkezünk.
2: Jó, jó, majd az lesz a sörvíslivesen, kicsit el fogom majd variálni.
1: Nagyon jó.
2: Hunajambok már ki kell kiérni. Ennyi, ennyi. A többi az minden maradhat, úgy, hogy van.
1: Már ilyenkorán 6:15-kor kérdezi valaki tiszta hanovisták, így egy másik hallgató. Igen, gyerekek, itt voltunk, sőt 6 óra 10-kor mindenki itt volt. Ez egy nagyon ritka pillanat.
3: Igen, itt szoktuk, mindig csak néha nem halljátok.
1: Én se rohantam, Eszter is megjött, hát Feri ugye mindig itt van, korábban, mint mi.
2: Haza úgy, sem hogy... megy.
1: Haza sem megy, így van, úgyhogy gyerekek, szépen, szépen megérkezgettünk. Már csak 46 nap, 19 óra 43 perc és nyári szünet, gyerekek.
2: Ez nagyon durva, ez már olyan, amit fél lábban is ki lehet bírni.
1: És ez 200 valamennyiről indult. Azt, tehát ez 240-250 napról indult körülbelül. Tehát ez innen mentünk.
2: És én kicsit érzem azt, hogy talán már nyári szünet van. Most olyan igazán jó idő volt hétvégén, és azt éreztem, hogy nem jó kedvem van tőle, hanem így meg vagyok döbben, hogy milyen hosszú volt a tél. Nem érzitek azt, hogy így ilyen nagyon hosszú volt ez az időszak?
3: Pedig nem voltak rossz idők egyébként. Tehát, hogy volt egy három hét, nagyon hideg.
1: Volt egy három hét.
3: Igen, de utána most de már pár
2: hosszú idő, ez a szürkeség volt, igen, hosszú idő. Tehát a fák olyan nehezen tértek magukhoz.
1: Pont Fülöp-szigeteken voltam, de tudom, nagyon durva volt, láttam a képeket, az, igen, az tényleg nagyon nagy hó volt, meg látom, hogy elakadt az ország, meg nagy hó, csak pont merültem. De igen, igen, azt láttam.
2: Igen, nehéz neki azért. Senkinek sem könnyű, de ha valakinek, akkor neki.
1: Na de szép SMS-eket kapunk, csak ilyenek jönnek ma reggel, azt mondja, hogy jó reggel, srácok, köszönöm, hogy vagytok, azt mondja, hogy jó reggel, imádlak titeket, látod? Hát ilyenek jönnek.
2: Várj a végét. Így van, felébrednek mindjárt oda.
3: Jön még az egyéb is.
2: Gonoszak is.
1: Igen, igen, igen, itt egy ilyen kedves SMS-eket kapunk. Szolnokra mikor települtök ki, szuperek vagytok. Szolnok most nincs a radaron, gyerekek. Szolnok most nincs a radaron, úgyhogy...
3: Hát ahhoz képest, hogy kezdtük ezt a kitelepülős dolgot, hogy tavasszal két hét, meg ősszel két hét, ugye? Mert ez annak idején így indult.
1: Ez még a klaszba így indult, a Danubiuson. Két hét, két hét.
3: Két hét, két hét, az ugye legalább 20 város, akárhogy is számolom. Most ehhez képest 5 van, tehát most ritkábban jutunk oda bárhova.
1: Igen. Ezt ennek üzenem, hogy nagyon tetszett tegnap a Duma Színházban, most először voltunk a férjemmel, imádtam, hogy Balázs Övét megerbítették, azonnal tiltakozott, na de neki is, nekem is hétvége van, nagyon mi köszönöm, van? Eszter, szuper
3: te
1: vagy.
3: Te tiltakozol?
2: Az volt, hogy van egy része a műsornak, ami interaktív, ugye, és akkor beszélgetek a közönség. És
1: van
2: akkor...
1: interaktív rész?
2: Igen.
1: Kérdezhetnek?
2: Igen, hát olyasmi, igen, igen.
3: De csak az előre legjobb, legjobb kérdéseket.
2: Rész. De van interaktív rész, és az a lényeg, hogy valaki veled kapcsolatban szeretett volna információkat szerezni, és mondtam, na itt van vége.
1: Jó srácok,
2: itt van vége, tehát vasárnap van, holnaptól majd így is van, de nem erről megy ki, és most már elég legyen.
1: Hagyjanak békén. Elég neked, jó, osszad őket.
2: Ennyi, igen, hát van pofája, odajön szó pofája.
3: Hát, ez szörnyű.
2: Ennél sokkal kellemetlenebb volt az amúgy, hogy hallottam, valaki beszélget az első sorban, tehát nagyon erősen beszélgetett, úgyhogy lenéztem, és ott ült egy fickó, és egyértelmű volt, hogy ő beszélget. Úgyhogy jól leteremtettem. Úgy, ahogy kell. Aztán kérdezi, nem ő beszélgetett, hanem mögötte. Csak ilyen regresszióba került egy iskolai helyzetbe, tudod, hogy így, hát jó, mindegy, akkor sem elviszem ezt a vállam, és kérdezi, hogy mögötte lévő. Úgyhogy aztán úgy, őt is elkaptam. Na
1: de
2: mindegy,
1: várjál, de hosszabb ki őket.
3: Hogy derült ki?
2: Hogy?
3: Hát hogy elvállalta az első csávó, akiről azt
2: gondoltad. Szerintem sokkot kapott, hogy fülön csíptem.

0: kiállításon, és akkor ott hoztak ilyen szemüvegeket, és mondom, nézzed már meg, nézzed már meg.
1: Ezt hagyni nekem?
0: Hát ki az a szép kislány, ebben a szép szemű, hát ki az a szép kislány, hát megérdemelsz egy új szemű, hát nem megérdemelsz.
1: Ez kettő lett belőle.
0: És vettem kettőt, és megérdemeltem, kifizettem, nem szponzorált tartalom, boldog vagyok vele, köszönöm szépen.
2: Nagyon helyes.
1: Kedves segítséged.
2: Jó reggelt kívánok nektek, reggeli rutinom részé vagytok. Mi van ma hallgatókkal? Évek óta hallgatlak titeket, elképzelni nem tudom a reggelt nélkületek, közé vagytok, és remélem lesztek még jó sokáig. Szép napot, puszi, Barbi. Mi van ma így, gyerekek?
1: Lehet,
2: ma?
1: Hogy elcsitult az elmúlt néhány hét.
2: Az irányba egy ilyen önzetlen szeretet érkezik? Nem is értem. Jó hosszú hétvég után újra dolgozni menni, úgysem éreztem jól magam az erdőben, a csendben és a nyugalomban. Helyett ismét találkoztatok a gyökerekkel. Zotyó küldte nekünk, köszönjük szépen. Rohadt Lipsik, ezt is megkaptuk, köszönjük szépen. Szóval azért ezek is jönnek, és ma Ferinek van igaza, ilyen SMS-ek jönnek. Gratula Anna a csodaszép lányának a ballagáshoz, írta Misi, aki gondolom megnézte Anna Insta oldalát, vagy volt valami poszt, mert hogy ballagott a Karina, és érettségizik gyerekek, úgyhogy neki is, meg minden érettségizőnek. Nagy kalappal ügyesek legyetek.
1: Kezdődik a magyar gyerekek.
2: Legyünk rájuk büszkék.
1: 9-kor kezdenek, nem?
2: Felnőnek.
1: 9, megváltoztatták.
0: Kilenc.
2: Ezt a kis elkényeztetett kis gyerekek nézve.
1: Nagyon aludjanak egy kicsit egy órával később.
0: Igen, mint a tudnának aludni.
2: Igen, mint a tudnának aludni. Mi még 8-kor kezdtünk, és még a magyar tételek megjelentek a tévében, meg a matek tételek is.
0: Tudnál nekik segíteni, kicsit felcsavarnak a rádiót, az olvasnánk fel az ostobaságokat, hogy...
2: Igen, az nagy dolog, gyerekek. Az valaminek azért tényleg a lezárása. És egy ilyen kicsit másfajta életben való elindulás. Persze még marad az egyetem, még tanulsz, meg még tovább mész, de ha nem mész, azért ott valami ezzel zárul. Tényleg nagyok lesznek. Nem biztos, hogy kirepülnek, de 18-19. Hát ott már azért... Ott már nagyfiúk, nagylányok, gyerekek.
1: Meg
2: az
1: most
2: van.
1: Már nem lesz vele annyi feladatot, pont az Anna mondta, hogy ő maga is búcsúzott ettől az egésztől. Nincs több szülői értekezlet egyetemen, már nem lesz, vagy a munkahelyen.
2: Nincs. Tudod, hát ugye már a gimi is, szerintem már a gimi is nagyon önjáró. Ugye, még bemész szülőire, még ott vagy, de hogy már magának tanul, csinálja, elmondja, hogy mi volt a suliban, de tudja, ha probléma van, szól egyébként, megoldja.
1: Ott
2: de, ott a vége, azzal valaminek tényleg. Tényleg vége szakad. Feri Győrben ünnepi a születésnapját, én pedig viszem magammal nektek az extra vendége Dunna Szerdahelyről. Szúnyog Csődör írta nekünk. Köszönjük szépen.
1: Izgulok, hogy kit kapunk.
2: Igen. Azt mondja, hogy Miskolca miért nem jöttök? Gyerekek, nem férünk mindenhova. Nem férünk mindenhova.
0: Tavaly voltunk Miskolcon.
2: Tavaly voltunk, ahova nem mentünk tavaly, oda megyünk idén, és hát nyilván inkább a nagyvárosokba megyünk. Leszarom ezt a sok nyálas fideszest, írja valaki.
1: Ezt nem derül ki, hogy ők milyenek.
2: Igen, sok nyálas fideszes. Tévéműsort sikerült nézni valakinek?
1: Volt valami?
2: Csak kérdezem, hát ki ilyen jó időben kitévézik, nem? Nagyon-nagyon senki.
1: Most a séfek mészerőek egymás nálatok.
2: Egy darabot se láttam belőle.
1: Exatlon,
2: még szerintem. Mindig Exatlon, Palikék, még mindig Dominikán?
1: Szerintem igen.
2: Jó hosszú időre vannak
1: itt. De én se néztem semmit. Hétvégén mi volt? Friderikusz volt szombaton, ha valaki nézte, én se néztem.
2: Nem nagyon vagy
0: az
2: tévé közelben.
0: Amúgy biztos, hogy szuper adások, meg szuper műsorok, de hogy ilyen ősszel vagy erre kalibrálható, nem? Hogy otthon legyél. Mert én amúgy én már nagyon nehezem is van bent
1: inkább értel. Ülsz kint valahol.
0: Inkább ülök kint valahol. Én hétvégén ugye nagyon sok születésnapján voltam, és megszálltunk Sárváron, ahol összefutottam Ábel Anitával, aki nagy jogázások, jogatábor tartott, és rögtön fülön csipett engem, hogy gyere csak ide. Elmentünk jogázni a lányommal, és nagyon-nagyon jó volt. Nagyon szerettem. Jó volt, úgyhogy annyira vérszemet kaptam, hogy elmegyek majd a következő jogatáborába.
1: És ő tartja.
2: De stand-up-hoz?
0: Nem, jó, jogázol. Ászanázni fogod.
2: De mit fogsz ott csinálni?
0: Igen.
1: Tudod már az üvöltő kutyapószt?
0: Micsodát?
1: Üvöltő kutyapószt?
0: A saját segédszagoló kutyapószt gyakorolom egyelőre, de igen, van mindenféle.
2: Nem elég megcsinálni, föl is kell belőle állni. Csak mondom. Tehát,
0: igen, nekem ezt nem mondták.
2: Egyszer úgy maradsz, az rendben van, de hogy utána azért abból meg kell próbálni felállni.
0: Nem akarok felállni.
1: Jó, Eszter, mert másik póz van.
0: Kossolsz! Áramlik a flow, ez a vinyászám. Nem érzem a vigyázszámot, srácok!
2: A vigyázszapló, igen.
0: Igen. Szóval jó, amúgy az, mert mindig felbosszantottam magam a jogám, mert nekem lassú volt, de hát azért ábrányt elég vitaminosan tartja a jogát, tehát ő azért ilyen tempós, igen. Azt mondanám, hogy inkább egy ilyen joga crossfit keveréke. Hogy
1: izzadjatok!
0: Igen, megmutatja, hogy is lehet érezni magad. Szóval beadta.
2: Helyes. Kikapott az Újpest, mint a Fidesz, írja valaki, köszönjük szépen. Igen, lettem, egy 5-ös berámolt neki a Fradi, talán, vagy 6-os, vagy mit rámolt a Fradi?
1: 5-0 lett.
2: 5-0, az örök rangadó. Atyaisten, mennyire nem nézek ki magyar futballt. Minden kedves érettségizőnek és az őkért izguló szülőnek kívánok kéz- és lábtörést. A következő pár napra minden szépet és jót, az előtte

0: álló nagybetűs élethez egy osztályfőnök tanár, aki szintén nagyon izgul. Wow, gyerekek, de jó ez, úristen. Azért így visszajönnek a régi emlékek, nem?
1: Nekem nem volt nagyon megrázó.
0: Megrázó nem, de azért készültünk rá, meg izgultunk meg.
1: Te.
0: Hát de, tudod, mennyire izgultam.
2: Az nem volt megrázó. Hogy ez esélytelen nyugalmával érkeztél, vagy
1: igen,
2: volt
1: valami? Nem nagyon kapkodtunk ezen a...
0: Adjad már Stréberkert, kis szemüvegben, kis leugoplasszal megérkezett oda.
1: Dehogy is.
0: Mire elővettem a tollat, már lapot kért.
2: Azt akartam, hogy az új kigyúsi...
0: Nem, már túlírta az elsőt is.
1: Battonyáné érettségiztem,
2: az új kigyúsi per Battonyai bizottság meglátta Ferit, és már mondták, hogy Feri, kém, hát gyere, csak a Markója Pogácsából ne gyere.
1: Igen, Marki, hoztál gyere, magaddal valamit.
2: Igen, hogy Feri, kém, na, gyorsan beírom neked az ötöst, addig meséld el, hogy édesanyádék hogy vannak.
1: Csak szerettem volna ötös, nem is láttam ötöst érettségét.
2: Soha nem láttam még ötöst?
1: De régebben láttam, de aztán elmúlt.
2: Ennyi.
1: Érettségére már nem marad belőle.
0: Nekem lett ötösöm érettségére.
1: Tényleg?
0: Nekem a törém is ötös lett, meg az angolom is ötös lett.
1: Na, azt akkor én vagyok a Strében.
0: Magyar 4-es, matek 2-es.
2: Itt tartunk. Ne mondom na. Akkor. Emelt szinten érettségiztem. Angol, német, 5-ös 100%.
1: Azt akkor ki a Strében, engem meg kézzel.
2: Irodalom 97% emelt szinten. Köszönöm viszont hallásra. Történelem egy nagyon büszke 4-es. Egész életemben távol tartottam magam az évszámoktól.
0: Matekot mond.
2: Az is 4-es.
0: 4-es matek érettségi?
1: Tessék, 5-ösök, 4-esek, de emelt szinten.
0: Az jó. Hülye volt a matekból.
2: Én jártam külön matekra, és annyira féltem a matek érettségitől, mondom, hogy még 20 éves koromban is volt olyan, hogy volt valami bajom, és azt álmodtam észre, hogy nem megyek el az érettségire.
0: Egyébként az érettségére mai napig álmodok én is. Tehát azért valószínűleg most már nem emlékszel úgy, de azért, ha mai napig eszedbe jut az érettségére, álmodsz vele, akkor azért ott komoly stressz van, igen. Azért az érettségi még csak makaszörül, az Újpest már tegnap kapott egy ötöst. De rohadékok vagytok. Az Újpest már tegnap kapott egy ötöst. Jól van, hagyjátok már ezt a sok rinyát, tanácsot adjatok, ne kell rám tenni a kényszer zubbonyt a repülőn.
2: Na mi a baj?
0: Mi a baj? Adunk tanácsot, mindenki írja meg, hogy aki nem kapott karácsot, ne osszon tanácsot, nem?
2: Vagy az Újpest miatt vagy kiborulva? Vagy az érettségi miatt vagy kiborulva?
0: Igen. Az érettségi miatt is, az Újpest miatt is, igen.
2: Azt a tanácsot tudom adni, hogyha a repüléstől félsz, hogy ne így járj rá gyógyszerre. Ezt a tanácsot az egyik ismerősöm nem fogadta meg, nem olyan régen.
0: Ivott a gyógyszerre,
2: és felfedezte a személyiségének az árnyoldalát. Tehát olyan, ki tudta hangosítani a félelmét, hogy így fogalmazok. Szóval szerintem azt ne, és lehet, hogy csak simán a légzés gyakorlat, az azt, hogy a végig lehet csinálni repülést, nem?
0: Én tehát meg szerintem be lehet rúgni. Igazán rúgjál be rendesen, és akkor nem lesz semmi para.
2: De jót tesz neked?
0: Hát attól függ, mire iszol nyilván, de ha nagyon berúgsz, leszedálod magad, leülsz, bambulsz, aztán utána leszállsz.
2: Szerintem rosszabb a bepiász.
1: Az akkor... a baj, hogy nem tudjuk, hogy milyen részeg az emberünk. Igen, mert igen. Ha olyan részeg, hogy kötözködős, akkor leszáll a gép, mindenki őt utálja, és még le is vesznek róla. Tehát aha. Az nem jó.
2: Nem is az,
0: igen, jó, hát ha kötözködsz, akkor igen, de azért kevés kötözködik. Berúgsz, az elmosolyogsz ott, nem? Most lekezd ott hőzöngeni, akkor ne így áll, az nem szerencsés, igen.
2: Hát mert a kontrollvesztés állapot az részegen is megvan, tehát hogy aki mondjuk részegen jobban beszorong a piától, tudod, pont azért, mert nem tudja kontrollálni a helyzetet, annak teljesen felséges innia szerintem. De mindus.
0: Na minden, gyerekek, jól van. Oké, elmegyünk, akkor ráfordulunk így az első napunkra, a hétfőre. Jól jelentkezzetek játékra, és... És ennyi, igazából fél hét van pontosan. Egy pici hírek, pici reklám, aztán itt vagyunk már is.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
5: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
6: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
3: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: dönteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florban S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: Nagyon jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
3: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
4: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
9: Spatrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spatrendexpo.hu.
1: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kezdődnek az érettségi vizsgák, keresik az év kerékpár útját, bemutató műtéteket tartottak a Kecskeméti Kórházban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A magyar nyelv és irodalom írásbelékkel megkezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Bács-Kiskunban idén tavasszal összesen 8044 érettségiző vizsgázik, közölte a vármegyei kormányhivatal. Az utolsó írásbeli vizsganap május 22-én lesz, ezt követően az emelcintű szóbeli vizsgaidőszak június 3-ától 10-ig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidőszak június 15-től július 1-ig tart. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpár úton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonal legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: A nevezéseket az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-ig. Laparoszkópos bemutató műtéteket tartottak Kecskeméten a kórház szülészet nőgyógyászati osztályán. Az esemény célja a tudás megosztás, a technikai készségek fejlesztése és az egységes, magas színvonalú betegellátás erősítése volt. A programra Budapestről, Békés Csabáról és Hódmezővásárhelyről érkeztek orvosok és orvostanhallgatók. A kis csoportos képzés lehetőséget biztosított az interaktív részvételre, közvetlen kérdezésre és a műtéti lépések részletes megbeszélésére, olvasható a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Azt írják, az ilyen alkalmak hozzájárulnak a betegbiztonság és az ellátás minőségének további javításához. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Derült, napos, száraz időre, már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk itt Kecskeméten, 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na mondjál egy jó kis időjárás, Ferenc. 3-7 lesz, 3 perc múlva. Mi várható ránk?
2: Hűvöske reggel után erős fölmelegedés. Ez várható.
1: Látható-e már a jövő hét?
2: Látható, persze, jövő héten lesz. Azt mondja, hogy kis felhőzetek, 22-24 fokok, mit akarsz?
1: 22-24, aha, tehát hogy jó idő lesz akkor egész jövő héten, vagy ameddig látjuk.
2: Ja, várj, egy külföldi országot nézek, várj.
1: Akkor pattints már vissza Magyarországra.
2: Várj, visszapattintottam.
1: Mit lázsül?
2: Meg jó. Vagyok. Jó, esős, jó. Esős, kicsit, de jó.
1: Az mi van ott az a sok eső, hétfőket szerda?
2: Nem sok.
3: Cumulus Rimusnak jönnek.
1: Jaj, nem már. Zápor, az csak zápor, gyerekek, jó. Azok már ilyen nyári helyi lokális, az nem baj. Ez lehet, hogy Balatonon esik, de Sopronban jó idő van, Sopronban szakad, de mit tudom én, Győrben süt a nap. Tehát a helyi zápor az, amilyen országos eső ne legyen. Mit
3: Balázsnak lát? Mindig szerencséje van ilyenkor.
2: Tisztul az még odáig.
1: Nem néz ki jól?
2: Hát a hétfőket szerda, nem most így Győrre néztem rá.
1: És?
2: Hát
1: esős.
2: Kicsit. De zápor, záporos.
1: Jaj, nem ár, úristen, nem ár.
2: Kicsit zápor. Jó, zivatar.
3: Változott a kitelepülés helyszíne, mondom, hétfő Barcelona.
1: Ked Malaga. Szerda Monte Carlo.
2: Ott senki nem tudja még megmondani, érted? Hát most ki tudja még egy hétre előre, az egy hét múlva.
1: Igen, bízunk benne, meg jó, sokan, ha sok ember akarja, akkor jó idő lesz.
3: Akkor berakjuk a motorotokat a csomimba, és akkor mehetünk majd
2: megyünk
3: együtt.
2: Körbe. Jó.
1: Ja, tényleg, ráadásul azért ott ne essen, mert mi ott motoron vagyunk már. Nem is, a kitelepülésen se essen, de hogy utána azért az nem lenne. Jó, maximum wellnessezünk a szállodában. Azt tudom elképzelni.
3: Igen, nagyon van wellness.
2: De át kell érni a másik helyre valahol.
1: Az igaz, valahogy át kell venni. Átverekedjük, átverekedjünk.
2: Jó lesz az.
1: Mondjuk egyébként független attól, hogy nem vagyunk kitelepülésen, maga az eső az nagyon-nagyon jó lenne. Nagy. Csak ne akkor. Egyébként essen valami 10 mm helyett, vagy 10 centi helyett 1 mm esett, vagy most olvasom valami borzasztó számot. Az áprilisi 10 centi helyett leesett 1 centi. Tehát, hogy valami irdatlan vízhiány van.
3: Jó, mondom akkor a tematikát, a Rina helyett esőtáncot kell járatnunk az emberekkel.
1: Az jó.
2: Minden nap.
3: Minden nap kell dedikálni kell egy pár percet, akkor mindenki álljon fel, ki hallja a rádiót, és nyomassunk valami esőtáncot.
2: Ugyanaz a zene lesz rajta végig, vagy minden nap más zenét adunk?
3: Hallamos vagyok arra, hogy belemenjek változtatásokba, úgyhogy szerintem legyen az, hogy más zenéket. Jó. De például kezdhetnénk ma azzal, ami a 80-as évekből van, vagy 90-es évek, amikor az ilyen DJ ott is van, az esőtáncos, tudod?
1: Hogyne, tudom. Nem az.
3: Nem az.
2: Mi van?
3: Hogy a Serikók volt az?
1: Nem. Ilyen maszkos sávok táncolnak, nem az?
3: És benne volt abban a filmben, hogy Chevy Chase ilyen nevelőapuka volt. Onnan emlékszem rá. Ilyen indián tábor. Ilyen indián tábor csinálta a nevelt fiával.
1: Nem Dario G volt, nem erre gondolsz?
3: Meg fogjuk keresni a szünetben.
1: Nem emlékeztek Dario G-re?
3: Emlékeztek erre a filmre? Amikor nagyon kedves színészek játszották azt, hogy indiánok a gyerekükkel, és akkor apuka
1: no, ez nekem nincs meg konkrétan.
3: Az erdőbe. Nem és is volt benne egy néma gyerek is. Hm?
2: Egy néma gyerek ment
3: igen,
2: az erdőbe.
3: Ennyit tudok elmondani, és ez alapján megtalálja annak egy melegülelés.
1: Azaz, igen. Hát figyeljetek, ilyen, ez volt, hallgass meg, erre gondolsz? Nem ez volt.
3: Nem.
1: És itt van nem. Az, hogy esőtáncolnak, ez nem az?
3: Nem, de ezt vegyük fel a listánkra, ez az egyik esőtáncos dal, és akkor legyen még egy másik, amikor pedig, amit én gondoltam ki.
1: Jó, de akkor ez nem az. Akkor ez az jó. A Deep Forest volt, amit te énekeltél.
3: Deep Forest.
2: De szerettem annó.
3: Tehát a Deep Forest,
1: az Deep Forest volt egyébként szerintem, igen.
2: De várja, annak több dala is van.
1: Ádi-ádi, az tudom.
2: Az megvan.
1: Várjál, még ezt megtámogatom, még a Jules Verne rakja. Nem! Azt tudod, hogy most írták meg is igazukban. Enigma.
3: Enigma? Enigma? Nem!
1: Tári-dári-dó.
2: Végig dumáltátok a támogatót, szegény.
1: Ja, jó.
2: A szerelvényborúl visszatért.
1: Az biztos, hogy
3: jó.
1: És van a fekete férigén nem.
2: Jakattára gondolsz, azt írják.
1: Ne, igen.
3: Azt írják, hogy Fási Zsülőre gondolok.
2: Hát ő rá is gondolsz, de most más miatt.
1: De most várjatok.
3: Az a Return to Innocence.
1: Az a Return to Innocence. Ne. Az Enigma. Enigma. Mondom én.
3: Van ilyen gyors verziója is.
2: És arra tudunk táncolni.
3: Mindenre tudunk táncolni, Feri. Hát ne egy ilyen kis hitű.
2: Jó, de lassúzni, az meg nem eső.
1: Na itt van, figyelj, hallgass meg. Ez volt az. Jól szól, nem?
2: Nagyon.
1: Jó. Kifejezetten jók vagyunk. Ott van.
3: Csak de ne azt rakjátok be, mi lassú. Ne? Ez az.
1: Ez az. Ennek volt egy remix változata, igen, tehát igen, igen. Aztán ezt megcsinálták nagyon sokan egyébként, megcsinálták. Ja.
3: Igen, azt keresem meg a remixet, amikor ilyen táncolós, nem ez az ilyen semmibe révedős.
1: Egyébként Fási Zsülikével, mert Fási Zsülike 101 millió forintot kapott egy Fási Zsülike dokumentumfilmre, úgyhogy ja. Úgyhogy Fási Zsülike azért csak óvatosan, mert nem sokára a dokumentumfilm készül Zsülike és a Fási család életéről.
2: És még lehet jó, nem láttuk, még lehet jó.
3: Engem már elkaptak ezzel, csak elmondom nektek, hogy Fási Zsülike az az ember, akiről a fókusz lehozta, hallott Claudia, hogy kétszer is becsapott a villám.
1: Ne.
3: De emlékszem, hogy ezt
1: nem fogok soha 101 millió forintot.
3: Az a harmadik csapásra. Igen, szóval, hogy igen. Igen, szerintem összességében nagyon izgalmas dokumentumfilmre, ez egy cool dokumentum lesz.
1: Miről forgat Fási Zsülik a több részes dokumentumfilmet? Mondjátok meg nekem. Fási
2: Ádám. Hát én elmondom, két hogy... villámcsapásról.
1: A villámcsapásról? Miről forgat?
3: Azzal kezdődik, hogy én az egésznek a stílusára úgy számítok, mint a TLC-n vannak azok, amikor tudod, hogy lekövetik így embereknek a sorsát. Volt több ilyen verzió, volt a Tini Mamik, meg egy csomó minden, és egy kicsit ilyen, hogy ilyen point of view, tehát, hogy mennek vele reggel álmosan kikel az ágyából, kimegy, akkor keveri neki a kakaót, ugye az Ádám, és a többi, és a többi. Megnézzük együtt az RTV részletest, hogy mi lesz ma a tévében. Inkább menjünk el Puszta Szabolcsra, lépjünk fel, ott egy kis backstage videó, és kész vagyunk. Igen, nagyon várom.
2: Egy 101-ből kijön.
1: Az Árpának igaza van, lehet, hogy brutálisan jó lesz. Tehát, hogy addig azért ezt ne bántsuk, amíg ugye nem tudjuk, hogy mire költi a Nemzeti Kulturális Alapból kiosztott 100 milliót.
2: Várjuk meg, hát ha jó lesz.
1: De miért Mága Zoltán fotósa 500 millió? Hát most... Hát azért itt volt.
3: Hát neki az ilyen fájdalomdíj volt szerintem. Amin az ember keresztül ment. Amit annak le kellett fotóznia.
1: Gyorsan megkapta az 500 milliót.
3: Kíváncsi lennék amúgy, hogy lesz ilyen kiállítás Mága Zoltánból, tudod, a fotózás után. Tudod, ilyen nagyon bűvészi képek, hogy húzza.
2: Hegedűvel. Most megint hegedűvel.
3: Hegedűvel balról. Hegedűvel jobbról.
1: Jó, gyerekek. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt.
4: Halló, sziasztok!
1: Hello, hogy hívnak? Ciao.
4: Sziasztok, Sári vagyok.
1: Éppen. Hello, Sári. Honnan hívtál minket, Sári?
4: Munkába tartok. Tessék?
1: Munkába tartasz, amit dolgozol.
4: Igen, igen, cukrász vagyok. Úgyhogy
2: most jól
4: félreálltam, hogy gyorsan tudjak veletek beszélni, és szerencsén a sikerült.
1: Azért ez így bizizgi. Cukrász vagy? Mit csinálsz ma? Mit kell elkészíteni?
4: Igen. Hát mindenképpen készül ma levendulás krémes, ugye a levenduláföld hazájában.
3: Ez nagyon ijesztően hangzik. Ez egy medvehagyma díjas édesség. Tehát ez, ki akar olyan süteményt tenni, aminek nagymamának a szekrényének
2: elég
3: az íze van.
1: Igen, nagyon megy a levendula és
4: az ízség. Hát jó, azért megvan ennek a jellegzetessége, nem szappan ízre kell gondolni azért.
1: Kicsit az, kicsit illóolaj, minden egy kicsit illóolaj.
4: Lehet azt úgy is csinálni, hogy ne érződjön úgy ki.
1: Igen?
4: Igen, igen. Tehát gyertek el hozzánk, kóstoljátok meg.
1: Merre vagy?
2: A Tihanyban.
1: Tihany. Igen. Ott nincs más nagyon. Ott ez az egyetlen lehetőséged van. Vagy levendulával foglalkozol.
4: Hát azért annyira nem. Úgyhogy.
2: Nem ezen minden levendulás minden az összes termék. Levendulás fagyitok is van, fogadjunk.
4: Van persze ilyen citrusos levendula fagyi, de ezen kívül süteményben csak a levendulás krémes.
1: Levendulás
4: krémes. Azon
1: kívül
4: krémes. Nagyon sok francia jellegű süteményünk, modern pitink, úgyhogy minden, ami szemszájnak ingere. Úgyhogy
1: nagyon jó.
4: Igyekszünk.
1: Jól van, és van levendulás, medvehagymás levesetek is egyébként? Tehát a kettőt nem lehet, a kettőt próbált azt valaki?
4: Ja,
1: lehet,
4: nem,
2: azért nem próbálták, mert szar.
1: Szar együtt a kettőt?
2: Az iránézésre.
4: Nem próbáltuk ki.
3: Jó, akkor mondom a következőt. Van-e mazsolás, levendulás, puffancsotok?
4: Nincsen.
3: Akkor átküldöm Ferit.
4: Mindenképpen. Hát ha ennek a mestere.
1: Ti anya levendula és a tűzi víztározó hazája. Hát tényleg, ott vágták ki a fél erdőt, úgyhogy mindenki tűzi víztározót épített, amit medencének álcázott. Szenzációs. Na jó, van, kivel játszanál, akkor kit választottál?
4: Ferivel, akkor már Ferivel játszanál.
1: Ilyen gasztrodolgok, meg levendula, meg cukráskodás, ez legyen a... Legyen a Feri akkor jó, Sára, figyeljél, indulunk okay, akkor. Rendben. Mehetünk, kész vagy?
4: Mehetünk.
1: 3-2-1, tessék.
2: Rohadt macerás a cukrászat.
4: Szia, Feri.
2: Szia. Szokásnak egyszerűbb. Kérdezel?
4: Igen.
1: Jó, van, meg is vagyunk. Ennyi volt, jó volt, Sára.
2: Egyszerre kérdeztünk. Mondom, megkérdezem, hogy kérdezel-e.
1: Szép volt, Sára. Vagy illetve nem, de hogy mindegy.
4: Gyönyörű volt, életemben előtt, hogy játszottam, és így
1: jó.
4: Végtem, de jó.
1: Hosszú felvezetés után egy nagyon rövid játékot tudtál letenni az asztalra nekünk.
4: Igen, hát igen.
3: De én egyetlen egy dolgot hibáztatnék, az pedig a levendula. Tehát ez a levendula miatt volt, tönkretett a központi idegrendszeredet.
4: Úgy van, lehet, hogy már, igen, magas volt a...
1: Ami jó volt, egyszer kaptunk levendulás dzsint, az finom volt.
3: Figyelj, neked mindegy lesz, hogy csak gin legyen.
1: Ez is igaz.
3: Ha medve tapas lett volna,
4: azt meg tudom.
1: Ez is igaz. Az akkor még abban a korszakomban volt, mikor mindennyi volt, csak alkohol legyen. De ja, levendulás gin, és azt hiszem pont egy ilyen híres tihanyi cukrászdában kaptuk Ajcsiba, egy ilyen reggeli után, és az nagyon finom volt, az tényleg ízlett. Azt igen, ők csinálják.
4: Igen, van a repertoáron, így van.
1: Igen, ez egy ilyen saját manufaktúra, az nagyon klassz volt.
4: Igen, igen.
1: Jól van, Sára, figyelj, azért van egy nyereményed, ezt megmutatjuk, egész héten van ez.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a négy csillagos Hotel Vella Marinban.
2: Mi van?
1: Na,
4: hát ez... Azt a mindenit!
1: Hoppácska!
4: Hát hogy?
1: Holnap itt tele leszünk jelentkezéssel, gyerekek. Dőlni fognak az SMS-ek, hogy én akarok játszani.
2: Mennyire menő? Mi ez Hotel?
4: Hát nagyon menő.
1: Az egy wellness hétvége. Na, mit szólsz hozzá? Van kivel menni?
4: Van, hát.
1: Nagyon jó. Hát akkor érezzétek jól magatokat, küldjük.
4: Jó, hát nagyon szépen, köszönöm.
2: Messzire se kell mennetek, csak a másik oldal.
1: Déli oldal? Déli oldalon van?
4: Igen. Akkor csak át kell kompozni.
1: Átmentek. Köszi a játékot, ciao.
4: Jó, én is köszönöm, szép napot nektek, sziasztok.
2: Puszi, hello.
1: Hello, hello. Ja, ez a Márdi a másik oldal.
2: Igen, de tök menő. Négy csillag, öcsém, spa and wellness.
3: Ilyen neve még egyszer, mi hotel?
2: Vella Marin
1: támogat bennünket. Ó, hát itt holnap aztán, akkor itt nagy örület lesz a játék kapcsán, akkor itt mindenki majd játszani
3: igen,
1: akar.
3: Igen, most az embereket kettőfajta terror sújtja. Aki el akar repülni, az ugye attól kell félni, hogy haza tud-e jönni. Aki pedig a Balatonra megy, hogy szintén haza tud-e jönni. Mert azért az M7-es meg az M1-es feladja a leckét így hétvégente. Nem tudom, látjátok-e, hogy mi zajlik.
2: Figyelj,
3: én azért ott azért gondolkodtam rajta, hogy
1: az M1 csak végszükség esetén, tényleg. Tehát az felfoghatatlan, vissza nagyon besűrűsödik az egy sáv miatt, de oda ki lefele is az M1-esen az első 60 kilométer, az zombi. Tehát ott nagyon gyorsan nem is. Mi történik a reggeliben, hogy a Szúlyi és a Jakubcsek mögött Darth Vader és egy birodalmi katona áldogál? Ott,
3: ha nézed őket, bátorítod őket erre viselkedésre. Ha nézed őket,
1: ott is elszabadult a pokol, úgy látom, hogy egy Darth Vader és egy birodalmi...
3: De az új díszlet olyan, mint ha valakinek a nappaliába látnánk be, és hát olyan, hogy sötét lenne.
1: De ha megnézitek, hogy a 70-es években láttuk először a rohamosztagosokat, és ránézel a fehér rohamosztagosra, hogy az még mindig mennyire nagyon-nagyon jó. Gyerekek, eltelt 50 év.
2: És nem tudtak
1: nagyjából
2: jobbat csinálni.
1: 77, igen. 76, nem is tudom, 81, nem tudom, mikor mutatták be a negyedik részt, ugye a Csillagok háborúját, a New Hope-ot. De nézd meg ezt a Darth Vader jelmezt, nézd meg ezt a birodalmi lépegetőt, hogy figyelj!
3: Hány percig még... tudnál csókolózni Darth Vaderrel?
1: Nagyon sokáig.
2: Napokig.
1: Nem mondd, hogy nem akarnál egy birodalmi, egy rohamosztagos szettet, ez a fehér-fekete, hogy ezek
2: hogy
1: mennyire...
2: Így, hogy a tökvédő pont a szújó feje mellett van így egész jó.
1: Mennyire ki van találva, gyerekek?
3: Én nagyon furcsán néznék ki benne, azt érzem, hogy szerintem a lágy részeken kibudjanna az, aminek ki kell budjanni, és a többi próbálom magamon tartani.
1: Nem feltétlen neked való jelmez ez.
3: Igen, igen, mondani, hogy nem tudok menni ezzel.
1: Igen, viszont a fénykard az kicsit gyatra. Na jó, azt adom, hogy a Darth Vader fénykardja az kicsit gyatra. Fú, de nagyon jó.
3: Na figyelj,
1: ez.
3: Közben pedig kapom itt izéket, az ihleteket, és hogy ami még nagyon durva esőtán zene, az Everybody Dance Now.
1: Everybody Dance Now.
3: Everybody Dance Now.
1: Az is jó. Az is jó, mind esőtán.
3: Ugye?
1: Eljáratjuk velük. Azt mondják közben, megvan a megoldás, hogy ma van a Star Wars nap. Május
2: 4-e,
1: May the Force be with you. Ugye az erő legyen veled, ez a klasszikus mondat, de hogy ezt akkor május 4-én mutatták be, vagy akkor született Luke Skywalker, vagy ez George Lucas születésnapja, mit történik?
2: Nemzetközi Star Wars nap minden év május 4-e.
1: Ja, mert hogy May the Force. Aha, hogy van benne egy ilyen kis... Aha,
3: ez kis, az évezred szóvicce.
1: Egy évezred szójáték a szóvicce, egy May the Force, és akkor így, hogy aha, tehát, hogy akkor a május 4 így lett a nemzetközi Star Wars nap. Aha, 0504, May the Force.
2: Uh-huh.
1: Jó, tudok rajta nevetni, ha nagyon akarok.
2: Majd később. Reggel korán van még.
1: Jó, de a sorozatot nagyon kedveljük, tehát, hogy azért ebből nem engedünk. Úgyhogy ez nagyon jó. Zsulcike, menni kell? Menni kell. 4 perc a pontosan 7 óra. Ébredezzetek, drága hallgatók, ha van közlekedés, akkor küldjetek el nekünk, hogy mi a helyzet. Jó, mi pedig akkor itt vagyunk. Mindjárt 3 perc a pontosan 7 óra.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
7: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
8: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
6: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
8: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
6: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
8: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
7: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
8: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Alig várod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
11: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
14: Alapozza nyár a plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
15: Trend Optik. Az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
16: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
17: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
16: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
17: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
19: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
20: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
21: Rendhagyó függönyvásár a Szabó Lakástextilben.
0: függönyök, sötétítők akár 20-50% engedménnyel, és csak ezen a héten ingyenes varrással. Várjuk Kecskeméten a színháznál a Szabó Lakás Textilben.
21: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
22: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
23: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
22: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
3: Reklámot hallottak.
12: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Még lehet jelentkezni a kreatív pályázatra. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem. Ismét úton a kormányablak buszok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még május 10-ig várja az alkotásokat gyermekrajz pályázatára a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A Mesélek, ha van kinek felhívás a Cigánymesék című sorozathoz kapcsolódik. A szervezők célja, hogy a gyerekek kreatív módon, rajzokon keresztül dolgozzák fel a sorozat világát, és saját képzeletük szerint jelenítsék meg annak szereplőit, történeteit és hangulatát. Általános iskolás gyermekek jelentkezhetnek szabadon választott technikával készített alkotásaikkal. A lefotózott vagy beszkenelt pályaműveket e-mailben kell elküldeni. A munkákat szakmai zsűri értékeli, az ünnepélyes eredményhirdetést a szervezők közös gyermeknapi programján tartják. További információk a Kecskemét Film honlapján érhetők el. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
25: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
24: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Szolgálatban a vármegye mobilizált kormányablaka május 5-e és május 7-e között a Kiskun-Majsai járás területén várja ügyfeleit a kormányablakbusz, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Holnap Csúlyospálos, Bács-Szent-György, Kömpöc és Gara településekre érkezik a mobilizált kormányablak. A heti menetrend elérhető a kormányhivatal honlapján. Derült, napos, száraz időre, már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk itt Kecskeméten, 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perce jó reggelt. Baleseten az M3-as autópályán Budapest felé, a 48-as kilométernél a Galga pihenője előtt, ezt Gergő küldte nekünk. Köszönjük szépen, megkaptam csütörtökön a naphallgatói ajándékcsomagot, köszönöm. Örülök, hogy beszéltem Annával, nagyon szeretem hangját, örülnék, ha minél többet hallanánk reggelente. Jók a meglátása. És Zsolti, gyerekek, mi van ma? Olyanok vagyunk mi is, meg a hallgatók is, mint akik átmentek a macskafogón. Van azon a nagy egéren, ami megzabálja a macskákat, vagy nem tudom mi ez.
2: Macska kijönnek, volt, nagy macska.
1: Nagy macska, kijönünk a végén, és mindenki labdázik, mindenki virágokat szagolgat. Tényleg, mi van? Mi
3: szerintem ez az általános... Ez elterelés.
1: Általános a jókedv és szeretet megnyilvánulás felénk is, mindenki felé. Mi történik itt?
3: Nem lehet, hogy az emberek így elkezdtek így megnyugodni, mert itt a jó idő.
1: Hát és, igen, és elmúlt a pszichó, de hogy közben igen, lehet, igen. Hogy ez van, én nem tudom. Itt láttam egy tök jó ilyen kis szösszenetet, ami ilyen kis színes, hogy van a Szentendrei úton valahol egy ilyen nagyon nagy társasház, és oda 8 plakát volt kirakva, ezt láttátok?
2: Hát ez legendás volt, ez a 8-as.
1: 8-as volt a plakát,
2: csak
1: így van.
2: A háború gyűjt belőle, 8, és akkor abból aztán, ahogy véget ért a választás, akkor leszették, és csak 8 üres hely volt.
1: 8 üres volt, igen, és az van, hogy kivette ezt most egy reklámcég, és ugye ott volt 4 Orbános, 4 háborús, 4 Zelenszkis plakát, és kivették, és azt kibérelték nem tudom meddig, egy reklámügynökség, és virágmintás plakátokat tettek ki a helyére. És úgy néz ki most az egész tűzfal, mert ez egy ilyen üres fal, tulajdonképpen olyan csak óriás plakátok voltak, hogy virágba borították az egészet, és azt írják, hogy lehet szép is.
2: És nem hirdetnek semmit.
1: És nem hirdetnek igazából semmit, magukat, de az ügynökséget hirdetik. Tehát, hogy a saját promójuk ez az egész. De hogy ez egy nagyon nagy ház, nagyon nagy tűzfala, ahol 8 óriás plakát volt egymás alatt, 4-4, és szenzációs, beborították az egészet virággal, és odaírták, mit tudom, hogy IK outdoor reklámügynökség, de nem is ez a lényeg, hanem hogy azt kommunikálják, hogy lehet szép is. És virág van az összes óriás plakáton. Figyelj, gyönyörűen néz ki.
2: Igen, más. Oda tették ugye a Telexikben a régieket is, hogy lássuk,
1: egészen hogy... Hát durva. Más az üzenet. Egészen durva, hogy milyen arculatváltozáson megy keresztül, hogy ez mekkora fellélegzés az irigyelme. És most teljesen mindegy, nyilván itt leginkább azért ezek Fidesz plakátok voltak, de hogy Dobrev Klárából sincsen több, hogy senkiből nincsen több. És ott van 8 óriás plakát, és az van, hogy lehet szép is, és virágmintás. Ez milyen szép ötlet, milyen kedves, nézd meg, milyen gyönyörűen néz.
3: Mennyire jól esik, nem?
1: És mennyire jól esik, igen. Így az őrjöngő háború, meg pszichó után, azt látod, hogy virágban vannak az óriás plakátok, a virágos óriás plakátok vannak,
3: gyönyörű. A gyerekekre is, és az idősekre is, tehát nyilván ránk is, csak ugye azért szerintem pont milyen leziliesebb
1: korosztály vagyunk. Igen.
3: De attól függetlenül, Nyíregyházen ez egy ilyen nagyon gyakori beszédtéma volt, hogy anyukának több idős barátnője is rendesen ilyen bestresszelt ettől. Tehát, hogy ugye...
2: Hát ott ráadásul, hogy közel vagytok, ugye,
3: igen, ez is, hogy közel is vagyunk, meg az, hogy azért nekik még más emlékeik vannak a háborús időkről, tehát, hogy nekik azért ez rárimelt azokra a traumákra, amit ugye próbáltak feldolgozni az évtizedek alatt, és igen. Nagyon, tehát igazán megviselte őket.
1: Gyönyörű, tényleg nagyon ötlet, úgyhogy gratulálunk az ügynökségnek. Oké, hogy magukat hirdetik, de tökre belefér, miért de hirdetnék, kifizették, de hogy rendben van. Ez nagyon, nagyon szép, meg szép az üzenete, szép az egész, hogy ez a lehet szép is, azért ez így nagyon... Nagyon sokat mond, igen. Hallom, hogy nagyon pozitív itt a hangulat, be lehet ám kapni, csak hogy a másik csapatot erősítsem.
2: Na, mindig van, akire tudunk számítani.
1: Igen, be lehet ám egy kicsit azért kapni, jó, hogy legyen azért itt másik csapat is. Nézzünk rá, Tongsú Raptárnál, mert többen kérdezik, hogy milyen nap van. Úgy látszik, ma sokan fordulnak a nap előtt állnak, vagy nem is tudom. Hányadika van ma, gyerekek? Mit írunk? Hányi, hogy kell ezt nézni?
2: 4.
1: Negyedike van ma, a startnap. Startnap.
3: Hoppá.
1: Startnap.
2: Az jó.
3: Az jó. Szeretem az a jó. Startupot.
1: A startupot szeretjük, az jó?
3: Szerintem a startnap jó szokott lenni általában. Attól igen. Függ, hogy mit kezdünk el.
1: Attól függ, hogy mit csinálunk vele, igen. Kezdjen a plakátok helyére óvodások tavaszi rajzait rakták ki, ugye ez, amit mondunk. Az is nagyon klasszul,
3: igen,
1: néz ki.
3: Igen, valaki
1: az is nagyon rosszul néz ki.
3: Azt nem tudom, hogy kinek a műve volt, de az is nagyon tetszett, hogy egy fehér plakát, és csak annyira a közepére tiszta lappal.
2: és a kis plakátokat, amiket ugye az ilyen lámpaoszlopokra raktak föl, nagyon jó hasznosításokat küldtek a hallgatók. Van például bogrács széltakaró belőle. Látod? Hmm. Milyen szép. És akkor Klárát néha megkapja a láng, meg a füst.
3: Nálunk a gyerekek játszottak vele egy Pokémon kártyát. Összegyűjtötték a
2: fedeztére. Nagy.
3: Igen, igen, és akkor azt cserélgették egymást. Ebből kérek egy, ebben van, ezt ide, de se nézek.
1: Tényleg jó. Egyébként jól néz ki. Jól van, gyerekek, na akkor egy hétfőt így elkezdjük, és ma játékunk is van, úgyhogy majd Zsülci, nyomtasd már ki, léci. Takarítós játék? Takarítós játékot játszunk. Bizony. Telefonálnak majd a hallgatóink, most még előre mi is most tanuljuk a játékot. Egy hallgató kerül adásba, bejátszunk majd egy hanganyagot, és minden hanganyag tartalmaz egy hangot, és a hallgatóknak az lesz a feladata, hogy kitalálják, hogy mivel koszoltuk össze a padlót.
2: Így van.
1: És milyen módon tüntetjük el a koszt.
2: Így van.
1: Aha.
2: Nagyon jó, nagyon jó, látod.
1: Mert nem emlékszem én erre.
2: Pedig ott voltál.
1: Ott voltam az értekezeten?
2: Ott voltál, igen, bólintottál, de ez az a bólintás, amikor elalszol.
1: Ja, igen, rendben van, Balázs, leesett a fejem,
2: Oké, köszönjük!
1: Oké, mi a nyeremény?
2: A nyeremény az viszont, gyerekek, nagyon dögös.
1: Hoppácska! Egy olyan porszívó, ami felmos és porszívóz egyszerre. Azért
3: az... Meg se érdemlitek.
1: Hogy mondod?
3: Meg se érdemlitek.
1: Mi van a szádban?
3: Tapsolj,
1: és mondd ki egyszer, megsérdemlitek.
3: Megsérdemlitek
1: egyébként tényleg. Jó, tehát mi majd hangeffekteket adunk be, és minden nap egy porszívót lehet nyerni, és ez a porszívó ráadásul ez felmos.
2: Felmos, kitakarítja saját magát, magától megy, nem neked kell tologatni, hanem így mennek a kerekei, nagyon menő.
3: Magától megy.
2: Igen, húzza magát, tehát nem az van, hogy szegény házi asszony, vagy házi férfi nek rángatni
3: Reumásra
2: kell.
3: Reumásra rodeózza magát a
2: porszívóval? Igen? Nem, hanem csak irányítgatnod kell, mert a kerekei mozognak, és húzza magát. Ez és fölmos, utána kitakarítja saját magát, így csinál, és akkor az csak kijöntöd is kész.
1: Wow, tök jó. Na, ezt lehet akkor megnyerni. De ez nem a D betűs. Tehát ez fontos, hogy nem a D betűs.
2: Nem, ez a T betűs.
1: Ez a T betűs, és hallani fogjátok a reklámát. Jó, de még egyre nem kell jelentkezni. Tehát nyugi van, gyerekek, nyugi van. Na, a idős bácsi, aki lövöldözött, megvan? Hát beszéljünk róla egy fél maratot. Hát nagyon szeretjük a történetet idézőjelesen. De hát ez annyira abszurd és annyira rotesz, hogy erre azért muszáj beszélni. Ugye nyugdíjas bácsi üldögélt az erkélyén, ugye? És hát nem volt semmi probléma. Arra repült egy madár.
2: Itt a kávéját.
1: Itt a kávéját.

0: hogy összetolta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
1: Ugye? Fölháborító.
0: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
2: nyesedéket. Hogy sorosbérem.
0: Igen, megnyesítja, hogy sorosbérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
1: Benne vannak még a régi emlékek.
0: Régi emlékek, így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
2: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
0: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem mögé.
2: Látni akarom a kommentjét, hogy Facebookra szokott írni, jó? Csak az ideg állapot miatt.
0: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyverből. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 671 éves B. János, ugye, leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem talált el, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült.
1: Hát viszont B. János célzási képességei már nem egészen olyanok, mint régen.
0: B. János már nem úgy lő, mint a harmadik dandárban, második világháború, amikor harcolt ugye a németek ellen. Fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
2: Szeretném képzelni?
0: Nem hiszem.
1: Jani bátyám, gratulálunk.
0: Jani bátyám, mi az Isten történik magukásról, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
2: Nem, azt, hogy délutáni vagy a óvodában, délutános vagy, tudod, hogy járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök, tudod?
0: Igen, végre csönd van.
2: Ezsi, Józsika is alszik.
0: Azt minden ember.
2: Ez jó.
1: Kati, aludjál, Kati! Látlak,
2: Kati!
1: És ezzel csak...
0: Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesültem, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg, a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem találta senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal falhoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. A letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. Jánost.
1: De kedvesek.
0: Elengedték.
1: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
0: Egyébként ez egy jó kérdés.
1: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket?
2: Lehet, hogy gyakorlatozni az előkertben.
0: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beleenged néhány lövést a homokozóba.
2: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy egy ilyen légkiskával.
0: Igen, egy cigivel a szájában.
2: Igen.
0: Mindjárt ott van meg, János bácsi, előjött.
2: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai. Tehát terepmintás nadrág.
1: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablakon?
2: Igen. Hát, alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe. Meg tudta, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van.
1: Álcázóháló.
2: Álcaháló.
1: És megcsillant a távcsövön a fény.
2: Ezért szerint, hogy van olyan kocsin, ilyen, tudod, ilyen matrica, hogy nem
1: fegyver
2: tudom,
1: az autóban.
2: Fegyver az autóban, vagy vadisznó halva jó, vagy valami hasonló. Biztos, hogy... De nézd csak, hogy milyen fit.
0: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
2: És rendőr. Igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
0: Nézd, terep színű ruhába a bácsit éppen előállítják ugye a rendőrök.
2: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
0: De nagyon durva, így megmondtam, hogy az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
2: Nekem volt néppisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
1: nem is volt kérdés.
2: Ez volt ilyen galamb holokauszt, és a lényeg, hogy légpisztolyom is volt, meg startpisztolyom is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét.
0: Igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény. Óriási élmény,
2: olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
0: Tehát, de ott van a fotó, azért nézd meg, itt azért komoly golyók is vannak, nem értette hozzá, hogy mi ez. Azt egy galambot akartam megriasztani, valóban nem is az volt a célom, hogy meglőjem el táján, csak hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepították az alatt a parkolókocsimat. Érted? Kiállt az erkén és elkezdett galambra lövöldözni.
2: Tehát kettő lehetőséged volt, hogy ne szarják össze a kocsidat. A. Veszel egy ponyvát 1500 forintért a Mömaxba.
0: B. Lövöldözni kezdesz.
2: B. Szerze magadnak egy légpuskát. És elkezdesz lövöldözni.
1: A ponyva nem jó, mert azt állandóan levenni, föltenni, és a ponyva is szaros lesz. Hova teszed a galambszaros ponyvát?
2: A galambra.

0: felháborítom.
1: Van a fán.
2: Akkor tegyél polymát a fára. Tessék.
3: Egészen elképesztő. Az öregtől elvettek egy csomó töltényt, fegyvert, kis lövedéket, nagy lövedéket. Tehát az öreg azért egy Rambó volt. Bocsánat.
1: Várjál már!
2: Az ott vadászfegyverek.
3: A lakásban több puskát is találtak. Távcsövese volt az öregnek. Figyelj, az öreg zombitámadás és harmadik világháborúra készült. Távcsöves, rendes vadászpuska, sörétes, itt minden van.
2: Ez egy embertípus. Ő azért vett magának lépuskát, mert tudta, hogy azért nagyon elkapnák, hogyha ezzel lő neki a galambra, de valójában ezzel akart kilőni a galambra.
3: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly. Kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye. Először tagadta, hogy őlött volna a légpisztolya, de később beismerte. A gyerekek egyébként nagyon megijedtek, de örültek, hogy senki nem sérült meg.
2: Talás.
3: Elhiszed.
1: Az ez kemény.
3: Azért ez nagyon kemény.
2: Rendőrség. Haló, jó napot.
3: Tessék.
2: Jó napot. Kérem, jöjjön ki.
3: Mit csináljunk?
2: Úgy tudom, hogy önnek van fegyvertartási engedély, igaz?
3: Nincs. Nem tudom, miről beszél.
1: Nincs is fegyverem,
3: és nem is élőttem arra a galambra.
2: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az öné?
3: Nem. Tudja, mit gondolod? Rohadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában. Oda akartam belőni.
2: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintásúak, ezek az öné?
3: Igen, ez a célkereszt a kocsiját.
2: Igen. János, kérem, jöjjön. Miért csinál?
3: A felesége fejére rajzolt érte. Tényleg az öné.
2: A felesége miért van álcahálóban, kérem?
3: Igen, miért kell rohangálni a cikcakos irányba játszott érten a feleségének egy álcahálóval járt? Ezt meg tudja magyarázni?
2: Miért van a postáláért, vagy stüszi vadász?
3: Igen, évek óta háborús vészhelyzetben vagyunk, az öreg készült.
1: Készült tényleg.
2: Szerintem ilyen prepper is lehet amúgy, nem érzitek? Hogy van egy biciklitárolója megrakva konzervekkel?
3: Biztos vagyok benne, hogy ott komoly víz és élesztős WC-papírkészletek voltak felhasználva, vagy felhalmozva, igen.
2: És itt tudós így röhöng, és az óvodában az óvodások ugyanígy tudod egy kis fegyverekkel.
3: Lőnek vissza, igen.
2: Ez egy régi konfliktus.
3: Igen. János bácsi csak a kicsik vashiányát próbált orvosolni.
2: De akkor miért ólommal?
3: Feltette felhőbe, onnan beesett az óvodába.
1: Képzeld el, hogy altatod a gyerekeket másnap? Nem fognak belőni, aludjatok nyugodtan.
3: De leesik, hogy belőnek? Tehát valami puffy puffa, nem összetörik egy üveg, vagy neki valami, leesik, hogy belőttek. Csak még lehet, hogy betört egy ablak, nem tudom, hogy jöttek rá az óvónők. Nem feltétlenül lejönnék rá, most ide belőne valaki.
2: De miért engedték haza másnap?
3: Egyébként ez egy jó kérdés.
2: Tehát, hogy belőtték hát, gondolom, ablakát.
3: Látták, hogy ártalmatlan. Van fegyverviselése, rájött egy galambra.
1: Ez azért, érted, ez egy nem átgondolt cselekedet volt, és akkor óvatosan fogalmaztam, hogy nem az óvodába akart szegény belőni, csak hát ugye útba esett.
2: Szerintem kéne egy racionális büntetés ilyen esetekre, és az az lenne, hogy egy fecskében állítsák ki az óvoda előtt, és az óvodások kapjanak egy pinball puskát. Igen, és meg kell büntetni a bácsit, hogy pontosan tudnia kell, mi a szitu.
3: Az öreg jól célzett, csak az a frágya gurulat okozta. Egyébként tényleg.
2: A szél elvitte.
3: Igen, felvitte.
2: A fickót nem lehet felhívni?
3: Elvileg megszólalt a Bliknek, lehet, hogy holnapra elő tudjuk keríteni. Az öreg nyilatkozott, tehát nagyon készséges, és állt az újságírók rendelkezésére. Ő elmondta, hogy igazából idegesítették ezek a nyambat kis lurkok innak erben. Na jó, van, jövünk mindjárt 7:30 pontosan. Vigyázzon mindenki Solymáron. Jó, itt vagyunk rögtön, mindjárt jövünk a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
6: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os Raffaello desszert csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: Skoda.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
14: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
15: Synergic Test Nap 2. május 7-én. Próbáld ki a színléz lézeres megoldásokat, és ismerd meg az Omoda és Jayco autókat. Teszteld a gépeket élőben, és pörgesd meg a szerencsekereket. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7-én a Synergicnél. Kecskemét, Szent László körút 36 per A. Synergic.hu per Test Nap.
16: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
17: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
10: Szia!
18: Hello!
10: Az Intimflóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
18: Bonjour!
10: Hola!
19: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
10: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
21: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
22: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
23: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
25: Átfogó rekonstrukció indul a sportiskolában, érkezik a Muzsikál az Erdő program, felmérik a fészkelő füles bagolyállományt. Demeter Dia vagyok. Nyáron megkezdődhet a Lánchíd utcai sport általános iskola átfogó felújítása, írja a híres.hu. A beruházás állami és uniós forrásból valósul meg. A munkafolyamatok a tornacsarnok tető felújításával kezdődnek. Jól halad a főépület energetikai felújításának előkészülete is, amely nyáron kezdődhet. A kivitelezési munkák befejezése a tanév őszi időszakára is áthúzódhat, de ezek az intézmény működését már nem fogják akadályozni. A nagy felújítási projektnek része lesz még az iskola belső udvarán egy 15x28 méteres rekordtán sportpálya kialakítása, valamint az épület előső részének és oldalsó részének zöld övezeti megújulása, írja a portál. A híres városban indul az idei Muzsikál az Erdő. Május 16-án és 17-én különleges kulturális és természeti programokkal várják az érdeklődőket Kecskemét térségében. Az esemény sorozat szombaton a Hetény egyháza melletti Nyíri erdőben indul. Szerveznek élménysétákat népzenei meglepetésekkel, tartanak kiállítást, bemutatkoznak fiatal tehetségek és szerveznek erdei koncertet. Vasárnap Lakitelek Tőserdőnél várják az érdeklődőket gyermek és családi programokkal, természetismereti túrákkal, zenei programokkal, a nap ezúttal is erdei koncerttel zárul. A részletek elérhetők a muzsikálazerdő.hu oldalon. A fészkelő erdei füles bagolyállományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
26: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madarat? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzet és húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangmintat. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos eltérési pontérképe.
25: Derült napos, száraz időre, már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk. Itt Kecskeméten 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: 3:48 lesz pontosan, 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. M5 Budapest felé baleset miatt az Inácsi pihenőtől Kakucsringig áll a sor. Két baleset történt az M3-as autópályán kerekarasz térségében, a 47 és a 49-es kőnél. A belső sávot foglalják a sérült járművek. 6 kilométer hosszú a torlódás, gyerekek. 6 kilométer hosszú. Nagyon szépen indul a hétfő. Igen. Pistike, miért lett golyóálló mellényed gyered az oviban? Kérdezi valaki. János bácsi az ott elvégzett egy mesterlövész tanfolyamot, úgyhogy vigyázzatok, vigyázzatok, kedves óvodások. Igen, itt írja valaki, hogy náluk a faluba is kivonultak egy idős bácsihoz, mert hogy lövöldözött, elkezdett lövöldözni ittasa, mert azt gondolta, hogy csalja a felesége, kivonult a rendőrség, a kommandó, lefoglalták a szomszédok ház teraszán, a tetőkön a helyüket, és várták egész éjjel a parancsot, közben a bácsi bent volt, pálinkát ivott, és néha kilőtt az udvarra. A bácsi közben aludt bent, aztán bement a rendőrség, a házkutatás során fegyvert találtak nála, puskát, pisztolyt, jelentős mennyiségű lőszert. Bácsföldvárom.
2: Történt a dolog. Na, ott az zajlik az élet, gyerekek.
1: Egy napig túszdráma volt, a bácsi néha kilőtt egyet a kertbe, és mire bementek a rendőrök, békésen aludt.
2: És a felesége hívta ki a teket, mert...
1: Igen, elkezdett lövöldözni, mert azt gondolta, hogy csalja a feleségét, kivonult a rendőrség, elfoglalta a kommandó a szomszédok házának a teraszát, a tetőt, és várták egész éjjel a parancsot, hogy bemenjen. Közben a bácsiben volt, aki néha pálinkát ivott, és néha egyet-egyet kilőtt az erkére. Ezért nem mertek bemenni.
3: De be miért nem csinálnak filmet?
1: Zseniális. Másnap reggelig várták, hogy mi lesz, majd bementek, miközben a bácsi aludt bent.
2: Őrület.
1: Micsoda túsztárgyalás. Őrület. Nagyon szeretem az ilyen történeteket. Te meg leköltözöl falura, hogy nyugodt életed legyen, érted?
2: Elövődöznek.
1: És találkozol egy bácsival, aki belül a Solymári óvodába. Igen, erről beszélgettünk. Igen, ez az Üvegtigris 4. Egyébként az is lehetne. Igen, az Üvegtigris 4. Majd de szerettem azt, milyen jó is volt. Na jól van, azt mondja, hogy még egy közlekedés, M5 Budapest felé Dabastól mindkét sáv arra szól, köszönjük szépen. Egyébként a játékunk majd 9 óra után lesz, jó? Úgyhogy akkor már egy kicsit lazábba vagyunk, nem témázunk, úgyhogy 9 óra után lehet majd megnyerni ezt a kis csodaporszívót. Nagyon szép, megnéztük, nagyon csecse.
2: Fölmos, öcsém, fölsöpör, kitakarítja magát.
3: Ez egy feleség, ez nem egy porszívó. Ez egy feleség,
2: hát egy fél, funkciókat
3: egy izi, ez egy teljes értékű párkapcsolat ez a gép, ne arra ugyatok meg, de hát aki ennyit megtesz, az hát több mint sokan megtesznek, ugye?
1: Igen, tényleg jó, megnéztük, rendben van.
2: Nagyon
1: rendben
2: jó. Van. Ha már ilyen technikai dolgokról beszélgetünk, segítsetek már, most belefutottam egy cikkbe, ahol azt vizionálják, azt vetítik előre, hogy micsoda technológiai fejlődés várható még. Tehát már egy csomó mindent tudunk, sőt, ugye többször járt itt nálunk, nem fog eszembe jutni a neve, de majd elmondjátok, aki ilyen különböző orvos technikai eszközökkel foglalkozik.
1: A Mesko, így van.
2: Na, hogy most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
1: Segíts!
2: Én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy csattottad? Na várjál!
3: Mit csinál egy okos
2: protézis? Na várjál! Mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
3: Így van, ez a kérdés.
2: Na.
3: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát ha én okos protézis csinálnék, akkor az lenne, hogy szórná a wifi-t első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd ide, aztán párosítsuk az eszközeinket.
1: De várj, itt a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb vagy
2: nem,
1: kar?
2: Nem, ez most kifejezetten fog.
1: Ez fog protézis.
2: A láb protézisod, azt értem.
1: Ugye, az oké, az tiszta.
2: Azt értem, de hogy egy fog protézisben aha, mi lesz az
3: de akkor
2: az
3: figyelj,
2: okos?
3: Lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne leszor.
1: Igen, szkúter leszor. Igen. Révizé, nem tudom, 2004-es...
3: Mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
1: Wi-Fi-n megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
3: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
2: Hogy ne harap meg.
3: Ha olyan dolog kerül a szárba, akkor azt összeharapod.
2: Ja, de ha gyerek új van, akkor nem harap.
3: Igen.
2: Aha.
3: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek
2: jó, ezt ne folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami igen? Nézi, hogy mit eszel,
1: igen?
2: És ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
1: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne legyen káros.
3: Nem, vagy berakod a diót a szádba, és akkor azt mondja, hogy egy feldolgozás indul.
1: Oké, okay, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincsen, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
2: Igen, hogy internet alapú aha. protézis lesz.
1: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forrón eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
3: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgy, hogy... Figyelj, úgy ráharapsz, tudom én, egy kígyóborkára, és igen? akkor tudod...
2: Kifaragja.
3: De igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadba, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uborkát, és a végén benne lesz pont
1: igen,
3: az,
1: amit benne, benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
3: Igen, egyébként. Vagy egy dallamot, aha. vagy bármit.
1: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal? Jelzi, hogy
2: magát
1: nem, hát jelzi neked ja, naponta háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
3: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
2: Nem tudom beszélni. Ahogy ne igen, jöjjön igen. ki a szag.
3: Igen, okos, igen, okos.
1: Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori bár szájszag.
3: Bár az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
2: De néz rám.
3: Ájvis. Sajnos nem erről van szó. Ez általános probléma.
2: Este ők
1: na,
2: ugye
1: akkor ki... azt is jelezheti igen. neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
3: És mi van, akkor előfizetésed lesz a fogsoradra? És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor addig nem tudsz rágni.
1: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Zár. Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a sojbeli odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltad.
2: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
1: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
3: De ez nem ilyen az rezgés, hanem csak a kocogás alatt.
1: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
2: Ó, hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
1: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefon keres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piac ott futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
3: gondos
1: hogy papa
3: fogsor.
1: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet jó. küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
3: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat, igen? élesre, így izé.
1: És harapó funkció lesz, igen.
3: És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És akkor egyébként fel a másikat, és kiszúrod a szemét.
1: Erős orálnál pedig vibrálása van.
2: Tehát egy plusz extra.
3: Romantikus üzemmód.
1: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód, romantikus üzemmód. Tak. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
2: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra.
1: Aha, tehát hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
3: Azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, igen. mint a fogsor, de mindegy.
1: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni.
3: Úristen,
1: egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisből reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
3: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdésben is megkapod a reklámot.
1: Igen, de egyébként ez zseniális.
2: Jó reggelt, szomszéd azt, hogy ön is Ariellel most?
1: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el szomszéd azt, hogy azt az Ariel reklámot.
3: Gluténmentesen boldogan.
1: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset, ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan harap.
3: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
1: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor... a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
3: Ha régítél, ha régettél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntöd a vizet.
1: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad.
2: Kiszáradsz.
1: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Figyelj, egyre jobban adom ezt a fogsort. Zseniális.
3: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
1: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig, a papa bőrszínét tudod
3: attól
1: állítani.
3: Hogy milyen környéken sétálsz.
1: Igen. Meglátod, hogy milyen a bőrszín a papának.
3: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni, tudod, nagy az így, hogy sok pénzed van.
1: Igen,
3: ott
1: kikapják a szádból, igen.
3: Rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első...
1: Tökéletes, tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a formában nagyon jó.
3: Az erdőbe, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogy visszatalálj hozzá.
1: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzára tudsz tenni.
2: Ó, és akkor nem magadra.
3: Tudsz enni.
1: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
3: Igen.
1: Beszélni tudsz, például hányásnál
3: meg kiszűri a sűrűjét.
1: Igen.
3: Újra feldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
1: Igen. Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
3: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
1: Ú, de jó. Tökéletes. Jó. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
3: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegsége, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és ezért a férjének kellett hoznia a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pontom, mert nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
1: És reklámokat játszott le.
3: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, mert a férj meg közben kicsinálta magát.
1: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ról tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként a sej rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
2: Zseni.
1: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
3: Veszel egyet a feleségednek és igen? a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
1: Hogy még köszönjük se tudjanak
2: egymásra.
3: Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután négytől kus.
1: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
2: Gátló funkció.
1: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
3: Find my fogsor.
1: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
2: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
1: Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
2: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
1: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami, belekövsz, valami, megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom, mennyi
3: igen,
1: a vér alkoholszintet.
3: Igen, ugye magán a amikor milyennek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg az, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
2: Oldalra szívja.
1: Igen. Tökéletes. Lefordítja a mondani valót az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
3: Az nyelv
1: nem?
3: Inkább, az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az olyan...
2: Na jó, de hát van benne egy kis hangszóró, tudod? És
3: hogyha beletállít egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
2: Van felső hatos, az mit csinál?
3: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
1: Igen, egy mutatás, a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álomíre Barnabás, igen. Gyulladást figyelő, vérlabort is mér, gyulladást
2: jó,
1: figyel.
2: Jót akarunk, akkor...
1: És az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
2: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy, köszönöm.
1: És csak behozod ide, és nemhogy megoldjuk a kérdésédet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókuránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
3: Állítható tájszólás.
1: Júj!
3: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak komám, hát mi van már veled?
2: Jó. A négy jön, az mi?
3: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
1: Ne szól azon.
3: Ez nagyon fixen.
1: Nem kell dúdolni, szól a szádon a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belönt, ez akkor megrágja és leturmixolja. És
2: beépített vacogás, ahogy érzi a lehűlést, annál jobban csattog.
1: Azonnal elkezd vacogni. Gyerekek, ez az orvostudomány jövőre. Hát itt vagyunk. Szóljunk a meskónak, hogy kitaláltuk a fogsor. Meg mennyi ötletet.
3: Gyorsan le kell védetni amúgy, még mielőtt ugye elkezdik ezt.
1: De igen. Na jól van. Oké.
3: Ez is lehet, hogy az egyik ráharapsz, és akkor egy gáz bocsát ki a leheletet, tudod? Mint abban a régi, melyik film volt, amiben volt ez a... kis gonosz, tudod, a kicsin.
1: A Minimi, Mike Myers, Minimi. Fú, nem tudom, mi volt ez.
3: Abba voltak ilyen dolgok, és akkor és akkor elgázosítod a környezetedet.
1: De valószínűleg ez lesz, gyerekek, 5-10 év múlva ilyen kütyük lesznek rajtunk. Bennünk, magunkon, nem? Ezt fogjuk mérni, hordani, tehát hogy ez valami ilyen jövő elé nézünk. Menni kell, Zsulcike, ennyi reklámunk van? Jövünk mindjárt, jó, átbeszéljük a rócsót is, gyerekek, hogy mi várható jövő héten, és játszani is fogunk ma, egy egyhetes játékunk indul, egy gyönyörű porszívóért, úgyhogy háziasszonyok, figyelem, 9 óra után ezt meg tudjátok nyerni.
2: Nem is porszívó ez.
1: Ez minden.
2: Ez, azt hiszem, ez ilyen minden. Úgy hívják ez, hogy felmosó.
1: Felmosó porszívó. Nagyon komoly kis tudsz, igen, megnéztük. Jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florbán S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
9: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
8: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, Max hozam, Maxentisz.
10: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 km Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
11: Mit olvassunk ma?
12: A láthatatlan kincset.
13: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
14: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
15: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
16: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
17: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
16: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
17: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
16: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
18: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
20: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agrokeráruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agrokeráruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
21: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
0: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
3: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
22: Unod a cipekedést? Ki készít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
23: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
24: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, két óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pénteken 20:30-tól Kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra Tapas Bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
25: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
26: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
27: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
28: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
29: Kezdődnek az érettségi vizsgák, keresik az év kerékpárútját, bemutató műtéteket tartottak a Kecskeméti Kórházban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A magyar nyelv és irodalom írásbelékkel megkezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Bács-Kiskunban idén tavasszal összesen 8044 érettségiző vizsgázik, közölte a vármegyei kormányhivatal. Az utolsó írásbeli vizsganap május 22-én lesz, ezt követően az emelszintű szóbeli vizsgaidőszak június 3-ától 10-ig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidőszak június 15-től július 1-ig tart. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
30: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonal annak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
29: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-ig. Laparoszkópos bemutató műtéteket tartottak Kecskeméten a kórház szülészet nőgyógyászati osztályán. Az esemény célja a tudás megosztás, a technikai készségek fejlesztése és az egységes, magas színvonalú betegellátás erősítése volt. A programra Budapestről, Békés Csabáról és Hódmezővásárhelyről érkeztek orvosok és orvostanhallgatók. A kis csoportos képzés lehetőséget biztosított az interaktív részvételre, közvetlen kérdezésre és a műtéti lépések részletes megbeszélésére, olvasható a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Azt írják, az ilyen alkalmak hozzájárulnak a betegbiztonság és az ellátás minőségének további javításához. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Derült, napos, száraz időre már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk itt Kecskeméten, 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó, szelíd motoros, Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
5: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Emlulás megyeri hír irányába, Csöbörnél. Baleset, hatóságok helyszínen, a torlódás. Tomi, köszönjük szépen, ennyi rohadt reklám, de tényleg kb. 10 perc volt. Nem volt 10 perc, sok a reklám, gyerekek, így van, azért nem is zenélünk, itt vagyunk, nyomjuk, de amíg van reklám, addig vagyunk mi is. Amíg vagyunk mi is, addig van reklám is. Az egyik nincs a másik nélkül, sajnos ezt el kell viselni, ezzel mi se tudunk mit csinálni. Itt a fél óránkénti hírekkel lehetne valamit már azért szerintem egy kicsit modernizálni, egy kicsit átszabni a médiatörvényt, egy kicsit valahogy ezt az egészet, az okostelefonok, az internet, az azonnali hírek világába benne tartani a rádiózást, míg hogy fél óránként kötelező híreket mondani. Ez egy olyan 1973-as szabályozás, ami régen megdőlt, semmiféle létjogosultsága nincs, és bőven nem kellene már. Mert hogy ez a
6: szerintem fél... ez vállalás, ahogy elnyered a frekvenciát,
5: akkor... De hogy kötelező vagy, bizonyos nagyságon belül, meg ugye a hálózatban vagy, meg országos felé vagy, de maga a vállalás kiírása sem jó. Tehát az egészet át kéne szabni, ne vicc, félről minek? Hát nincs akkor az a, nincs rá, az a hír, akkor. Amit nem olvasol el. Szóval,
7: a megszólások túl hosszúak.
5: Egyébként így van.
7: Nem lehetne abban kéne lecsípnék keveset? Hogy nem lehetne csak egy ilyen 4-5 perc, egy nagyon intenzív beszélgetés, utána 70 perc rádió.
5: 70 perc reklám, 40 perc reklám és 3 perc műsor.
7: Igen, igen.
5: Ez a fél óránként kötelező hírek, ez mondom, ezek ez az 65. Nagyjából
7: ott született ez. Ugyanazt a gázsit veszi fel, mint mi. Ugye? Azt nem is beszél egyáltalán. Csak mondom.
5: Ebbe azért a mondatod első részében azért nem vagyok annyira biztos, látva, hogy
7: igen, jó, lehet, hogy ilyen doboz kekkel dolgozik, de ettől függetlenül lehet, hogy így van, meg egy kis almáért, de
5: ettől drága vagy.
7: Igen, de most csak próbáltam meg nagyon kedves maradni, és, de nem lehet, nem lehet kedves.
5: Hát itt nincs helye kedvességnek. Na mindegy, hogy igazából azzal megy el sok idő, nem? Hogy meghallgatott fél óránként ugyanazt. Na de mindegy, nem is ez a lényeg. Viszont mi készültünk, mert hogy eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, és 147,3 méter magasból bázisugrást hajtott végre a csávó. Uh-huh. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb Isten. Kihívás, mint maga az ugrás.
7: Én ezt nem bírom nézni.
5: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóban megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva,
7: az a biztonság, figyelj, hát, személyesen ismerem.
5: De. Ő a legjobbat.
7: Egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fent a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonsági őr van, hogyha rossz kockán állszok oda, azt mondja, ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méterrel arrébb van észak-kelet irányába.
6: Na, de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
5: Szerintem az van, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
7: A nadrágát tehát, külön hogy... szeretném kiemelni, hogy mindezt egy combközépigérő sorban teszik.
5: Mindezt egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonsági utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak haver, gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. De hogy kezdesz el mászni?
6: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer. Igen. Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
7: Azt hitték, hogy futár.
6: Akkor, tuti, igen.
7: Úgy néz ki, de sima futár. Volt futár. Olyan furán néznek ki, néha volt futárok, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsák, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
5: Na múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
7: Ilyen időben így alulöltözködni, megfázik a vesőd, megfázik.
5: Igen. Szóval egyébként jó arc a csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmásszák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye hát ez gondolom ilyen bázisugró szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri toronyra, meg a MOL Campusra, és ami szép, Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonsági, onnan te leugrasz, és akkor menő vagy.
7: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik hát emeletre?
5: Folyosz, Béla, mondtam már, hogy gyere már liftel, létsz, és nem állsz szabá föl, megy három emeletet keresztül.
7: Meg itt egy unikumot, gyere ki az ablakból,
5: gyere ki! Gyere le onnan! Na mindjárt fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja nekünk ezt a dolgot. Egyáltalán maga ez a bázisugrás is azért egy ilyen tiszteletre méltó dolog. Egy csávok ilyen hidakról, meg tornyokról úgy ugranak le, hogy az egyik kezükben ott az ernyő, amit azonnal kidobnak, vagy ha rutinosabbak, akkor zuhanás után nyúlnak hátra, és oldják ki az ernyőt. De hogy ott azért rosszul hajtogatsz, már pedig magadnak hajtogatsz, én itt ellenék veszve. Szerinted mi lenne velem?
7: Te 12 éves korodban az első, amikor nézel egyet, meghaltál volna.
5: Ezer, gyere már ide, itt a 3-as kötél a 8-asra, vagy a 8-as kötél a 3-asra. Feri, te hogy csinálod?
7: Én is most csinálok egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor kész.
5: Hagyd csak, Feri, összehajtom az erdőnet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az erdődet? Megcsinálom az erdőtöket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
7: Láttam valahogy, láttam. Várj,
5: miért nyúltál az ernyőmhöz? Összecserélted az ernyőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját ernyője van. Ez nem az én ernyőm. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázis ugrani? Megcsináltam az ernyődet, Feri, ne törődjél vele, össze van hajtva.
6: Persze, ugorjunk.
5: Szerintem az a lelke. Nem is az ugrás. Nyilván az, hogy ugrasz, milyen szél van, hogy hova landolsz, ezeket azért, hogy nagyjából megnézed. Meg van egy valamilyen rutinod, ami mondjuk ejtőernyőzésből jön, bár a kettő azért nagyon más sport. De hogy ott tényleg az van, hogy kicsit is rosszul hajtogatsz, ott nincs idő nagyon póternyőt, meg hasi ernyőt, meg nem tudom mit hitni.
6: Szerintem nincs is nekik. Ez a 180 méterről.
5: Semmi.
6: Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz, pap.
5: Egy sanszod
7: van. Egy sanszod van. Kinéz az a paliot azon. Miért? Ne csináld ezt, ne ugorj ki!
5: Igen, nagyon szeretem ezt a videót, hogy mászik is alatta az öltönyös biztonságőr, már csak így széttett kézzel így néz, így. Hát légy gyere le, Na itt vagyunk, Mátyás Máté, bázisugró. Hello Máté, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggelt!
7: Normális vagy, Máté?
5: Nem ő volt. Csináltam. Kapaszom.
7: Nagyon veszélyes, amit csináltok.
5: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
8: Egy külföldi arc volt. Na én is csak így az Instán ismerem.
5: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív azért ehhez nagyon engedély nincsen.
8: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, ott például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott, ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
5: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy igen, a toronyra, hogy igen, azt engedik. Igen.
6: És ez kevéssé érdekel benneteket, gondolom.
8: Volt olyan is, hát igen, volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk, annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
5: Technikailag ő jól ugrott? Jó helyen mászott, jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
8: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
5: Besétáltál a kampuszba?
8: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
5: de
8: nem lehetettem meg.
5: De ugrószándékkal mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
8: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
5: És simán feljutottam.
8: Simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az iroda rész felett, vagy nem is tudom, az a, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna, ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb a magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
6: De amikor följutottál az ernyővel, én még igen? itt megragadtam, akkor miért nem ugrottál?
8: Hát azért, mert...
7: Volt egy meeting pont,
5: te nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
7: Nem, most külön, nem, Ancsos Weiberről küldött egy videót. Igen,
6: Weiberen
7: nézd meg.
6: Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy mitén 8 méter magasnyi üvegfal.
8: Hát az, vagy 10-15 vagy 10, méter, az 15, nagyon magas.
6: De az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
5: Azt tudom, de igen, amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
6: Hát onnan ott még mászni kell.
8: Nem, mászni kell, ott még mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
5: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Egyébként ez egy jó kérdés, hogy a sisak
8: ez
5: minek
8: rajtatok? Sokan kérdezik.
5: Mitől kérdezik?
8: Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás, vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat véd a sisak. És
7: hát mondjuk lehet, hogy
8: nem az ellen van, hogy lezuhan.
7: Mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokat
5: jelentekelni. De az egy megfoghatatlan. Tehát mire fölmászol, ugrasz, lent vagy, összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen. Tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
8: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
5: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
7: De azt mondják, hogy elvitték a rendőrök a végén.
5: Begyújtották a rendőrök?
7: Igen, ezt írják.
8: Hát mi van? Ott van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én

0: 300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó, nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelés tanulod meg, vagy van ilyen speed flying, tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat. Tehát
1: Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
0: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen szikla, falak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter, 35-40
2: nincs
0: méter.
2: Nincs nagyon idő kiíti az erdőt, igen, 30 méteren
0: hát
2: nem hívik.
0: Hát az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
3: Milyen gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség, hogy leugráltál, nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
0: Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
3: És azt hiszem, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tehát tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
0: Hát igen, az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
2: Óvatosabban ugrálgatsz.
3: És ugye konzul
0: igen,
3: lesz
0: igen,
3: a
0: lakultana
3: újra?
0: Igen, igen, bizonyítvány kell beküldeni.
2: Jó, hát ez most egy ugrás, hát
0: de
2: utána már lehet. Figyelj, mennyivel hát
0: ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
2: Mennyivel zuhansz, amikor rán nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
0: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitás késleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a zsinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km/h-val is, vagy akár többen is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabadesés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljaktam, így lépegettem jobbra-balra. Tehát ilyen azért van, igen.
2: Akkor átránt visszafelé. Aha.
0: Igen.
3: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
0: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, a szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magas magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van, ott 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé.
2: Azért
0: ott már ott van egy
2: társ
0: késleltető rendszer. Igen.
3: És amikor
0: kedvetek, nézzétek majd meg.
3: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet? Vagy van egy ilyen eufória állapot?
0: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
2: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
0: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
2: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
0: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán, gondolod, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána nincs a gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
3: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
0: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energiaitalgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
2: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekben lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga

0: az illegalitás a lényeg. Éppen minden ugrásnál eszedbe jut, hogy az út lehet, hogy az utolsó? Vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt? Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
1: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebben az a jó, hogyha benne vagy a sportban is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
0: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
2: Egy kérdés, hogy lehet-e
0: a tandem... Igen, ez nekünk való.
2: Lehet tandem ugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulra ölellek téged. És akkor...
0: Én nem engedlek.
1: Van, az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandem ugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
2: Balázs, tudom, hogy a születésnapodra.
0: Elő a kis csimpackocot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézni.
1: Hát ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy ilyen
2: tandembázis. Ez elég kéreges, hogy úgy érzem, hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
1: Hát, azért mondtam Balázs, nem őt, hogy el tudjuk vinni.
2: Ó, jó, és egy zsiráf.
3: Viszont ha a konzuli cucc megvan, akkor az egyhetes meghívást örömmel fogadjuk. Köszönjük.
0: Annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam ergővel, az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabades, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
1: Tudom, hogy egy ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
0: Ankettesnek a szárnyán ültem. Igen, kétszer vagy háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő, azért egy 40 másodperc szabades, és az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába mondod, hogy idő, állj, nem ugrom, az mi, ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása Eszternek el kell menni bázist ugrani.
2: Meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a mellkasára szikszalagozni.
0: Kit viszünk a hölgyet? Dupla fékező ernyő.
2: Kicsit hamarabb fogunk megérkezni, mint gondoltam, de...
1: Most egyétek rá Balást, és akkor menjünk el, ott van a Gardatónál, amúgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik, én lekamerázom, tehát én leugrok a sráccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
2: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélelem és a kirándulás. Engem írjatok fel, szerintem meg vagyunk.
0: Igen.
2: Én szabaddá tettem magam jövő hétvégére.
0: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra, köszi. Csáu, köszönjük szépen Mátyás Máté bázisugrónak.
2: Csak a személyes kedvenc SMS-et hagyj írjam fel. Én ezt mondjuk tanítanám. Milyen jó lett volna a World Trade Centernél. Mindenkinek lett volna egy ejtőernyő az alsó fiókba, és akkor ugye kiugranának, és megtanítanák őket ugrani. Aha. Látod magad előtt ezt az oktatást?
0: Ahogy... Smiley-el nélkül küldte, ez komolyan beküldte.
2: Komolyan gondolta, hogy Kati a könyvelés. Kati, gyere, most azt fogjuk gyakorolni, hogy kirugrasz a 77-ről. Gyere, ezt
3: ugye. Itt a jelződ, jó, így kell kidobni.
0: Jól látom az utasszállítót? Akkor ennyőket előkészíteni, jön egy utasszállító, be fog csapódni.
2: Kérem a pénzügyet, vegye komolyan.
0: Hihetetlen. Jövő mindjárt, gyerekek. 9 pontosan. Megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak
4: számára nem ajánlott. Reklám. Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil Mobile Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
7: One. Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
10: Csendből csinálok pénzt.
11: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
9: Elég. A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
12: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Johnny Cage. Kiválasztottak a Mortal Kombatra.
14: Színész vagyok, nem bajnok.
15: Mi nem térdelünk le!
12: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
16: It's showtime.
12: Május 7-től a mozikban.
17: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
18: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
17: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
18: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
19: Reklámot hallottak.
20: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
21: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A Caddy Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a Caddy Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
23: Május 8-án az Osamban ünneplem az egy éves szülinapomat. Spórolja VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
24: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlók estéje.
23: Irány az Osan! Spórolj okosan!
25: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
26: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szárdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
27: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
28: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
20: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
0: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
20: Rádió egy gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
20: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Még lehet jelentkezni a kreatív pályázatra. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ismét úton a kormányablakbuszok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még május 10-ig várja az alkotásokat gyermekrajz pályázatára a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A Mesélek, ha van kinek felhívás a Cigánymesék című sorozathoz kapcsolódik. A szervezők célja, hogy a gyerekek kreatív módon, rajzokon keresztül dolgozzák fel a sorozat világát, és saját képzeletük szerint jelenítsék meg annak szereplőit, történeteit és hangulatát. Általános iskolás gyermekek jelentkezhetnek szabadon választott technikával készített alkotásaikkal. A lefotózott vagy beszkenelt pályaműveket e-mailben kell elküldeni. A munkákat szakmai zsűri értékeli, az ünnepélyes eredményhirdetést a szervezők közös gyermeknapi programján tartják. További információk a Kecskemét film honlapján érhetők el. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
2: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Szolgálatban a vármegye mobilizált kormányablaka május 5-e és május 7-e között a Kiskun-Majsai járás területén várja ügyfeleit a kormányablakbusz, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Holnap Csúlyospálos, Bács-Szent-György, Kömpöc és Gara településekre érkezik a mobilizált kormányablak. A heti menetrend elérhető a kormányhivatal honlapján. Derült, napos, száraz időre, már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk itt Kecskeméten, 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Időjárás, mondjál valamit, Ferkó, valamit.
1: Napos.
0: Napos. Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Nagyon kell az eső, meg nagyon nagy a száj van, meg tényleg jó lenne esni, csak ne jövő héten. Ha már nem esett egész áprilisban, csak az egy tizede a szokásos mennyiségnek, sem májusban, akkor nem május második hetében legyen szakadó eső. Amikor kitelepülni megyünk, azt az egy hetet még bírja ki az időjárás.
3: De a Dunloptól szeretnék kérdezni a szponzorunktól, hogy mikor érdemes lecserélni a téli gumit?
1: Hagyjad most már mindjárt el.
0: Engedd el. Most már. Ne nyújj hozzá, most már várd meg a következő telet. Nehogy lecseréld. Én elmondom neked, simán kibírja a szezon.
1: 28 van, meg jobban tapad, érted? Könnyebben megállsz.
0: Kicsit jobban kopi.
1: Biztonságosabb, hidd el.
0: Engedd el. Aki nem cserélt májusba, az most már puha nem viszi végig októberig. Úgyhogy engedd el. Ráadásul hidegek a reggelek. Tehát, hogy még amikor
3: te jössz... Deresek itt, hogy a Ferencvárosban.
0: Deresek, igen. Szóval jövő héten turné gyerekek, Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen. Ezek az állomásaink. Ide megyünk, Széchenyi tér, ugye hétfő, aztán Várkerület, Főtér, Szombathely, Városházatér, Dunaújváros és Kossuth tér, Debrecen. Az egy jó nagy motorozás lesz azért Debrecenből este haza. Sötétben, de nem baj, saját 8-kor még világos van.
1: Persze.
0: Egyébként, tehát hogy tök jó lesz.
1: Egészen
0: 9-ig így van, úgyhogy jövünk gyerekek, és reméljük, hogy nem esik az eső, rengeteg ajándékot viszünk. Eszter is jön a győri helyszínen vagy.
3: Győr, Sopron. Dunaújváros.
0: Dunaújváros, akkor Szombathely, Debrecen Juliskával találkozhatok, ő is jön, érkezik, úgyhogy teljes női válogatottal.
3: Szombathelyen, ott valami nagy programokat csinált magának, csak tudjatok róla.
0: Igen?
1: Igen? Aha, igen. Jó, remélem, igen. Nekünk nem szól.
0: Este 8-kor Szombathely, az Vegas strip. Az Vegas strip, úgyhogy az minimum New York Times Square szilveszterkor, úgyhogy nagyon nagy dolgokat lehet
1: csinálni. Ráadásul egy szerda este, mert mi pénteken csak.
0: Hát szerda, szombat, meg nem áll az élet. Hol voltunk, mikor nagyon berúgtunk? Ja, Nyíregyháza.
3: Ott is nagyon berúgtunk.
0: Mocskosul berúgtunk, és kiküttöttünk.
3: A rododendron az hol volt? Rododendron
0: az Kecskemét volt.
3: Kecskeméten, igen, az is óriás.
0: Rododendron volt Kecskemét.
3: Az a személyes kedvence volt, hogy megpocsikoltad a kerthelyiséget.
0: Végigettünk 3 helyet. Feri tudott valami helyet, ahol beültünk, onnan átmentünk még egy olaszba, ott ittunk valami ismerőssel, egy üvegbort ott még bevertünk, hát ott volt azért.
3: Igen,
0: volt azért
1: jó, most nincs ital, nem ihat. Másnap olyan vagy, mint a mosott szar.
0: Ez igaz, de nagyon keveset alkoholizálok mostanában, nem esik jól, úgyhogy annyit lehet, egy pohárbor vagy valami lehet. Utoljára veled volt egyébként, csak mondom, a motoros túrán, amikor mocskos módon
1: persze,
0: a Szilárddal.
1: Persze, ebbe is én rángattalak bele.
0: Szilárddal megalakultunk, és másnap úgy ültem a motorom, mint egy zombi.
3: Tehát, azt mondják, hogyha egy Diannás cukrot leszopogatsz, és kúpnak használod, az sokkal jobb, mint egy pohárbor.
1: Gyerekek. Csak az élvezet értéke más.
0: Ne habozzatok Diannás cukrot hozni. Körbenyalogatjuk, megkóstoljuk.
3: Spárgás helyre meghozza, és jó. Akkor...
0: Spárgás hely, hát számít, Szombathelyen spárgás helyre megyünk, én remélem.
1: Sopronba.
0: Vagy ráadásul Sopronba, persze.
1: Lehet, hogy Szombathelyen is megyünk, de...
0: Sopronba Erhárdurat meglátogatjuk.
3: Jó, én Győrbe spárgázok nektek.
0: Jó.
3: Jó?
0: Jó. Annyi, hogy nem tudsz belőle fölállni.
3: De
0: tehát, egyszer megcsinálod, az nem kell fölállni belőle. Egyszer megcsinálod, és megvagyunk. Igen.
3: Két motorral lesz, te majd hazahúztok.
0: Igen. Na gyerekek, egy érdekes kutatás, erről még itt van időnk beszélni a játék előtt, és mondjátok meg, hogy mit gondoltok erről. Kijött egy hír, miszerint Amerikában a nők 40 felett már gyakrabban terhesek és gyakrabban szülnek, mint a tinédzserek, vagyis gyakoribb a gyermekszületés 40 feletti nőknél, mint a 20-30 éves nőknél Amerikában, és ők vezetik a szülési statisztikát, ahelyett, hogy a 20-30-as nők vezették volna. 40 pluszban a nők elkezdtek gyermeket potyogtatni gyerekek egymás után.
3: Én, mint a TLC egyetlen rajongója ebből az egész brigádból.
0: Megöl a lábam. A élet 200 kiló felett.
3: Igen.
0: A fekély a legjobb barátod.
3: Hozzávette a fekélyemhez.
0: Igen, élősködünk a testemben. Csak ilyenek vannak a TLC-t.
3: Imádom a TLC-t. Tehát semmi más nem lenne szükség, csak egy TLC-re egy bunkerbe. És nem azt meg vagyok, hanem boldog vagyok.
0: Egy óra TLC-n és rájössz, hogy nem a te életed a legszarabb. Mindenki, aki nagyon rosszul érzi magát, nézze meg egy óra TLC-t, jobban lesz.
3: 90 napos egyesség és a többi.
0: Megöl a lábam.
3: Igen. Ők hozták be ezt a műfajt, ez a tinédzser terhességekről, ugye, meg az MTV is futott egy ideig, ez a Teen Moms, emlékeztek a Teen
0: igen,
3: Momsra?
0: Igen, a Teen Momsra, igen.
3: Az a véleményem, hogy a Teen Momsos valóságshow volt az, ami a legdurvább tükröt mutatott a tinédzsereknek, és egy életre elvette a kedvüket a gyermekvállalástól.
0: Tehát, hogy azt mondod, hogy ők láttak mondjuk egy generáció fölnőtt egy bizonyos műsoron, és azt mondták, hogy nové, nekem ez nem kell. És hát nem szülök.
3: Nagyon-nagyon őszinte volt az egész műsor, azt mutatta be, főleg az érzelmi oldalát, mert ugye a fizikaival nem lehetett őket elrettenteni, tehát nálunk is ment az abortuszos, meg a minden egyéb dolog. És nem ez volt a durva, az, amikor mutatták, hogy ezek a kis 16 éves fiúk az első pillanatban magára hagyják a lányokat a gyerekkel, és hogy azok hogyan élik meg, hogy milyen kirekesztetnek lenni, hogy megbélyegzik őket, hogy mennyire nehéz tanulni és gyereket nevelni, hogy milyen rosszul reagálnak a szülők, amikor ilyen hamar nagy szülők lesznek, és hogy ott mennyire ki a szolgáltató újra, tehát miért kiszabadulnál otthonról, ugye, tehát megkapnád végre ezt a szabadságot, amiért küzdesz 18 éven keresztül, azonnal visszaraknak a startvonalra, mert hogy otthon kell lenned, és anyagilag vagy kiszolgáltatva a szüleidnek, ha hagyják, hogy otthon maradj, és szerintem sokkal durvább hatása volt ennek, mint minden más.
0: És akkor ők ezt kiheverték, és akkor azt mondták, hogy 40 év fölött viszont igen.
1: Mert ez ugyanaz a generáció.
3: De figyelj, aki... azt, ez az én generációm tulajdonképpen is, hogy hát lassan.
1: Igen, jön a 40, nem újabb baj, szülés.
3: Jön a 40, meg az 50, meg a 60, hanem az szerintem, hogy ezt ugye mindenki nézte valószínűleg, plusz ugye nagyon sokan ugye rájöttek, hogy nagyon rossz hitelbe szülni, úgyhogy elkezdtek ugye karriert építeni. És a másik, ami ehhez csatlakozik, hogy sokkal jobb az egészségi állapota az embereknek. Tehát az van, hogy nyilván nem mindenkinek, de hogy általánosságban az egészségtudatosság az átvette a szerepet.
1: Mondjuk 20 évvel ezelőtt még 40 évesen veszélyesebb volt szülni, most meg már tök
3: normális. Nézd meg, nézd meg anyukádat, hogy nézett ki 45 évesen, és nézd meg, hogy most hogy néznek ki a nők 45 évesen.
1: Más,
3: tehát
1: persze.
3: Teljesen más. És szerintem amúgy ez egy ilyen, tehát egy általánosságban véve egy ilyen előre haladottságot mutat.
0: Tehát, hogy karriert építenek a nők, és inkább 40 felett szülnek, mert addigra van kész az egzisztencia. Addig...
1: Meg nem akarod elveszíteni most már, amit Eszter mond szerintem.
0: Tehát, fiatal akarsz
1: hogy
0: maradni?
1: Igen, hogy ki akarod élvezni azt, hogy nem akarsz 18 évesen, meg 16 évesen szülni.
0: Na, de mondjuk azért lehet 25, lehet 32, lehet 36, hát, tehát hogy az nem a 18 meg a 40 fölött, ott azért még van 20 év.
1: Oké, de tehát, csúszol hogy... mindig egyikből a másikba. Tehát azt mondtad, hogy 18 évesen nem szülök, jó, majd szülök 25. Ott vagy 25 évesen, akkor kezded építeni a karriert. Jó, megint nem szülök. 5 éve már építem a karriert. Hú, de jó, most már van egy kis pénzem, tudnék utazni. Nem szülök. És ezért nem, és hát ezért érsz el 40.
3: A párkapcsolatok is nagyon megváltoztak, tehát azért nagyon kevesen köteleződnek el szerintem 20-as években, úgy, mint régen. Mert sokkal több a lehetőség, sokkal több az internet, sokkal több az utazás, a kaland, a külföldi munkaút, amit tudom én, mit csinálok.
0: De azért az nem megszokott, hogy 45-46 éves nők szüljenek most már többet, mint az első babát váró nők 40 pluszban több, mint a tinik, mint a terhes tinik. És itt nem 41-42, 46-47-48 éves nőkről van
1: és
0: szó.
1: És első gyereket vállalnak?
0: Első. Tehát ez kifejezetten a fiatalok, tinédzserek, 20 éveseket hasonlítottak össze 40 évesekkel, és most idén, vagy az elmúlt években a 40 pluszos első babát váró nők száma megelőzte a terhes tinik számát. Tehát 45 évesek szülnek 25 évesek helyett, vagy 30 évesek helyett.
1: Hát vagy ez az a generáció, aki nem akart szülni, azt mondta, hogy nekem nem kell a gyerek, és elérkezett 45 éves korára, és azt mondta, hogy hú basszus, ha most nincs gyerek, akkor nem lesz.
3: Jó, de azt is lehet látni, hogy a legtöbb tini terhesség meg a fiatal, hogy gyermekvállás általában a szegényebb országokban divat, vagy hát nem divat, hanem a trend, vagy, tehát hogy ott történik meg könnyebben. Nyilván azért, mert kevesebb lehetőség, könnyebb kapcsolódás, nem annyira felelős érintkezés. És
0: igen, na jó, de az egy tini terhesség 16-18, de azért itt van egy 25 éves nő, van egy 30 éves nő, van egy 35 éves nő, van egy 38 éves nő.
3: Minden jobb anyagi helyzetben van az ember, annál később vállal a gyereket. Ezt most ide leteszem ezt a mondatot. Nem biztos, hogy igaz, de szerintem van benne összefüggés, mert minél több lehetőséged van, annál többet élsz, annál többet, annál individualistább vagy, ugye?
0: Tehát, hogy megélet karrier, munka, szerelem, és aztán 45-47 évesre ez, hogy megvolt minden, megéltem, építettem egy egzisztenciát, karriert, szerelmes voltam, van pasi, most már jöhet, lenyugodtam annyira.
1: Vagy az is benne van, hogy és akkor én is teszek ide egy mondatot, hogy ők nem akartak gyereket. Azt mondták, hogy le tudom élni így az életemet.
0: Majd egyszer csak
1: fényt
0: kapnak.
1: És egyszer csak, igen, 40 fölött azt mondta, hogy hú basszus, senkim nincs, van egy pasi, akivel együtt élek, de nem lesz, aki időskoromban rányítja az ajtót. Egy csomó ilyen kérdés szerintem felvetül.
3: Igen, de a preferenciák is megváltoztak. Szerintem ez a generáció, ez most már nem kifejezetten úgy családcentrikus, mint mondjuk a miénk volt. Tehát, hogy nálunk szerintem sokszor, tehát hogy az én generációnak ugye több tagú nagyobb családok voltak a divatosak, meg akkor az volt, hogy azért 2-3 gyereket simán bevállaltak, és akkor akármilyen toxikus volt a légkör, vagy ilyesmi, de volt ez az ilyen nem tudom, hogy fogalmazza meg, összetartás, hogy akármin keresztül, de ilyen családnak kellett lenni. És most már szerintem, mióta van telefon, meg mindenki kicsit az online térben van ragadva, azóta ez inkább egy ilyen együttélés sokszor. Tehát az a valódi ilyen nagyon nagy családi kapcsolódás, az nem úgy történik, mint korábban. És szerintem ebből fakad az, hogy az emberek alapból magányosabbak, könnyebb számukra gondolt, hogy egyedül vannak, könnyebb számukra elfogadni azt, mondjuk időskorukban is egyedül lesznek, mert tudják, hogy ez nem feltétlenül rossz. Mert most már mi rá, már kicsit jobban szocializáltunk.
0: Már nem félünk tőle annyira,
3: nem
0: igen.
3: Nem félünk tőle,
0: igen.
3: Egyedül leszünk. Igen. Nyilván amúgy nem jobb, meg csodálatos dolog a gyerek, meg mit tudom. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ezek általános igazságok, csak most már elfogadható a gondolata is. Régen azért szerintem ez nem így
0: igen.
3: volt.
0: De inkább egy 40 éves nő, aki tényleg fel van rá készülve, mint egy 25 éves, aki esik el, és válik közben, és nincs rá kész, és nem felkészül. Tehát, hogy nekem ezzel nincs bajom.
3: Nem az esik el, nyilván... hanem az, hogy érzelmileg érje oda.
0: Érzelmileg érje oda, igen. Nyilván mondjuk 45-40 évesen valamilyen egészségi kockázata akár már lehet. Nem feltétlenül mindenkinél, de hogy nyilván nagyobb a kockázat, mint mondjuk 25 évesen. De hogy nincs ezzel baj, de jobb akkor ez veszik egy általános tendencia.
1: Jobb anyának lenni ilyen korban.
3: Mármint, tessék? Hogy én milyen korban?
1: Szerintem
3: hány éves?
1: Hát, hogy mi a?
0: Szerintem
1: melyik
0: igen.
1: a jobb?
0: Szerintem abból a szempontból igen, hogy már nem érzed azt, hogy nem maradsz, fomód, már igen. nincs fomód, igen. már nem az, hogy ott akarsz lenni a koncerten, hogy 25 éves, vagy 30 éves, hogy jönni, menni akarsz, hanem van egy érettséget, hogy lelassultál, hogy már megéltél mindent, és már tudsz teljesen oda koncentrálni, mint mondjuk koncentráltál volna 30 évesen,
1: hát
0: ami azért nagyon más.
1: Van dolgod az életben.
3: Van dolgod, nem úgy értem, de már nincs. A preferenciáit. Például én minden idős vagyok, annál jobban, szívesebben fekszem le időben például. Én 20 évesen hajnal 3-4-ig mindig fenn voltam, tehát hogy nem lehetett bírni velem.
1: Látszik és is hogy... azóta is.
3: Igen, hogy gyönyörű lettem, csodálatos vagyok. És a lényeg, hogy szerintem amúgy nem rossz, mert 40 éves korodban már azért szerintem egy harmonikusabb ember vagy, jobban ismered a dolgokat, megélted egy csomó mindent, nincs az a nagy elvágyódás az élethelyzetedből, mert már átmentél azokon a dolgokon, amire vágytál, és szerintem könnyebb harmonikus
0: stabilitást teremteni. Stabilitást teremteni, igen.
3: Az biztos, rossz. Hogy felkelni éjszaka, biztos nem olyan jó, mint 20 évesen, tehát a gyerekhez.
0: Biztos, hogy van, amit nehezebben hozol le.
3: A gyerekvállalásnak.
0: Vagy a türelmet, hogy mondjuk, mint tudom én, 5 éves lesz a gyerek, te már 53 éves vagy, nincs annyi türelmet hozzá, 46 évesen szülted azért.
3: Én türelmesebb vagyok, amúgy idősebb
0: koromra. De nem vagy még 50.
3: De
0: ahhoz igen, képest, több a türelmed.
3: Szerintem sokkal türelmesebb vagyok, mint 10 évvel ezelőtt, igen. Hát különben hogy tudnék itt ülni veled?
0: Ez is igaz. Egyébként a türelem is idővel jön meg egyébként tényleg. Tehát amit mondjuk 30 évesen még nem csináltál jól, vagy 35 évesen, az 45-48 évesen valahogy lelassulva sokkal több türelmed van bizonyos dolgokhoz. De akkor mondhatjuk, hogy ez jó, tehát hogy ezzel nincs baj, hogy 48 éves nő elsőre.
1: Nincs.
3: Én kedvesebb is vagyok szerintem amúgy plusz.
0: Ne, azért ez túlozunk.
3: De igen, sokkal kedvesebb.
1: Velünk is?
0: Ne, azért az túlátúzásokban ne essünk azért.
3: Arra gondolsz, hogy rákülmettem, hogy nem vagyok az anyát?
0: Arra gondolsz, hogy nekem, akkor már érted, hogy
1: már kijabált vele.
0: Kézzel milyen volt 10 éve, amikor még nem volt.
1: Hát akkor meg is vert volna.
3: Ugye legendás volt, legendás alakultásaim, tehát hogy konkrétan, mint egy alvó medve. Tehát ha engem valaki 8 előtt valamilyenoknál fogva felébresztett, felfoghatatlan reakciók. Vége volt. Egyrészt, másrészt pedig, hogy szerintem az, hogy meg tudod élni a vágyaidnak a nagyobb részét eddig ebbe a korban, szerintem egy nagyon jó alap arra, hogy erre egy gyereket vállalj, és hogy tudj rá megfigyelni.
0: Ja, hogy letetted abban a 25 évben. Aha, tehát igen. Volt buli, pasi, elmentél, jöttél, de kiélted magad, igen, ezért igen. Mondjuk 45 évesen már szívesebben vagy otthon, nem rohansz el otthonról, jobban érzed magad, és stabilabb környezetet teremtesz. Valószínűleg ez lehet az oka, hogy ez egy ilyen generációváltás, hogy ezek a nők ma már nem akarnak ennyire korán.
3: Igen, plusz ugye szülni. Szerintem egy csomó nőt amúgy fizikailag is olyan szempontból kevésbé visel meg, hogy 40 éves azért már látod magadon az öregedés jeleit, és arra behúzni egy gyereket, már nem lesz egy nagy tudat, hogy jaj, mi történt a mellemmel, mert az amúgy is megtörtént már, úgyhogy jó van az úgy, nem? Ugyan, jó, semmi baj nincs.
0: Hát még ad egy új lendületet az egész életnek igen. Nevezett pályának.
1: Gyökeresen hogy megváltozik minden.
0: 45-47 évesen, ott azért van egy ilyen valamilyen fura változó állapot, de hogy akkor oké, rendben van, amíg megérkezik egy gyerek, akkor az még megint
3: egy lendület.
0: Egy lendületet megint, hogy fiatal maradsz, hogy jössz, mész, hogy kelsz hozzá, hogy hozod viszed, hogy
3: elmátszol. Is stabilabb vagy, tehát hogy nem az van, hogy teljesen tudod, tehát akkor tudod, hogy tudsz pénzt szerezni. Azért 20-as éveidben ott még azért az egész egy küzdelem, nem? Tehát keresed a helyed, keresed a fix pontokat, próbálsz félretenni, próbálsz egyről a kettőről haladni, keresed, hogy hogyan lehetne mondjuk fél lakást összehozni, és a többi. És 40 éves azért jó esélye, azért már túl vagy.
0: És milyen palit találnak ezek a nők, akik 48 évesen először szülnek?
1: Lehet, hogy az a pali vele volt már 20 éve.
0: Csak 20 éve most a pali nagyon akart,
1: ő se akart.
0: Túlélte, tehát minden ilyen nő élt egy pali, valaki szintén nem akart. Mert itt ez a kérdés, hogy a nő egyszer csak azt, hogy 45 évesen akarok, hogy ez a pali, aki mondjuk 30 évesen akart, az kitartott-e mellett? mellette. Vagy talál egy fiatalabbat, aki azt mindegy, csinál nekem egy gyereket, mennyi, mert már nem te számítasz, csak hogy nekem legyen egy gyerekem.
3: Nagyon sok olyat ismerek mostanában amúgy, hogy valaki 10-15 éve fiatal pasival van együtt, mert mások lettek a preferenciák. Tehát, hogy a kor kevésbé számít, inkább így az érzelmi kapcsolódás.
0: Na, az valószínűleg egy válláson túl gyerek már megvan, összejön egy fiatalabbal, nem?
3: Nem, nincs gyereke, csak így összejön. És tehát idősebb hölgy is fiatalabb srác.
0: Tehát mondjuk egy 45-ös hölgy egy 30-as srác.
3: Az
0: öreg milfadász, a kis fiatal milfadász.
3: Kezdettől fogva,
1: sok kerül, de így helyes.
0: A kis milfanter, oda néz. 30 évesen elkapta a kis 45 éves.
3: Végre valami, amit az egészségünkért teszünk.
0: Na érted, mert ott a Palinak mit mondasz? Kicsim, nem szülök még 20 évig, a Pali kivárja, végig hisz neked, hogy majd egyszer szülök, majd 48 és azt mondta, hogy jöhet a gyerek, de addigra a Pali is már valószínűleg 50-55.
3: De a Palinak nem kell megszülnie, tehát az egész rizikó a nőn van.
0: Na, hogy ketten vagytok, ott van egy Pali, aki azért már azt mondja 20 év, hogy akarok családot. Vagy ezek a típusú nők azt mondják, hogy jöjjön egy Pali, nekem minden legyen fiatal, csinálj gyereket, mehet nekem az enyém, hogy
3: termékenyítsen
0: meg.
3: Nem, inkább szerintem csak a trend változik meg. Tehát ezek sokfajta történetek, tehát biztos ilyen is van.
0: Gondolom, hogy egy dolog, tudok,
3: hogy hazamegyek és elkapom Pétert.
0: Igen? Bevállalnál egy másodikat?
3: 38 éves vagyok.
0: Bevállalnál másodikat?
3: Nem tudom, hogyha most megmutatnák, hogy milyen lenne, tudod, hogy így azért.
1: Amúgy szerintem nem bevállalnál.
0: Valaki előre megmutatja, hogy boldog baba alszik sokat. Igen, erre gondolsz?
3: Igen, mert hogyha ruhadék, akkor ne jöjjön. De hogy
1: ezért... Egy terrorista? Akkor ne zsákmányoljon ki.
3: Így van, már ki vagyok zsákmányolva. Egy nyugalmas, egy cuki gyerek. Azt
0: mutassa be valaki, bevállalom. Jaj, de jó gyerekek. Na jól van, jövünk mindjárt, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outlet-be mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
7: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízzel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textilöblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek Coop.hu.
9: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
10: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
18: Jó, óriási attrakció gyereknapon a Malom Központban. Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
19: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzám! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
20: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
21: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
0: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
2: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agrokeráruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agrokeráruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
22: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
23: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlók estéje.
22: Irány az Osan! Spórolj okosan!
24: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
25: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076-414-010.
24: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
26: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Átfogó rekonstrukció indul a sportiskolában, érkezik a Muzsikál az Erdő program, felmérik a fészkelő füles bagolyállományt. Demeter Dia vagyok. Nyáron megkezdődhet a Lánchíd utcai sport általános iskola átfogó felújítása, írja a híres.hu. A beruházás állami és uniós forrásból valósul meg. A munkafolyamatok a tornacsarnok tető felújításával kezdődnek. Jól halad a főépület energetikai felújításának előkészülete is, amely nyáron kezdődhet. A kivitelezési munkák befejezése a tanév őszi időszakára is áthúzódhat, de ezek az intézmény működését már nem fogják akadályozni. A nagy felújítási projektnek része lesz még az iskola belső udvarán egy 15x28 méteres rekordtáncos sportpálya kialakítása, valamint az épület előső részének és oldalsó részének zöld övezeti megújulása, írja a portál. A híres városban indul az idei Muzsikál az Erdő. Május 16-án és 17-én különleges kulturális és természeti programokkal várják az érdeklődőket Kecskemét térségében. Az esemény sorozat szombaton a Hetény egyháza melletti Nyíri erdőben indul. Szerveznek élménysétákat népzenei meglepetésekkel, tartanak kiállítást, bemutatkoznak fiatal tehetségek és szerveznek erdei koncertet. Vasárnap Lakitelek Tőserdőnél várják az érdeklődőket gyermek és családi programokkal, természetismereti túrákkal, zenei programokkal, a nap ezúttal is erdei koncerttel zárul. A részletek elérhetők a muzsikálazerdő.hu oldalon. A fészkelő erdei füles bagolyállományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
28: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlapoldalon mindegyikhez van bemutató hangminta. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos eltérő pontérképe.
27: Derült napos, száraz időre már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk itt Kecskeméten, 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
4: Itt vagyunk, 9 óra után 10 perces, szikrázó napsütés, gyönyörű idő, fú, nagyon szép.
5: Napfény nagyon szép járja minden. Át a szívem újra.
4: Hogy volt, csak egy szál bikinit hoztam el az útra, ugye? Ez a Forev Club, így van.
5: Így van.
4: Na, és nagyon sok hozzászólás még a témánkhoz, amiről beszélgettünk, ugye, itt arról volt szó, hogy Amerikában érdekes tendencia van, mi szerint ugye, hát a 40 feletti nők már előbb szülnek, mint a fiatalok, és hogy az első gyerekről beszélünk, és hogy több gyermek születik 40 pluszos nőknél, mint a terhes, mint, tehát hogy több a terhesek száma, mint a fiataloknál. Nem feltétlen tinikre gondolunk, hanem fiatalokra, késői anyaság. Nem ritka, hogy 45-47 évesen történik meg az első teherbeesés, és ennek az okait boncolgattuk itt, hogy miért változó ez a tendencia, miért van az, hogy Amerikában már egyre többször szülnek egyébként ilyen, hát nem azt mondom, hogy idősen, de jóval idősebben, mint amit mondjuk azért így megszokhattunk
5: Mint
4: régen, így van. Azt mondja, hogy én csak hallgatom a műsorot, a szülő oldalról vizsgáljátok a késő gyermekvállalást, mintha az lenne a kérdés, ki mikor vállal a kutyát, macskát vagy hörcsögöt. Engem 44 év kor különbséggel szült édesanyám, 60 éves korom előtt vesztettem el minden felmenő rokonomat. Öregek között nőttem fel, mindenki azt hitte, hogy én nagymamámmal vagyok, pedig az anyukám fiatalos volt. Nem nagyon jó időszülők gyerekének lenni, higgyétek el, az ő elavult normáik szerint élni ebben a változó világban, aki 40 évesen szül, az majdnem 60, amikor a gyermek érettségizik. Erre senki nem gondol, szerintem ez úgy önzés, ahogy van, írja Ildi. Aha, tehát ott, és itt 46-47 évesekről van szó, tehát itt 67 éves lesz, mire te 20 éves vagy.
5: Én kvázi időszülőknek vagyok a gyermeke, vagy a legkisebb vagyok, és akkor apám már 40 körül volt, amikor születtem, meg anyám is, hát ő is 30 éves vége, tehát 30-es évei végén volt, és szerintem meg ez egy hülyeség. Az van, hogy...
4: És nekünk hülyeségeket, az alatt hülyeség.
5: Olyan szempontból az, hogy, tehát, hogy szerintem a szülők, tehát a szülőket ugye nem te választod ki, nyilván akárminek lehetnek. Mint hogy vannak idősebben is nagyon jó fej, fiatalos szülők meg vannak ugye kevésbé. Szerintem ez ilyen fókusz kérdés, hogy mire figyelsz, mert egy egész életen keresztül lehet nézni, hogy miért van a másiknak fiatal szülője, de azok meg tudnak nézni, te szülőd, milyen jó, hogy nekem, hogy milyen megengedő, habitus, meg kapcsolódás, igen, meg hogy miért tartott ilyenek, ebben nem lehet általánosítani, mert szerintem amúgy meg tud igaz lenni az ellenkezője, és meg ez is.
4: Igen. Igen, hát ő saját tapasztalatot írt, tehát hogy neki ez jutott, igen. Szociális petesejtfagyasztás más országokban jellemző, nők később tudnak csak nagy valószínűséggel gyermeket vállalni. Arra kéne edukálni a nőket, hogy ezt a folyamatot megcsinálják a 20-as éveikben. Nálunk tavaly óta teszi lehetővé a törvény, nagyon sok pénzért Anett küldte nekünk, nem tudom, hogy milyen országból. Köszönöm a témát, remélem találok párt, és lesz még gyerekem. Sok erőt és reményt adok. Ugye ott hagytuk abba a témát, hogy 48 évesen viszont talán ott kell egy palit is, aki bevállalja, hogy neked ilyen idős korába szül.
6: Na, itt
4: vagy
6: másik,
4: hogy nem szül, hanem csinálnak egy gyereket.
6: Másik példa, 42 évesek vagyunk a párommal, 25 éve vagyunk együtt, középiskolába jöttek össze, figyelj, másfél éves a kislányuk, az unokájuk lehetne, ugye, többen írják ezt, a 20-as években utazgattak, gyűjtöttök lakásra, gyorsan mentek a 30-as évek, és 40 éves korukba, és mondom, 25 évet lehúztak egymás mellett, és most mondták azt, hogy 42 évesek vagyunk, gyerünk, jöhet a gyerek.
4: Hogy tök jó.
5: Arra az szeretnék
4: jó.
5: Még reagálni, amikor valaki azt írta, hogy kell ehhez egy palit is találni. Tehát azért szerintem a férfiaknak a többsége alapvetően a nőknek a nyomására szokott belemenni.
6: Azt csináljuk, amit mondotok, igen.
5: Nem csak azt, hanem, hogy a nők döntik el azért legtöbb párkapcsolatban, mikor akarnak szülni, és szerintem ez így helyesen is van. A másik pedig az, hogy rendkívül sok volt az előző generációban a gazdasági abúzus, tehát hogy az volt, hogy a férfi volt a pénzkereső, a nő otthon maradt a gyerekkel, és a férfi ugye elkezdett valamiféle hát ilyen hatalmat gyakorolni a család felett, mert ugye ő döntött arra, nehezen megkeresett pénzre, amit hazahozott. Ezt nőként megélni szerintem évszázadokon keresztül ez egy borzasztó dolog volt, és ugye mi most már egy olyan generáció vagyunk, ahol már saját bevétele van a nőknek, tehát amikor 40 évesen mondjuk egy gyereket bevállalsz, akkor jó eséllyel már egy magas bérezésed van, mert addigra már rendes helyen vagy a karrieredben, tehát nem az elején vagy, nem a végén vagy, hanem ott egy jó helyen. Tehát már van valószínűleg félretett pénzed, van valószínűleg egzisztenciád, van nyugalmad magad felől, tehát ha bármi történik, ne talán, a párkapcsolat nem bírja el a gyermekvállalást, nem ott fogod találni magad, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, ha magadra hagytak téged egy gyerekkel az életedben legelején.
6: Így is nehéz, de, ja, de működhet.
5: Mindenhogy nehéz, persze, de szerintem azért ez egy nagyobb eszköztár ilyenkor már, meg egy másfajta szociális hálód van, egy másfajta lehetőségét, másfajta be lehet támaszkodni, szóval ez jó.
4: Igen, csak közben azért írnak olyanok, akiknek idősek voltak a szülés, azt mondja, hogy 41 volt az anya, amikor engem szült, 60 éves volt, mire leérettségiztem, azért egy picit fura volt,
6: higgyétek el. Ez igaz.
4: Tehát azért én az a gyerek oldalról meg tudom érteni, hogy ott állnak a gyerekek, a haverok, mindenki a 30-40 éves anyukával, és megérkezik az anyukát 60 évesen. Tehát azért ez...
5: Apukám nagyon vidáman szívta a vékony szálú Vogue cigarettát a balagásomon. 59 évesen, nagyon vidám volt, semmi probléma, nem láttam. Hogy...
4: 25 évesen le tudod, 40 évesen mehet az egész család nyaralni. Igen. Ismerősöm 16, illetve 18 évesen szült, ez a másik véget, 42 megint, az unokái 6 és 5 évesek. És 42 és kismama megint. Tehát még érkezett megint egy gyerek, az unokák meg 5 és 6 évesek.
5: De látod például, azért ez is tök jó, hogy valakinek meg nagyon könnyen megy. Tehát valaki meg azt mondja, hogy őt nem érdeklik ezek a dolgok, hanem bele kell vágni, és akkor lesz, hogy
4: jó,
5: lesz.
4: De azért az unokád idősebb, mint a saját gyereked, azért picit erős, nem?
5: Igen.
4: Az is teljesen természetes. Te? Semmi gond.
5: Lesz kivel játszani.
4: 6 éves az unokát, 1 éves a gyereket.
5: Lesz kivel játszani legalább, ugye? Lehet, hogy csapatosan. Tehát én egyiket sem tartom gáznak, szerintem mindegyik jó, csak nyilván ugye nem maradjon a gyerek, ha lehet, akkor se pénz, se szülő nélkül.
4: Igen, az mondjuk az nem feltétlen jó. Öcsém is késő gyerek, egy elkényeztetett kis csicska, mindent ráhagytak és megvettek neki mindent, mert nem volt már idegrendszerük anyukáméknak hozzá. Nekem majdnem 60 éves volt az apám, amikor legyártott. 60 éves volt, azért az kemény. Érettségi előtt már ára gyerek voltam, azért ez végigkísérte az életemet.
5: Ez komoly.
4: Mondjuk a papa 60 évesen még odapirított, az papába volt azért lendület, nem?
5: Persze.
4: 60 évesen azért, mert nem feltétlen.
5: Van
4: nálunk
5: a családban ilyen gyerek, amúgy, akinek az édesapja nagyon idős volt, és még a terhesség alatt meghalt, és ez egy nagyon érdekes kérdés amúgy, hogy máshogy csinálná az ember, hogyha tudja, hogy ez lesz a kifutás.
4: Aha, sem. Hogy ez a vége.
5: Igen, mert hogy tudod, akkor kapcsolódsz egy emberrel, és eljutsz el odáig, hogy figyelj, vele akarok egy gyereket. Tehát ennek akarok szülni egy gyereket ennek az embernek. Utána nehéz szerintem erre úgy gondolni, hogy jaj, bárcsak okosabb lettem volna, mert maga a kapcsolódás az igazi nagy dolog az életben, nem? Tehát, hogy ez meg tud fogadni már a gondolat is, és akkor nyilván ez egy tragédia, meg ez nem lehet tervezni, de hogy szerintem nem racionális alapon döntjük ezeket el.
6: Amit dob az élet.
4: Igen.
5: Aha, igen.
4: Utálom a gyerekeket, szervusz szívesen. ő így van ezzel. Igen, utálom a gyerekeket. Na jól van, gyerekek, oké. Okay. Na minden esetre azért a tendencia érdekes, amennyire változik a világ.
5: Hát 10 év múlva már sokkal okosabbak leszünk ezzel kapcsolatban. Ugye itt az a sokfajta tézis van, hogy fiatalon tartja az embert a gyerek, vagy sem. Tehát, hogy például aki 45 évesen bevállalja a gyereket, az hogyan fog öregedni? Gyorsabban vagy lassabban?
4: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem nem is a kor határozza meg, hanem hogy te milyen állapod vagy. Lehetsz 45 évesen még nagyon jó és friss, de lehetsz már nagyon leharcolt, lehetsz nagyon nehéz helyzetben, lehet 3 betegség, amin túl vagy. Tehát, hogy nem feltétlenül az évszám mondja meg, hanem egy fizikai, mentális, egészségi állapot, vagy 55 évesen is lehetsz baromi állapotba, és lehetsz túl már minden ember úgy megrángatott az élet, nem?
6: Szóval, az is hogy... marad egy kérdés, hogy állsz hozzá az egészhez,
4: értem,
6: hogy te aktív szülő akarsz lenni, aki részt vesz a gyerek életébe, ismerek olyan 20 éves szülőt, aki lesz szarja a gyerekét, meg olyan 50-est is, aki meg tökre éli ezt az egészet. Igen. Most akkor melyik a jobb? Hogy 20 éves az apád, vagy 50 valamennyi? Hát akkor
5: szerintem
6: inkább
5: mindenre reagálnak a gyerekek, tehát hogy akivel nem játszottak, az abból fog előnyt kovácsolni egy idő után, tehát arra fog a személyisége majd rá forni, ugye? A másik, aki meg nagyon játszottak, aznak ugye akkor is fogja csoportosítani a személyiségét, tehát hogy ezért ilyen változatos a társadalom, mert ha jobban megnézed a korunkbeli emberek is, és most nagyon vonalú voltam veletek.
4: Köszönjük szépen! Mi hatvanasok tartsunk össze.
5: Igen, hogy tulajdonképpen amúgy mindenki mai napig azért a személyiség ez a gyerekkori sérelmeitből fakad, vagy így arra építkezik, vagy úgy akkori csoportosul, és ezt azért nehéz megmondani előre. A másik, hogy általában azok az emberek, akinek semmilyen szinten nem számít a jövő, ők vállalják a legtöbb gyereket. Nem? Tehát úgy vannak vele, hogy így, YOLO!
6: Nem is volt program.
5: Igen. Szóval, és nem tudom azt mondani, hogy nincs igazuk, mert lehet, hogy nekik van igazuk, érted? Tehát hosszú távon nem hiszem, hogy ezt nekem kell eldönteni.
4: Igen. Oké, de mi számít jó állapotnak? Hát ez is egy jó kérdés, igen, most ezt nem kezdjük el. boncolgatni.
5: Amikor gyerekek, még nem pisilsz be.
4: Igen, nem kezd fel éjszaka háromszor. Igen, és tud végig tudsz aludni egy éjszakát, az még kifejezetten
5: jó állapot. Reggel felkezd, és még felismer a telefonod, az egy jó állapot.
4: Igen,
5: csak azt akarom mondani, nekem nem mindig van így.
4: Néha már pinkódot kell használni reggel?
5: Az annyira rosszul esik, és olyan bunkó dolog.
4: Igen.
5: Szégyel magad.
4: Sajnos újra próbálkozás fészájdi, üsse be a pinkódot. Az adna a szarérzés. A szarérzés, igen. Játszunk, gyerekek, egy jó kis játék. Anna pattintsál nekünk ide egy jó kis játékost, úgyhogy... Egy jó, hát meg nem mondom mi ez, de majd összeáll, gyerekek, összeáll. Effektek? Anna, te vágod, hogy mik a szabályok? Tudod?
7: Föl kell ismerni a különféle takarításos effekteket,
4: aha,
7: és akkor arra meg rá kell jöjjön, és adunk egy csodálatos porszívót. Egyébként itt van a szobában is, hogy megkuksiztam.
4: Ez a felmosó porszívó.
7: Ez nem akármi, gyerekek.
4: Szóval
7: ez, úristen.
4: Tényleg?
7: Hát ez. Ez
4: nagyon
7: maga
4: jó.
7: Az álom.
4: Nagyon
5: és sosoljuk az álmot?
6: Minden házi asszony legjobb barátja.
7: Hát ez LED van rajta, minden van rajta. Ez vizesen.
5: Ugye annának nem jutott.
4: Mindig itt volt benne, itt állt benne.
5: Ez az enyém, szerintem neked adjam, Anna,
7: szeretnéd. Nem, van porcióm, nem csak így mondom, hogy gyönyörű.
5: Én szívesen neked adom, hogy ezt szeretném, mert én nem vágyom annyira porcióra, mint ahogy te beszélsz róla most.
6: Ember még ennyire szerelmes nem volt egy ilyen takarító eszközben.
5: Segítek felrakni.
4: Te próbáltad? Kipróbáltad otthon? És? És jó?
8: Egy csoda.
4: Csoda?
8: Egy csoda. Úgy takarít, hogy nagyon.
4: De fel is mos?
8: Felmos.
5: Jó, Anna, meggondolom.
4: Mi nyitjanusak az ilyen mosai?
5: Ebben ennyi volt, Anna, most már ennyi.
8: Egy csoda.
4: Felmos és takarít, és minden?
8: És takarít, vizet, felszívja a vizet, tehát kiengedi, felszívja, súrolja. Nagyon jó.
6: Aha. Eltakarítja saját magát a gép, érted?
4: Hát őrülsz,
6: és még a kerekei is hajtottak, tehát nem neked kell vele
4: gőzölni.
5: De te is kipróbáltad?
6: Nem, a Zsűl mesélte.
5: De csinálj egy videót róla.
8: Gőzöl, jó.

0: ki. Hát, helyetted, 50 négyzetméter, 150 millió.
1: De mennyi, de,
0: micsoda?
1: Tudod, mennyi,
0: aranyon ülnek,
1: jó,
0: aranyon ülnek.
1: Jó, mondjuk érted? Ez igaz, azért nem tudok nagyobbat venni.
0: Mert azok is aranyon tudok, ülnek. Minden az... panel egy aranyon, aranyon ül, érted?
1: Csak egy 20 négyzetméter nagyobbat akarok venni, és azt mondják, hogy 40 millió. Miről beszélünk?
2: Lehet, meg... te lesz az egyetlen ember, aki, hogyha egyszer elválik a másik, örülni fog, hogy lett tere. Tudod, hogy így.
3: Hát ennek vége lett, Péter, viszont üdvözöllek.
0: Enyém az egész lakás.
1: Vége nappali. Van kicsi, vége Karina kiszáll, ő elmegy, és azt vagy nos.
2: Hány nyúl fér be abba a lakásba?
0: Már mikor? Írja. Te már írja, már írja.
1: Mi? Péter írta? Magyar?
0: Nem, Péter írta, nekem nem ír a Péter, mondom, írja az érettségit.
1: Ja, figyelj, teljesen hát, kérdés.
0: Karina írja bizony, az érettségit.
1: Bizony, 9 órakor küldtem a pozitív energiákat, azt mondtam, hogy igen, most. Nem tudjuk, hogy mit ír, ugye nem hozzák nyilvánosságra az érettségi végéig.
0: Ez menő, figyelj, 3 figyelj. Éves volt, mikor elkezdtünk rádiózni, hát, nem tudom, 2, ez írja az érettségit, hallod? Írja az azért ez az milyen kemény.
1: Nagyon durva. Hú, nem. Nem, én nagyon hatással vagyok ma. Tehát, hogy megmondom őszintén, már holnapra biztos könnyebb lesz, de valahogy van benne.
0: Oda mész az iskola elé? Várod, nem?
1: Nem, de hogy?
2: Menjünk veled?
0: Megtámadjuk az iskolát?
1: Megromozzuk? Nehéz. Furcsa, hogy ilyen nagy lett.
2: Az, hogy nagy lett, az lett nehéz?
1: Büszke vagyok rá, hogy ilyen nagy, hogy ilyen önálló, és furcsa, hogy ennyire eltelt 18 év.
2: Figyelj, jelen gazdasági helyzetben 40 évig még ott foglak nálatok, szóval szerintem ne aggódjál. Nem fog kirepülni.
0: Nem jelent automatikus kirepülést. Igen.
2: Tehát, hogy
1: most de ez nem baj, ha kirepül, nem baj.
0: Nem baj, de hogy is menjen.
1: Én vagyok rá, viszlát, enyém lesz az egész lakás. Nem baj, csak valahogy tudod, majd rögtön nem sokára ide értek ti is, és akkor pontosan fogjátok tudni, hogy miről van szó.
2: Amúgy tényleg hamar eljön. De akkor igen. A szóbeli érettségiről már úgy fog azért, hogy összecsomagolva neki?
1: Én már összerakom. Lesz időm 5 hétig csomagolni.
4: Igen, ha megvan, ha nincs.
2: A porcelán lipeket már berakta egy dobozba, biztos, ami biztos.
0: Ádám, hello közben, jó reggel.
5: Jó reggel, sziasztok.
0: Szia Ádám, jó reggel, csak itt a zsülinteket nem tudtam, mire. Véli, na, szóval akkor várjál, tehát akkor tegyük össze ezt a dolgot. Tehát mi leadunk egy hangot, és ezt a hangot kell a hallgatónak kitalálni, hogy milyen hangot takarít el a takarítógépünk.
4: Tehát két dolgot kell benne megfejteni. Egyrészt, hogy körülbelül mi történt a padlónkkal.
5: Igen.
4: Tehát,
5: igen.
4: Mi van be, mi került rá, hogyan került rá. Nagyon szép képet tudsz itt festeni, hogy ez mi. És akkor utána, hogy ezt fölszívtuk, fölmostuk, föltöröltük, összesöpörtük, még azt is meg kell fejteni.
0: De mit, azon mit?
4: Hát, hogy ez mi?
0: Ja, hogy ez mi? Aha, jó. Hallgassuk meg a hangot, csak okosabbak jó, leszünk, jó? Figyelj.
5: Jó,
0: figyelj. Jó, így szó. Na várjál, tehát akkor ezt a hangot most mondja meg, hogy ez mi volt?
2: Ez a lottóhúzás volt szerintem.
5: Hát itt telefonon akár olyan, mintha konyhamalacba dugtak volna valamit.
2: Nem, rossz, nem panaszkodj!
4: Nem rossz, de nem.
2: Találgass.
5: Kiemlött valami, nem tudom.
0: Mi jön? De mi az, amit jön?
5: Zapfehely.
0: Jó.
4: Hát jó. Ős! Hát mi az, hogy jó?
0: Jó, kiömlött az apehely.
4: Kiömlött az apehely.
0: Nagyon jó. Jó. Oké? Okay.
4: Ez az.
0: És mit csinálunk vele? Figyelj! Ez könnyebb.
5: Most a porszívóval vagy porszívóval fel van porszívózva.
0: Elmés játék?
4: Milyen kérdésünk van? Hát a játékos megnyerte a játékot.
0: Mi van?
4: Még lehetett volna ugye történetet szőni köré, hogy reggel odaadod a kis poronynak a hogy hívják ott a műzlit.
0: A kis gané kijönti.
4: A kis ganyé érted, nem foglalkozva, hogy édesapja tegnap porszívózott, és ma újra föl kell porszívózni.
0: Jó, tehát játékunk lényege a mi ömlött ki, mivel takarítjuk fel című. Röviden
5: összenet.
0: Oké, mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, ez a nyereményed.
6: Gratulálunk! Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro koszmentes felmosó porszívó készülék.
5: Hát ez hibátlan. Nagyon örülök.
0: Milyen jó, hogy maga a készülék koszmentes. Nem? Ez milyen szerencsére takarító készülék koszmentes. Az olyan, hogy a fagyi édes.
2: Neked kell, tehát ha ő a koszmentes, neked kell koszosnak lenned.
0: Igen.
2: Ez ráthárul innentől kezdve.
0: Gyönyörű, itt mindenki ódákat zengerül a kis masináról, úgyhogy használd egészséggel.
5: Nagyon jó helyre fog kerülni, úgyhogy köszönjük szépen.
2: Hova fog kerülni?
5: Itthon lesz, vagyis hát igazából a feleségemmel indítunk egy kis vállalkozást, ilyen takarítós vállalkozást, lakások, irodák, stb. Úgyhogy ez most egy nagyon nagy lendület.
2: Hát akkor egy alkalmazottat kaptatok tőlünk gyakorlatilag.
5: Körülbelül. Pont mondtam neki, hogy ez az egy napon van játékra jelentkezni, mert hogy éjszakás vagyok, és aludni fogok minden délelőtt, és bejött. hibátlan.
0: Elmés játék, nagyon nehéz, úgyhogy komoly feladat eljárítjuk itt a hallgatóinkat.
4: Ez a hétfő, ez egy bemelegítő volt, ennél sokkal nehezebb effektek jönnek.
0: Én szeretem a játékainkat, nem lehet azt mondani, hogy nagyon megizasztjuk a hallgatót. Mi azért vagyunk, hogy ezt a nyereményt mindenképpen odaadjuk. Nem állítunk benneteket túlzottat.
4: Jó, de mondhatod,

0: volna például kiömlő M&M's cukorkát is. Mm. Azt meg nem fogadjuk
1: azt
0: el.
1: Nem. Szigorúak leszünk, csak azt fogjuk elfogadni, amit tényleg hallunk. Jól van, hát használd egészséggel akkor, Ádám.
2: Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon szép napot nektek. Sziasztok.
1: Hello. Ez mi, hogy nyer egy porciót és pont takarító vállalatot indít? Nem?
3: Ez nagyon jó.
1: Azért telefonált, mert egyébként meg lesz egy kis vállalkozásuk, irodákat fognak takarítani. És megnyer egy ilyen kütyüt. Igen.
3: Óriási.
1: Jól van, oké, egész héten van ez a kis csodakütyünk, úgyhogy aki szeretne örömet szerezni magának, vagy a párjának, vagy megkönnyíteni a takarítást, az jelentkezem mindenképpen játékra. Jó? Mert hogy holnap is adunk majd egy ilyet.
0: Egész héten?
1: Egész héten van felmosó porszívunk. Víztartálya mindennel együtt. El sem tudom képzelni, hogy néz ki egy
3: ilyen. Ha víztartályban nem vizet teszel.
1: Semmi.
3: Hanem sósavat. Sósavas gőzölés.
1: És aztán hagyj játszom a gyerek azon a kis parkettán utána.
3: Hogy milyen akkor, hogyha sósavat teszek, én szódabikon, és aztán magára hagyod egy negyed órára. Mi történik akkor?
1: Mi történik a gyerekkel, ha játszik azzal a kis üveggel? Na jó, van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 2 perc, 9:50 itt vagyunk mindjárt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Powerblock, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
4: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
5: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Synergic Test Nap 2. május 7-én. Próbáld ki a Synlaze lézeres megoldásokat, és ismerd meg az Omoda és Jayco autókat. Teszteld a gépeket élőben, és pörgesd meg a szerencsekereket. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7-én a Synergicnél. Kecskemét, Szent László körút 36 per A. Synergic.hu/tesznap.
11: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
12: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
13: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
12: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
14: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
15: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7. hüvelyt.
16: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
17: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
16: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
17: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
18: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
19: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
20: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
21: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
20: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
22: Megkezdődtek az érettségi vizsgák, keresik az év kerékpárútját, bemutató műtéteket tartottak a Kecskeméti Kórházban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A magyar nyelv és irodalom írásbelikkel megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Bács-Kiskunban idén tavasszal összesen 8044 érettségiző vizsgázik, közölte a vármegyei kormányhivatal. Az utolsó írásbeli vizsganap május 22-én lesz, ezt követően az emelcintű szóbeli vizsgaidőszak június 3-ától 10-ig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidőszak június 15-től július 1-ig tart. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
23: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
22: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-ig. Laparoszkópos bemutató műtéteket tartottak Kecskeméten a kórház szülészet nőgyógyászati osztályán. Az esemény célja a tudás megosztás, a technikai készségek fejlesztése és az egységes, magas színvonalú betegellátás erősítése volt. A programra Budapestről, Békés Csabáról és Hódmezővásárhelyről érkeztek orvosok és orvostanhallgatók. A kis csoportos képzés lehetőséget biztosított az interaktív részvételre, közvetlen kérdezésre és a műtéti lépések részletes megbeszélésére, olvasható a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Azt írják, az ilyen alkalmak hozzájárulnak a betegbiztonság és az ellátás minőségének további javításához. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Derült, napos, száraz időre, már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk itt Kecskeméten, 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek. 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Galambra lőtt egy nyugdíjas. A madár összecsinálta a kocsiját, elővette egy fegyvert, Magyarországon történt, belőtt a helyi óvodába.
2: A harcát legyen harc.
1: A harcát adja, harc, mondta az öreg Rambó, és majdnem nagyon lőtte az óvodásokat, akik bent aludtak a csoportba. Megbeszéltük a hírt, nem hittük el.
2: Minden
1: nem hittük el.
2: Veszteség, gyerekek.
1: Hát most... Ahol fát vágnak, ott húlik a forgács. Ha az a galambnyivák, ott azt le kell lőni. Az öreget előállították, érted? Belőtt az óvodába, szenzációs. És okos protézis, Feri felvetett egy hírt, hogy varó, mire jó egy okos fogprotézis, elszabadult a pokol, nagyon jó ötleteket kaptunk hallgatóinktól, és hát tulajdonképpen megújítottuk az orvostudományt.
3: Azt meg is jött hozzá a tájszólásod, mert bekapcsolta a protézisödet,
1: hely! Bekapcsolta a protézis, te helye! Megfejtettük, mire jó az okos protézis.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen!
1: Galamb volt olyan gonosz, hogy összetolta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
2: Fölháborító.
1: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt nyersedéket.
3: Hogy sorosbérem.
1: Igen, meggyanúsítja, hogy sorosbérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
2: Benne vannak még a régi emlékek.
1: A régi emlékek, így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
3: De mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, amikor kicsit tovább kell sorban állni?
1: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
3: látni mögé. Akarom a kommentjét, ami Facebookra szokott írni, jó? Csak az ideg állapot miatt. Igen.
1: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyverbe. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 71 éves B. János, ugye? Hát leadta a lövést. Ami ezt a kis galambot nem találtál, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült. Fogta magát, és ez a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
3: Szeretném képzelni?
1: Nem hiszem.
2: Jani bátyám, gratulálunk.
1: Jani bátyám, mi az Isten történik magukásra, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
3: Nem, azt, hogy délutáni vagy a óvodában, délutános vagy, tudod, hogy járkálsz, már végre aludtak a kis taknyos kölykök, tudod?
1: Igen, végre csönd van.
4: Ezsi. Józsika is alszik.
1: Alszik minden ember.
4: Ez jó.
2: Hátra kávézni,
4: megcigizni. Jó. Kati, aludjál, Kati! Láttak, Kati!
1: És ezzel
2: csak... Jó, nédi, lőnek!
1: Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesültem, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg a zenzát, szenzációs. Belőtt az óvodába, nem talált el senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal falhoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. A letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. Jánost.
2: De kedvesek.
1: Elengedték.
2: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
1: Egyébként ez egy jó kérdés.
2: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket?
3: Lehet, hogy szokott gyakorlatozni aki... az előkertben.
1: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beleenged néhány lövést a homokozóba.
3: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy ez egy ilyen légkiskával.
1: Igen, egy cigivel a száján.
3: Igen.
1: Mindjárt ott van meg, János bácsi, előjött.
3: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem, aki szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai, tehát terepmintás nadrág.
2: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvodaablak?
3: Igen. Hát, alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe, meg tudta, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van.
2: Álcázóháló.
3: Álcaháló. Biztos, hogy... De nézd csak, hogy milyen fit.
1: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
3: És igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
1: Nézd, terepszínű ruhába a bácsi szépen előállítják ugye a rendőrök.
3: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
1: De nagyon durva, hogy megmondtam, viszont az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
3: Nekem volt néppisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
2: nem is volt kérdés.
3: Ez volt ilyen galamb holokauszt, és a lényeg, hogy légpisztolyom is volt, meg startpisztolyunk is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét.
1: Igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény.
3: Óriási élmény, olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
1: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye.
3: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az a
1: nép? Nem, rohadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodába, de oda akartam belőni.
3: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintásúak, ezek az a nép? A feleségem miért van álcahálóban, kérem?
2: Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami igen? nézi, hogy mit eszel. Igen? És ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
1: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne, ez ne lesz káros.
3: Ez nem, ez vagy berakod a diót a szállba, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
1: Oké, okay, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt no. kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok... jövője az nincsen, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
2: Igen, hogy internet alapú aha. protézis lesz.
1: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
3: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgy, hogy... Figyelj, úgy ráharapsz, hogy tudom én egy kígyóborkára, és akkor tudod...
2: Kifaragja.
3: De igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadban, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uborkát, és a végén benne lesz pont
1: igen,
3: az,
1: amit benne, benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
3: Igen, vagy egy dallamot, aha. vagy bármit.
1: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
2: De hogy
1: jelzi, hogy nem, hát jelzi neked ja, naponta neked háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
3: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
2: Nem tudok beszélni. Ahogy ne igen, jöjjön ki a szag.
3: Igen, okos, igen, okos.
1: Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori
3: bátor
1: szájszag.
3: Az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
2: De néz rám.
3: Ájvis. Sajnos nem erről van szó. Ez általános probléma.
2: Este ők
1: na,
2: ugye
1: akkor ki... azt is jelezheti igen. neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
3: És mi van, akkor előfizetésed lesz a fogsoradra? És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor addig nem tudsz rágni.
1: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Zár. Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyveri odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
2: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
1: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
3: De GPS... nem ilyen az rezgés, nem csak a kocogás alatt.
1: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
2: Ó, nem tudod elhagyni.
1: Sokszor meg elindulnak. Tehát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piac ott futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
3: gondos
1: hogy papa
3: fogsor.
1: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
3: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat, igen? élesre, így izé.
1: És harapó funkció lesz, igen.
3: És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És akkor egyébként fel nem állt, és kiszkulod a szemét.
1: Erős orálnál pedig vibrálása vár.
2: Tehát egy plusz extra.
3: Romantikus üzemmód.
1: Romantikus üzemmód, mami támad üzemmód, romantikus üzemmód. Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. De óránként három reklámot elmondat veled a fogsor. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset. Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
2: Magadra.
1: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. Tökéletes.
3: Igen.
1: Beszélni tudsz, de nem tudsz tenni.
3: Hányásnál be kiszűri a sűrűjét.
1: Igen.
3: Újra feldolgozás indul. Fehérre válogat egy...
1: Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
3: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
1: De jó, tökéletes. Jó. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
2: Zseniális.
1: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
3: Veszel egyet a feleségednek és igen? a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
1: Hogy még köszönni se tudjanak egymásra.
2: Nem tudjanak beszélni.
3: Nem? Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem, ezért nem tanul, akkor délután 4-től kúr.
0: Balázsék a Rádió 1-en.
1: Na gyerekek, itt vagyunk, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját. Kétségbe esett anyukákkal vagyunk itt körbevéve, gyerekek. Hát nehéz a helyzet.
2: Rizsdok.
1: Az unokák.
2: Majd hazajön az ötössel, akkor meg jaj, véletlen.
1: Gyerekek, itten érettségiznek, itt Annának is a gyermeke. Julinak is. Hát ide ilyen idősek lettünk, gyerekek, hogy már érettségizik itt mindenki.
3: Jönnek ma unokák.
2: Kicsit ugrottál az időben, de nem rossz.
3: Hát most már megláttuk.
1: Na, nem veszi föl. Az életem olyan, mint egy UNO játék, ezt írta, nem tudjuk, mire gondolt pontosan. Megoldok egy problémát, hirtelen jött még, vagy plusz négy. Plusz négy, hát szenzációs plusz négy. Ja, szóval, hogy igen, hát itt belehúztak a fiatalok, belehúztak, mutatjuk, hogy mit nyert volna, de ezt mindenképpen megnyeri.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
1: Jókai Mór, Vasalbert, hát szóljon, gyerekek! Herceg Ferenc.
6: Én azt hiszem, hogy 1923-ban vagyok ebben a pillanatban.
1: Kaptak egyet, oda pirítottak még.
3: Ez történelem is magyar. Azért
1: igen.
3: Van így.
1: Igen. Azt mondták nekik, túl sokan akartok itt egyetemre menni. Aztán itt okosodni akartok egyetemre. Hát nem mentek egyetemre.
6: Mondjuk egy modernt azért beletettek volna, aki egy kicsit modern.
1: Megoldja, Karina, figyeld meg.
2: A múlt az, ami a jövőbe vezet.
1: Ne hozza ezt is, ne aggódjál. Ne izgulja meg, hogy ebben úgy fog jönni.
6: Nem volt Jókai korszaka.
3: Hát ezt nem most, hát úgy beszélsz, Anna, mint a lefekvéskor nem Vasalbertet olvasnál neki.
6: Jó, mondjuk ez igaz. Na, ott ültem és olvastam neki. Tudja meg.
1: Jókai, ha ember legyen, a gyerek legyen a talpán, aki elbír olvasni.
6: Herceg Ferenc. Hát igen, nagyon jó Jókai, tényleg csak valahogy túlhaladta az időt.
1: Meghaladtuk. Na, holnap úgyis kielemezzük. Puszi gyerekek, szevasztok, kitartás, ciao, ciao, sziasztok, hello.
0: De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
7: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
8: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kell a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
8: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
6: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.

0: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
1: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
2: Csendből csinálok pénzt.
3: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
1: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
4: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os csomagolt Iceberg Fitness Mix vagy Deluxe Mix saláta keverék Super Shop kártyával csak 529 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés már 35 éve.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Synergic Test Nap 2. május 7-én. Próbáld ki a színléz lézeres megoldásokat, és ismerd meg az Omoda és Jayco autókat. Teszteld a gépeket élőben, és pörgesd meg a szerencsekereket. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7-én a Synergicnél. Kecskemét, Szent László körút 36/A. Synergic.hu/tesznap.
8: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves tüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
9: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
8: Irány az Osan! Spórolj okosan!
10: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
11: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket.
12: Kecskemét, Matkói út 3.
11: www.gumispet.hu.
13: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
14: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
15: Rendhagyó függönyvásár a Szabó Lakás Textilben. Függönyök, sötétítők akár 20-50% engedménnyel, és csak ezen a héten ingyenes varrással. Várjuk Kecskeméten a színháznál a Szabó Lakás Textilben.
16: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány, az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
17: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
18: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
19: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek 7 perccel 10 óra után. Május 4-e hétfő van. A mikrofonnál Faragó Miklós. Indul egy újabb hét és egy újabb nyereményjáték. Az óra slágerével nyerhettek óránként Oklahoma Burger menüt a Rizburger és Barbecue-nak köszönhetően. Napi nyereményként pedig 40 000 forint értékű gépjármű műszaki vizsgát és páros napi belépőjegyet a második Kecskeméti Summer Fesztiválra a csütörtöki vagy a pénteki napra jogosít majd belépésre. Ez a napi nyeremény, tehát a műszaki vizsga és a belépőjegy, óránként pedig a burger menü. Az óra slágerét keressük, megjelöljük a dalt, és a dal címét, előadó nevét kell tudni. És ha nyerni szeretnék üzenetet, most is majd SMS-ben, Viberen juttassátok el hozzánk a 29 414 020-as számunkra. Jó rádiózást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és képzeljétek el, hogy a Spotify mostantól irányított edzésekkel segíti a mozogni vágyó felhasználókat. Erről beszélek a mai netpercek rovatunkban. Aki szeret zenére mozogni, tornázni, futni, annak tengernyi lejátszási listán rendelkezésére a Spotify-on. A cég azonban szeretné még inkább segíteni azokat, akik a szolgáltatással képzelik el az edzésüket. A vállalat mostantól egy új fitness kártyát is megjelenít a böngészhető tartalmak között, amit kifejezetten a mozogni vágyóknak ajánl. A Pelotonnal közös projektben nem zenéket válogatott össze a Spotify, hanem vezetett edzést kínál. Egész pontosan a felhasználókat egy edző irányítja, hogy az adott edzés ideje alatt milyen gyakorlatokat, hányszor és meddig kell elvégezni. Az újdonságot a platform előfizetői, valamint ingyenes verzióját használói is elérhetik. Meghallgatható telefonon, televízión és asztali gépen egyaránt. A Spotify ismert alkotók tartalmaival indítja edzéseit. A fitness kategórián belül külön alkategóriákban kínálja az egyes edzés típusokat, így a felhasználók könnyen kiválaszthatják, hogy meditálni vagy nyújtani szeretnének, esetleg jógázni vagy a szabadban kardiózni. Jó hír, hogy az újdonság már a magyar felhasználók számára is elérhető.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Az óra slágere játékunk ma startolt, és minden órában megjelölünk egy dalt, és az előadó nevét és a dal címét várom majd játékosainktól, akik óránként nyerhetnek egy Oklahoma burger menüt. Úgyhogy nincs más feladat, mint a 29-414-020-ra üzenetben elküldeni, hogy nyerni szeretnénk, és ha visszahívunk benneteket, mondjátok meg, hogy mi az óra slágere. Éppen indítom is, úgyhogy nem konferálok előadókat.
2: Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió egy gong legújabb játékában. Az óra slágere a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Pénteken kezdődik és vasárnapig tart a helyi termék ünnep Hungarikum Fesztivál Kecskemét főterén, ahol gazdag program kínálattal, autentikus ízekkel és felejthetetlen hangulat

Az esemény reggel 8 órakor felvonulással indul, majd a 9 órási megnyitót követően 9:30-kor indulnak az ügyességi, gyorsulási és erőhúzó versenyek. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Keressétek az óra slágerét, de igazából már le is játszottam, úgyhogy kaptam néhány nyerni szeretnék üzenetet. Valakinek tudok majd adni óra nyereményt, és persze a napi nyeremény sorsolásba is bekerül hallgatónk. Most egy olasz DJ Hypatondalát indítom itt a Rádió egy gongon.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Jönnek a közlekedési információk május elejétől, vagyis a mai naptól kezdődően 3 héten át jelentős felújítások kezdődnek az M5-ös autópálya kecskeméti szakaszán. A munkálatok részeként a Kecskemét dél csomópontnál az autópályáról a pihenőhelyre, illetve a csomópontba történő lehajtás átmentileg nem lesz lehetséges, és természetesen a munkálatok miatt forgalom és sebességkorlátozás is érvényben van, és figyeljetek arra is, hogy az 5-ös főúton burkolatjeleket festenek egyébként Alsó-Némeditől egészen Davosig haladva a mai napon, ezért a 19-es kilométertől végig az 53-as kilométerig mozgó terelés mellett félpályás lezárásra kell készülni. Balesetmentes közlekedés mindenkinek, ha van információ, közlekedési híretek, akkor nyugodtan írjatok róla, vagy hívjatok fel minket. Nem sokára jön ez a dal. Docsi felvétel a Rádió egy gongon, másfél perc múlva.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
4: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
5: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
4: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
5: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

másodperceket a mesterséges intelligenciával, ha nyerni szeretnél. Csak figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Az Óra Slágere a Rádió 1 gombon.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. A Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Michelinben a labdarúgó MB2 28. fordulójában. Ezzel eldőlt, hogy a KTE-nek már nincs esélye feljutni az élvonalba. A Vasas mellett a Szegeden 0-0-es döntetlent játszó Honvéd harcolta ki az MB1-es tagságot. A Ferencváros 5-0-ra kiütötte idegenben az Újpestet a labdarúgó NB1 32. fordulójában. A Fradi 1990 és 2024 után nyert ismét ilyen arányban a Megyeri úton. A bajnoki cím sorsa így az utolsó fordulóba fog eldőlni. Ha a Győr nyerni tud Kisvárdán, aranyérmes lesz. A Fradi a Zalaegerszeggel zárja a bajnokságot. A tegnapi játéknap másik meccsén a Paks odahaza 5-2-re nyert a Debrecen ellen, és fellépett a harmadik helyre a tabellán. Hiába lőtt gólt és adott egy gólpasszt Szoboszlai Dominik, a Liverpool 3-2-re alulmaradt a Manchester United otthonában az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. Győzelmével a United bebiztosította indulását a Bajnokok Ligája következő kiírásában. A Győr könnyed játékkal 37-26-ra felülmúlta a DVSC-t a Tatabányai Magyar Kupa döntőjében, és 2021 után ismét megnyerte a sorozatot. A győri klub története során 16. alkalommal lett kupagyőztes. A bronzérmet a ferencvárosiak szerezték meg, miután 34-30-as győzelmet arattak a Mosó-Magyaróvár ellen. A világbajnoki pontvadászat éllovasa Andrea Kimi Antonelli nyerte meg a Forma 1-es Miami nagydíj tegnap esti futamát. A második helyen a címvédő Lando Norris zárt, míg a dobogó alsó fokára Oscar Piastri állhatott fel. A következő futam 3 hét múlva lesz Kanadában. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok.

0: Halló, szia!
1: Szia, szia, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Te ki vagy?
0: Szervusz, Miklós. Krisztián.
1: Krisztián, tudod miért hívtalak fel?
0: Sejtem. Na, az óraslágere, itt mondjam el, mi volt az óraslágere.
1: Pontosan ez a kérésem és kérdésem, hogy mi volt az óraslágere szerinted?
0: Tóth Abigail, Sugar Baby.
1: Sugar Daddy, és egyébként Accenttel közös, de tökéletes, meghallottad azt a dalt, amit megjelöltünk, és ez így megy egészen péntekig ez a játék, úgyhogy te vagy az első nyertesebben most, és már is van egy burger menüd, ami az óra nyereménye, Oklahoma Burger menü a Ritz Burger és Barbecue-ba, elfogyaszthatod majd.
0: Köszönöm szépen.
1: És az esély megvan a napi nyereményre, mert naponta sorsolunk majd egy napi nyereménycsomagot. Gépjármű műszaki vizsga, mégpedig 2 évig felhasználható a diós gumi kiskörös kecel jóvoltából, illetve egy páros napi belépő jegyet is fogunk majd adni a nap nyertesének délután a második Kecskeméti Summer Fesztiválra. Hallottad, hogy újra lesz ez az esemény?
0: Hallottam, igen. Hát, már szerintem én onnan már kiöregettem egy kicsit.
1: Miért? Tehát nem szereted a fellépőket megnézni, meghallgatni és a koncertet?
0: Hát, fellépőket szeretem, de azért már 49 évesen nem járunk fesztiválozni.
1: Á, értelek. Jó, de hogyha megnyered, akkor ki megy el?
0: Hát van egy 22 éves lányom, szerintem ő.
1: Ja, hát akkor biztos, hogy lecsapna rá akkor erre a páros jegyre is. Mondaná,
0: így van, hogy akkor, a barátjával, így van.
1: Hogy apa, hagyd menjünk inkább mi.
0: Így. Okay, én nagyon szívesen átadom neki.
1: Megvan az
0: eset. A műszakit azt megtartom.
1: Aha. Mindenki jól járna a nyereménnyel, a napi nyereménnyel. Oké. Jó, a napi nyereményt délután 4 és 5 között sorsoljuk, úgyhogy majd legyél telefon közelben. Hát, ha megcsörred nálad, ismét a telefon, jó?
0: Köszönöm szépen. További jó munkát. Sziasztok.
1: A következő órában is lesz majd egy burger menü óra nyereményként, és lesz egy Taylor Swift-dal is. Jön majd a Fate of Ophelia című dal, és a témában pedig a KTH ügyvezetője dr. Filus Andor lesz a vendégünk, akivel beszélgetünk a Kecskeméti Széktúj stadion felújításáról, és pontosan arról, hogy a városi lelátó hogyan is újul meg. Szóval ez lesz a téma 11 és 12 óra között itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dome Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a Rádió egy gongon. A Rizbörgeren Barbecue Kecskemét, a diós gumi kiskörös kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 km Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfagyasztott express hasáb burgonya bruttó 2799 forint. Négy csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem. Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
11: Egy óra múlva vizsga. Köszi Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Szállj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
13: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
14: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
13: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
14: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, két óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pénteken 20:30-tól Kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra Tapas Bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
16: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
17: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
18: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Derítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincsen szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazmadása után összesen 105 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu per Kecskemét oldalon.
19: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
20: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agroker áruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agroker áruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
21: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
21: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Még lehet jelentkezni a kreatív pályázatra. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ismét úton a kormányablakbuszok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még május 10-ig várja az alkotásokat gyermekrajz pályázatára a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A Mesélek, ha van kinek felhívás a Cigánymesék című sorozathoz kapcsolódik. A szervezők célja, hogy a gyerekek kreatív módon, rajzokon keresztül dolgozzák fel a sorozat világát, és saját képzeletük szerint jelenítsék meg annak szereplőit, történeteit és hangulatát. Általános iskolás gyermekek jelentkezhetnek szabadon választott technikával készített alkotásaikkal. A lefotózott vagy beszkenelt pályaműveket e-mailben kell elküldeni. A munkákat szakmai zsűri értékeli, az ünnepélyes eredményhirdetést a szervezők közös gyermeknapi programján tartják. További információk a Kecskemét Film honlapján érhetők el. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
0: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
23: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Szolgálatban a vármegye mobilizált kormányablaka május 5-e és május 7-e között a Kiskun-Majsai járás területén várja ügyfeleit a kormányablakbusz, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Holnap Csúlyospálos, Bács-Szentgyörgy, Kömpöc és Gara településekre érkezik a mobilizált kormányablak. A heti menetrend elérhető a kormányhivatal honlapján. Derült, napos, száraz időre, már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk itt Kecskeméten, 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Go.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Kellemes délelőttet mindenkinek, Faragó Miklós vagyok. Az óra slágere játékunkat indítottam a mai nappal el, és egészen péntekig tart nyereményjátékunk. A napi nyereményekről annyit, hogy a második Kecskeméti Summer Fesztiválra páros napi belépőjegyet nyerhettek, illetve gépjármű műszaki vizsga a napi nyereményben. De óránként a garantált nyeremény az bizony az Oklahoma Burger menü, a Ritz Burger and Barbecue-ba. Csupán az óra slágerét kell tudnotok, és ebben az órában is, és péntekig minden órában megjelölünk egy dalt, és a megjelölt dal előadóját és a címét jegyezzétek meg, ezt fogom majd kérdezni, hogyha kisorsolunk és visszahívunk benneteket. Ja, hogy tudtak jelentkezni a játékra, továbbra is SMS Viber számon kell küldeni, a nyerni szeretnék üzenetet a 2094140-20-ra. Ebben az órában a téma vendége dr. Filuk Sándor lesz, a KTE ügyvezetője. Előtte még Ray Dalton is énekel nekünk, ez a Blood Running.

0: Légy résen! Ellemulaszd az igazi mai slágerek sorában a legértékesebbet! Az óra slágere a Rádió egy gongon!
1: Of that guy. First you loved.

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Rádiónk vendége dr. Filus Andor, a KTE ügyvezetője. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok.
2: Én is köszöntöm, és köszönöm a meghívást.
1: Elindult a munka a Széktói stadionban, hiszen a városi lelátótól búcsút veszünk, és búcsúzik a városi lelátó, hiszen folytatódik, mondhatni, a Széktói stadion felújítása, hiszen már korábban is többször szó volt arról, hogy megújul. Most egy újabb szakaszhoz érkeztünk?
2: Igen, egy újabb szakasz. Hát félig meddig búcsúzunk, ideiglenesen, szerencsére. Igen, ez a következő szakasz a stadion felújításának. Ezt így zárójelbe, sajnos nekünk úgymond szakaszosan kell felújítani a stadiont. Nagy stadion felújítási projektekből kimaradtunk, úgyhogy így kell úgymond saját erőből, meg különböző pályázatokból megoldani. Igen, elkezdtük ugye legutóbb ugye a maga a pályatest lett felújítva, az eddig tökéletesen működik, nincs rá panasz, úgyhogy amit említettünk is, hogy a lelátó fedés következne, hogy komfortosabb legyen a szurkolóknak, illetve előírás is az első másodosztályba, hogy fedett lelátók alatt tudják nézni a nézők a mérkőzéseket. Úgyhogy a városi, úgymond napos oldallal elindult a beruházás, úgyhogy teljes hosszában a napos oldal fedést fog kapni, illetve a kiszolgáló helységeket is megpróbáljuk komfortosabbá tenni, tehát új büfé, illetve új mosdók állnak majd a szurkolók rendelkezésére.
1: Igen, láthattuk, hogy a munkagépek megjelentek, és van ez a bizonyos föltöltés, ami meg fog szűnni?
2: Igen, igen, ez egy ugye 1962-ben épült a stadion, ilyen föltöltésre a maga a lelátó része, és mögötte ez a föltöltés, ugye ez el fog tűnni, mert ugye onnan fognak úgymond kinőni a cölöpök és ezek a tartószerke, a lelátó fedésnek a tartószerkezetei, illetve ott fogjuk kialakítani a mosdókat, illetve az új büféket, úgyhogy ezzel indul. Egy ilyen támfalat fog kapni ott a régi lelátó, és akkor utána fog majd úgymond a cölöpözés, meg tehát a tartószerkezeteknek a kialakítása elindulni.
1: Mennyi időt vesz igénybe ez a munka? Most több héten át zajlik majd. Mi a határidő?
2: Hát legkésőbb augusztus végéig szeretnénk befejezni. Nyilván minél hamarabb, mert ugye augusztusban kezdődik már az új szezon, úgyhogy lehetséges, előfordul, hogy még attól függ, hogy a sorsolás majd hogy fog kialakulni, hogy az első vagy a első két hazai mérkőzést még úgymond a strand, az uszoda felüli lelátóról kell szurkolni a szurkolóknak, de bízunk benne, hogy minél hamarabb át tudjuk adni, úgyhogy tehát augusztus végéig minden bizonnyal be fog fejezni a beruházás.
0: Téma a rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió egy gong közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Zajlanak a munkák a Széktói stadionban itt Kecskeméten, hiszen a városi lelátó fog megújulni. A témában vendégünk dr. Filus Andor, a KTE ügyvezetője.
2: Ugye ez egy acélszerkezetes lelátó lesz. Mire lehet számítani, mire hasonlítható, hogy vagy van-e valami, milyen elképzelés, mert tudom, a rádióban nehéz ezt elmondani, hogy fog ez kinézni, vagy akár színben, vagy semmi extra, vagy lesz-e, akár úgy is kérdeztem, lesz-e valami különlegesség ennek.
3: Acélszerkezetes, mind a, úgymond a legtöbb stadionban. A fedése is hasonló lesz, mint a főépületnek van egy része, ami fedés alatt van, tehát hasonló szerkezet, hogy úgymond stílusba, illetve színekbe ugye passzoljon a kialakított stadionhoz. Próbálunk valami egyediséget belevinni, ezt majd remélem, hogy majd látható lesz, ahogy maga a szerkezet majd kész lesz, akkor már úgymond képekkel is
2: látványosabb
3: lesz, úgyhogy hogy egy kicsit egyedi legyen. Próbáltuk a pályázatba ugye erre is jött szurkolói kérdések, hogy a meglévő székekkel mi lesz. Pályáztunk, tehát minden fronton mi a klub mindig minden pályázati lehetőséget megpróbál, mind a labdarúgó szövetségnél, mind az aktuális kormányzatnál. Ez most sem fog leállni, tehát hogyha ez a projekt befejeződik, akkor megyünk tovább, mert még van felújítandó rész ugye a stadionban, meg próbáljuk évről évre fejleszteni, úgyhogy folyamatosan pályázni fogunk. Székekre is pályáztunk, azt sajnos egyelőre azt nem hagyták jóvá, úgyhogy egyelőre még a székek maradnak. Nyilván az is egy következő lépés, hogy az is a csapat város színéhez illő székek legyenek. Remélem, hogy az lesz a következő projekt majd.
2: Ugye ez egy pályázatnak köszönhető, illetve egy kicsit az anyagi forrásokat frissítsük fel, hogy hogyan is valósul meg ez az egész Széktói stadion felújítása, megújítása.
3: Ez nagyságrendileg egy bruttó 700 millió forintos beruházás. Ennek a 70%-ára lehetett pályázni a labdarúgó szövetségnél, TAO keret formájában. Ezt ugye jóvá hagyta a labdarúgó szövetség, tehát ennek a 700 millió forintnak a 70%-át Kecskemét és Kecskemét vonzás körzetében lévő cégektől sikerült összegyűjtenünk. A maradék 30% önrészt kell biztosítani a tulajdonosnak. Ugye a Kecskeméti Széktói stadion ugye városi tulajdonban van. Ezt az önrészt egy novemberi közgyűlésen jóvá hagyta a város, úgyhogy a 30% önrészt a város biztosítja. Ez most ebbe a hetekben meg is fog érkezni a klub számlájára, és akkor így augusztus végéig akkor be tud fejeződni a beruházás.
2: És ugye említettük, hogy több szakaszban valós meg a beruházás, akkor ez hanyadik szakasz, ez már az utolsó, vagy lesz még?
3: Bízom benne, hogy lesz még, ugye szeretnénk tovább fejleszteni, meg hogy a többi lelátó rész is majd le legyen fedve. Egyelőre ezt a úgymond, városi napos oldalt hagyták jóvá, úgyhogy én bízom benne, hogy tud folytatódni ez a beruházási sorozat. Mi mindent meg fogunk tenni, minden pályázati lehetőséggel élni fogunk, illetve folyamatosan kopogtatok az MLS ajtaján, illetve majd az új kormányzatnál is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az infrastruktúra méltó legyen, mert még ráfér.
0: Téma. A rádió egy gongon. Nevezteges, értékes másodperceket a mesterséges intelligenciával, ha nyerni szeretnél. Csak figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Az óra slágere a rádió egy gongon.

0: Széma, a Rádió 1 Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Folytatódik Kecskeméten a Széktói Stadion megújulása, most éppen a városi lelátó befedése valósulhat meg, elindultak már a munkálatok. Dr. Filus Andor, a KTM ügyvezetője a vendégünk.
2: A következő hetekben zajló munkálatok a napi munkát mennyire befolyásolja a stadion környékén egyébként?
3: Egy kicsit ugye lezártuk ott a természetesen építési terület, ugye a kivitelezőnek átadtuk a területet. Az edzések ugyanúgy folynak, kicsit úgymond többet kell sétálni ugye az öltözőtől az edzőpályáig, de természetesen ez mindent ott kialakítottunk, úgyhogy maga a munkát ez nem zavarja. Most mindenki örül neki, hogy többet kell sétálni, mert látják, hogy újul a stadion, úgyhogy ez egy ilyen jó dolog, hogy most hogy kicsit felfordulás van a stadionba, mert látja mindenki a pozitív oldalát, hogy szépül.
1: Na de a lelátón kívül azért így a csapatról, a klubról és a aktualitásokról beszéljünk, mit lehet tudni, mi az, amit fontos, hogy most itt kiemeljünk, és tényleg így a bajnokság kapcsán, vagy a csapat szereplése kapcsán mondjon nekünk.
3: Ugye a harmadik helyen vagyunk, szerintem ezt a harmadik helyet megszerezzük. Elmondható, hogy szerintem sikeres éveken vagyunk túl. Most is érmet szerez a csapat. Bízom ebbe a jó folytatásba, hogy mindent meg fog tenni a csapat. Két riválisunk, ugye a Vasas már ugye feljutott az első osztályba, Honvéd van előttünk, saját kezünkben van úgymond a sorsunk, mi mindent meg fogunk tenni, de ez is szerintem nagyon szép eredmény, hogy újabb bronzérmet tudott szerezni a csapat. Megyünk tovább, várjuk ugye a labdarúgó szövetségnek a következő szezonra való szabályrendszerét. Azt már tudjuk, hogy változik úgymond a bajnokságok lebonyolítása. Ugye most a feljuttás-kiesés rendszerét megváltoztatta a labdarúgó szövetség. Mondhatom majd az MB2-es csapatok nevébe, hogy szerintem az MB2-es csapatok hátrányára ugye bevezette az osztályzó rendszerét, hogy az MB1-ből csak egy csapat esik ki, úgymond nélkül, tehát a 12-dik, a 11-diknek pedig osztályzó mérkőzést kell játszani az MB2 második helyezettjével, tehát jövőre már az MB2-ből csak az első helyezett jut fel automatikusan, tehát a második helyezett, illetve az MB1 11-dik helyezettje egy semleges helyszínen játszik egy mérkőzést, ahol mi úgy gondoljuk, mondhatom az összes MB2-es csapat nevében, mert az MB2-es bizottsági ülésen egyhangulag megszavaztuk, hogy ne legyen osztályzó, maradjon úgymond a két feljutó egyeneságon. Ennek úgymond nem örülünk, véleményünk szerint nincs versenyegyenlőség ebben a helyzetben, de természetesen a labdarúgó szövetség meghozta ezt a döntést, muszáj alkalmazkodnunk, természetesen alkalmazkodni fogunk, úgyhogy így várjuk a következő szezont. Ugyanúgy nyári felkészülés az olyan június közepén fog elindulni, mert már július 7-dik hó végén, most még egy héttel hamarabb kezdődik a bajnokság, ahogy ebbe a szezonba kezdődött. Bízom benne, hogy egy ütőképes olyan csapat lesz, ahol rengeteg néző ki fog jönni az új lelátóra. Bízok benne, mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjenek ki. Most már úgymond a eső sem fogja gátolni a szurkolást, úgyhogy bízom benne, hogy a következő szezonban is sokan buzdítják a csapatot. Várjuk a szurkolókat.
1: Dr. Filus Andornak, a KTE ügyvezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és az aktualitásokról beszélgethettünk.
3: Köszönöm én is a meghívást, viszonthallás.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal, itt a Rádió 1 Gongon.

Most következik a sokat érő dal. Jelentkez játékunkra! SMS és Viber számunk 0620 9414 020. Ez az Óra Sláger

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a rádió egy gong, autósok figyelem! Az M5-ösön Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es 83-as kilométerek között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon le van zárva a belső sáv, a forgalom sávelhúzással két szűkített sávon halad. Az 5-ös főúton pedig burkolatjeleket festenek Alsó-Némeditől egészen Dabasig haladva, ezért a 19-es kilométertől végig az 53-as kilométerig mozgó terelés mellett félpályás lezárásra kell készülnötök. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, ha bármi rendkívült látok, tapasztalatok, azt pedig jelezhetitek. A telefonszámunk 76 414 010. Kaigo dalával megyünk tovább, és One Republic közöse ez, a Chasing Paradise.

0: megjelöltünk egy dalt, és hogy mi volt az óra slágere, ezt fogom kérdezni hallgatónktól. Halló, halló, én Faragó Miklós vagyok, rádió egy gongból. A keresztnevét elárulja nekünk?
1: Erzsébet.
0: Erzsébet. Az óra slágerét kellene megnevezni. Ön szerint mi volt a megjelölt dal?
1: Igen, hát a Lady Gaga, Abrakadabra.
0: Igen, ez az a dal, ami most szerencsét hozott. Nyert, Erzsébet.
1: Köszönöm szépen.
0: A nyereménye ráadásul elfogyasztható majd jövő héten. Az Oklahoma Burger menüt a Ritz Burger és Barbecue-ba kell keresni, és ott megkapja. Illetve hát napi nyereményünk is van, amit ugyancsak megnyerhet, délután 4 és 5 között a kalapba került. A műszaki vizsgát, meg a második Kecskeméti Summerfestre a páros belépőket tartalmazó napi nyeremény csomagot délután sorsoljuk, Erzsébet. Hol hallgat minket?
1: Munkahelyen.
0: Munkahelyen. Mivel foglalkozik?
1: Varrok.
0: Ó, hát akkor ott nagy a hangzavar, és így még ekközben is meg tudta találni az óra slágerét. Dupla gratuláció!
1: Köszönöm szépen!
0: A napi nyeremény délután 4 és 5 között sorsoljuk, és indul a Daily Mix mindjárt! Ez lesz a Wonderful Life, Hertz és Purple Disco Machine közös dala itt a Rádió egy gongon. Tartsatok velünk, és játékunk is folytatódik. Vannak még burger menüink.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az

0: a rádió egy gongon. A Risburger and Barbecue Kecskemét, a Diós Gumi Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek peugeot.hu.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
11: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
12: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról Lalasz úr.
11: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
12: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
11: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
14: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
15: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása a legnagyobb legendákkal. Bonnie Tyler, Earth, Wind & Fire, plusz Florida, Timbaland.

0: Fesztivál.hu-n.
1: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, Flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
3: Szuper hűsítőre vágysz. Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
4: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő, géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldön életrajzod a Lajos Mizsei munkakukac gmail.com címre. Házi Svíc. Csatlakozz hozzánk!
5: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
6: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
7: Itt az idő felturbozni a kertet. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szárdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
8: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
9: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
10: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyőrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 ezer forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
11: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
11: Társadalmi célú reklám hangzott el.
13: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Átfogó rekonstrukció indul a sportiskolában, érkezik a Muzsikál az Erdő program, felmérik a fészkelő füles bagoly állományt. Demeter Dia vagyok. Nyáron megkezdődhet a Lánchíd utcai sport általános iskola átfogó felújítása, írja a hiros.hu. A beruházás állami és uniós forrásból valósul meg. A munkafolyamatok a tornacsarnok tető felújításával kezdődnek. Jól halad a főépület energetikai felújításának előkészülete is, amely nyáron kezdődhet. A kivitelezési munkák befejezése a tanév őszi időszakára is áthúzódhat, de ezek az intézmény működését már nem fogják akadályozni. A nagy felújítási projektnek része lesz még az iskola belső udvarán egy 15x28 méteres rekorden sportpálya kialakítása, valamint az épület előső részének és oldalsó részének zöld övezeti megújulása, írja a portál. A híres városban indul az idei Muzsikál az Erdő. Május 16-án és 17-én különleges kulturális és természeti programokkal várják az érdeklődőket Kecskemét térségében. Az esemény sorozat szombaton a Hetény Egyháza melletti Nyíri erdőben indul. Szerveznek élménysétákat népzenei meglepetésekkel, tartanak kiállítást, bemutatkoznak fiatal tehetségek és szerveznek erdei koncertet. Vasárnap Lakitelek Tőserdőnél várják az érdeklődőket gyermek és családi programokkal, természetismereti túrákkal, zenei programokkal, a nap ezúttal is erdei koncerttel zárul. A részletek elérhetők a muzsikálazerdő.hu oldalon. A Fészkerő erdei füles bagolyállományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
0: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
14: Derült, napos, száraz időre már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk itt Kecskeméten, 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
15: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
11: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
11: Rádió
8: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mik

rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez már a Daily Mix, a mikrofonnál Faragó Miklós. És reggel történt egy baleset a Kükülő utcában. Mindjárt jövök a részletekkel, a rendőrség tájékoztatása szerint, hogy mi is történt pontosan, ezt mindjárt elmondom. De előtte fókuszáljunk az óra slágerére, mert ebben az órában is van egy olyan dal, amivel nyerhettek, mégpedig a napi nyeremény mellett ugye óra nyereményünk is van, ez egy Oklahoma Burger menü a Ritz Burger and Barbecue-ba, és úgy tudjátok megnyerni, hogyha megnevezitek nekem az óra slágerét, ebben az órában is megjelölök egy dalt, és a dal előadóját és a dalnak a címét jegyezzétek meg. Jelentkezni pedig SMS-ben, Viberen tudtok a játékra, a 2094140-20-ra jöhet üzenetbe, a nyerni szeretnék. Van napi nyereményünk is, egy műszaki vizsga, illetve a második Kecskeméti Summer Fesztiválra páros napi belépője. Játszatok velünk, én pedig egy sirendalát indítom. Érkezik a kamera, és utána én is érkezem a reggeli baleset részleteivel. Itt a Rádió egy gongon. Az ebédhez jó étvágyat kívánok, és ahogy nézem az órát, az érettségizők pedig lassan végeznek a magyarral.

Itt a rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy. Ígértem nektek a reggeli baleset részleteit, hiszen két gyalogost ütöttek el egy kijelölt gyalogátkelő helyen Kecskeméten ma reggel, egészen pontosan a Kükülő utcában történt az eset. A rendőrség tájékoztatása szerint, amit a Baon is megírt, egy 12 éves gyermeket és egy 53 éves asszonyt ütött el egy autó. Az elsődleges információk szerint mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, ezért kórházba szállították őket, és az autó vezetője valószínűleg nem adott elsőbséget a gyalogosoknak a kijelölt átkelő helyen, és ezért történhetett a baleset, de a pontos körülményeket még a rendőrség vizsgálja, ennyit lehet tudni a reggeli balesetről. Ha gyalogosan, vagy autóval, vagy rollerrel, biciklivel közlekedtek, figyeljetek nagyon mindenkinek, balesetmentes és biztonságos közlekedést kívánok, és figyeljétek itt a rádió egy gongon az óra slágerét, amivel nyerhettek. Most még nem az jön, hanem az LMFAO Party dala. A Party

0: lesz a Rádió egyen.
1: Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió egy gong legújabb játékában. Az Óra Sláger.

0: Ez a Rádió egy gong és a Daily Mix. Nem is olyan régen játszottam az óra slágerét, remélem figyeltetek. Na de most közlekedési infók. Figyeljetek az M5-ös autópályán, mert a Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as, 76-os kilométerek között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, és 60 km/h sebességkorlátozás van érvényben.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
0: És még annyi, hogy ezen a héten a nehéz tehergépkocsik.

0: is az óra nyertesét, aki ha megnevezi az óra slágerét, akkor lesz nyertes.
1: Igen, tessék.
0: Szia, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gombból. Hello, hello.
1: Szia.
0: Hogyan szólíthatunk téged? Ki vagy?
1: Szia, Zsani vagyok.
0: Zsani, hát akkor jó helyen vagyunk, ha minden igaz, te küldted a nyelmi szeretnék üzenetet.
1: Igen.
0: Hallottál egy olyan dalt, amit megjelöltünk, hogy ez az óra slágere. Melyik volt?
1: Dua Lipa Physical.
0: Nagyon jól tetted, hogy így megjegyezted. Fel se kellett írni ezt a dal címet?
1: Nem, ezt nem kellett.
0: Ismered, szereted Dua Lipa zenét?
1: Ismerem, nem a kedvencem, de meghallgatom.
0: De most szerencsét hozott.
1: Most ugye, igen.
0: Oklahoma Burger menü a Ritz Burger & Barbecue-ban, ott fogyasztatod el, és megvan ez az óra nyereménye, és persze a napi nyereményre is még esélyt kaptál, mert hogy a nap nyereménye műszaki vizsga, meg a páros napi egy a Kecskeméti Summer Festival, a 4 és 5 között sorsoljuk majd, jó?
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Na és akkor mi a kedvenced, vagy ki a kedvenced, akiket szívesen hallgatsz?
1: Hú, hát nem tudnék megjelölni egyet, sok van, mindenféle zenei stílusban, úgyhogy így nem tudok most egyet megnevezni.
0: Ó, de kár, na nem, se baj, de remélem, hogy a következő dalt majd szereted, amit nem sokára játszunk itt a Daily Mixben, ez lesz, figyelj csak! Ismered? Hallottad
1: már. Igen.
0: Na képzeld el, ezzel indul majd a következő óránk, úgyhogy meghallgathatod ezt is itt a Rádió egy gongon. Maradj vonalban, adáson kívül pedig beszéljük majd a részleteket.
1: Köszönöm.
0: Ez az olasz DJ Hypaton felvétel, amivel folytatódik, tehát a Daily Mix-es nyereményjátékunk is. Jelentkezzetek SMS-ben, Viberen, amint meghalljátok a következő órában is az óra slágerét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó Ritzburgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dome Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a Rádió egy gongon. A Ritzburger & Barbecue Kecskemét, a Diós Gumi kis körös kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A La Cabra Tapasz Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, két óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pinteken 20:30-tól Kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra Tapasz Bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
5: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
3: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról. Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13. Florida, Timberland és te. DejaVuFesztivál.hu.
6: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
7: Használd aktív bizalomkártyát és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
6: Irány az Osan! Spórolj okosan!
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
9: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
10: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
11: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
10: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
12: Szuperhűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
13: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Megkezdődtek az érettségi vizsgák, keresik az év kerékpár útját, bemutató műtéteket tartottak a Kecskeméti Kórházban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A magyar nyelv és irodalom írásbelikkel megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Bács-Kiskunban idén tavasszal összesen 8044 érettségiző vizsgázik, közölte a vármegyei kormányhivatal. Az utolsó írásbeli vizsganap május 22-én lesz, ezt követően az emelszintű szóbeli vizsgaidőszak június 3-ától 10-ig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidőszak június 15-től július 1-ig tart. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
15: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges régi kerékpár úton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
14: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-ig. Laparoszkópos bemutató műtéteket tartottak Kecskeméten a kórház szülészet nőgyógyászati osztályán. Az esemény célja a tudás megosztás, a technikai készségek fejlesztése és az egységes, magas színvonalú betegellátás erősítése volt. A programra Budapestről, Békés Csabáról és Hódmezővásárhelyről érkeztek orvosok és orvostanhallgatók. A kis csoportos képzés lehetőséget biztosított az interaktív részvételre, közvetlen kérdezésre és a műtéti lépések részletes megbeszélésére, olvasható a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Azt írják, az ilyen alkalmak hozzájárulnak a betegbiztonság és az ellátás minőségének további javításához. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Derült, napos, száraz időre, már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk itt Kecskeméten, 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a Daily Mix, és az óra slágere játékunk is. Május 4-e van, boldog névnapot a Flóriánoknak, Mónikáknak, és Isten éltesse a születésnaposokat is. Ebben az órában még a mikrofonnál Faragó Miklós. Napi nyereményünk egy műszaki vizsga, valamint a második Kecskeméti Summer Fesztiválra páros napi belépőjegy. 16 és 17 óra között fogjuk kisorsolni a napi nyereményt, és hétfőtől péntekig minden nap. Ez vár rátok, és óránként pedig az Oklahoma Burger menü a Ritz Burgeren barbecue-nak köszönhetően. Csupán az óra slágerét kell figyelnetek, megjelölök egy dalt ebben az órában is, egy népszerű, igazi mai slágert, amit már nagyon sokszor hallhattatok, és ebben az órában ez hozhat nektek szerencsét. A 29-414-020-as SMS Viber számon tudtok jelentkezni a játékra, amint halljátok az óra slágerét, jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet. És itt a folytatásban David Guetta, One Republic közösével megyünk tovább a Daily Mixben, ez már az I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

time. Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 13 órakor minden érettségizőnek le kellett tenni a tollat, úgyhogy befejeződött a magyar érettségi. A szövegértési feladatban például Jókai életpályájáról is olvasnia kellett az érettségizőknek, de Arany János egyik versét is elemezhették a diákok. No, további sok sikert és nagy kalappal minden érettségizőnek. Lazításként az óraslágere játékában akár játszatok velünk. 20 9 414 020 az SMS Viber számunk. Most pedig jön a Swiss Disco és Ella Henderson közöse itt a Daily Mixben, ez a React.

Figyeld a zenéket, le ne maradj a legértékesebbről. Rádió egy gong. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, 2 órán keresztül. Rádió egy gong. Szuper.

0: Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. Az óra slágerével nyerhettek ebben az órában is, és az óra slágere pedig egy olyan előadótól érkezik majd, akit már a 90-es években is ismertünk, és ráadásul egy olyan dal következik, ami egy régi dalának a feldolgozása.
1: Ez az óra slágere. Ha tudod az előadó nevét és a dal címét, nagy lépést tettél a nyeremény felé.
0: A 2094140-20-as SMS Viber számra. Várom a nyerni szeretnék üzenetet.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
5: Rádió 1.
1: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
5: Rádió 1.
1: Ez az óra slágere.

0: slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Ez a Daily Mix minden délben, 2 órán keresztül.
0: Rádió egy gong.
2: Folyamatosan benneteket hallgatunk.
3: Rádió!

Rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy. Egy közlekedési hír az 5-ös főúton a 86-os, 88-as kilométerek között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. A Daily Mixben pedig most Martin Garrix dalát indítottam, ez a Butterflies.

0: legújabb játékunk nyereményeit már az idei nyáron élvezheted. Az Óra Slágere a Rádió egy gongon.
1: Itt a Rádió egy gong, és ez volt a Daily Mix. Na de egy hallgató mindjárt itt van a vonalban.
2: Szia, Anikó vagyok.
1: Szia, Anikó, én pedig Faragó Miklós a Rádió egy gongból. És azért keresünk, hogy elmond nekünk az Óra Slágerét.
2: Az Óra Slágere szerintem a 9PM-től a Júla.
1: Kicsit fordítsuk meg, ATB-től, igen, egészen pontosan, és a Your Love című dal, amit megjelöltünk, úgyhogy jól figyeltél, gratulálok, megvan az óra nyereménye.
2: Jó, szépen köszönöm.
1: Egy Oklahoma Burger menü, a Ritz Burger és Barbecue van fogyasztható majd el, és tudod, van napi nyereményünk is délután.
2: Igen.
1: Van autód?
2: Van, igen.
1: Mikor lesz aktuális a műszaki vizsga például?
2: Tudom. Hát 2 év múlva.
1: Hát akkor nemrég volt, igen, akkor. De.
2: Februárban.
1: Aha. Ugye egy gépjármű műszaki vizsga a napi nyeremények között, meg páros belépőjegy majd a második Kecskeméti Summer Fesztiválra. Arról hallottál?
2: Igen.
1: Nem most lesz még ez az esemény, ugye a nevéből adódom majd nyáron, de már akár a mai napon te is bebiztosíthatod az egyik napra a belépőjegyet, úgyhogy kalabban a te neved is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, holnap ugyanígy 10 és 14 óra között itt leszek, a folytatásban pedig folytatódik a játék, és érkezik Nagy Tibor, aki sorsolja majd a nap nyereményét is. Kábrád Vimány, ezzel indul a következő óra, viszont hallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Az Óra Slágere a Rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó Ritzburgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dome Beach-en, ha megtalálod az Óra Slágerét. Az Óra Slágere a Rádió egy gongon. A Ritzburger & Barbecue Kecskemét, a Diós Gumi Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
9: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
11: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, Flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
12: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agrokeráruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agrokeráruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
13: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetellállító látvány minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
14: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő, géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldő néletrajzod a lajosmizsei@gmail.com címre. Házi Sweets. Csatlakozz hozzánk!
15: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
16: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
17: Itt az idő felturbozni a kertet. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szárdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medenceáruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
18: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó- és klímaszerviz, futóműállítás, autómosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
19: Rendhagyó függönyvásár a Szabó Lakás Textilben. Függönyök, sötétítők akár 20-50% engedménnyel, és csak ezen a héten ingyenes varrással. Várjuk Kecskeméten a színháznál a Szabó Lakás Textilben.
20: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
21: Még lehet jelentkezni a kreatív pályázatra. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ismét úton a kormányablakbuszok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még május 10-ig várja az alkotásokat gyermekrajz pályázatára a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A Mesélek, ha van kinek felhívás a Cigánymesék című sorozathoz kapcsolódik. A szervezők célja, hogy a gyerekek kreatív módon, rajzokon keresztül dolgozzák fel a sorozat világát, és saját képzeletük szerint jelenítsék meg annak szereplőit, történeteit és hangulatát. Általános iskolás gyermekek jelentkezhetnek szabadon választott technikával készített alkotásaikkal. A lefotózott vagy beszkenelt pályaműveket e-mailben kell elküldeni. A munkákat szakmai zsűri értékeli, az ünnepélyes eredményhirdetést a szervezők közös gyermeknapi programján tartják. További információk a Kecskemét film honlapján érhetők el. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
22: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
21: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Szolgálatban a vármegye mobilizált kormányablaka május 5-e és május 7-e között a Kiskun-Majsai járás területén várja ügyfeleit a kormányablakbusz, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Holnap Csúlyospálos, Bács-Szent-György, Kömpöc és Gara településekre érkezik a mobilizált kormányablak. A heti menetrend elérhető a kormányhivatal honlapján. derült, napos, száraz időre, már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk itt Kecskeméten, 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Folytatódik az óra slágere játék, ebben az órában is lesz egy nyerődal, amely nyereményt ér. A garantált nyereményük egy Oklahoma Burger menü a Reese Burger & Barbecue felajánlásából, a napi nyereményünk pedig egy műszaki vizsga, illetve egy páros napi jegy a második kecskeméti Summer Festre. Szóval érdemes figyelni a Rádió 1 gong slágereit, és érdemes velünk maradni, annál is inkább, hiszen hamarosan mondom térségünk program ajánlatait. Most pedig jöjjenek az igazi mai slágerek, ez már Lato és a Lottery itt a Rádió 1 gongon.

Ne veszteges értékes másodperceket a mesterséges intelligenciával, ha nyerni szeretnél. Csak figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Az óra slágere a Rádió egy gongon.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Május 9-én szombaton a helvéciai szőlősgazdák és gazdák köre szervezésében rendezik meg a helvéciai traktoros napot. Az esemény reggel 8 órakor felvonulással indul, majd a 9 órási megnyitót követően fél 10-kor indulnak az ügyességi, gyorsulási és erőhúzó versenyek. Holnap 17 órakor zárul László Ferenc történész három alkalmas sorozata a Katona József könyvtárban az egyik legnépszerűbb angol uralkodóról, II. Erzsébetről. Az ingyenes program a királynő sajtóban való megjelenése, valamint az angol uralkodó médiához fűződő kapcsolata lesz a téma. Az Aranyhomok Egyesület szervezésében május 8 és 10 között lesz a helyi termékünnep Hungarikum Fesztivál Kecskemét főterén, ahol gazdag program kínálata autentikus ízekkel és felejthetetlen hangulattal várják az érdeklődőket. Az esti koncertek keretében olyan neves előadók lépnek fel, mint Csík János és a Mezzó zenekar, Szabó Balázs, a Szerelem vonat zenekar, valamint Fejős Jenő, Palojtai Érsek Ágnes és Kolostyák Gyula nótaénekesek. További részletek az aranyhomok.hu oldalon. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A hosszú hétvége bizonyára sokaknak pihenéssel telt, de volt egy május elsőjénk is. Ki merre járt? Hogy érezte magát? Írjátok meg nekem, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan töltöttétek a munkaünnepét, esetleg munkával vagy család.

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Gong legújabb játékában. Az óra slágere a Rádió 1 Gongon. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, várom a játékra jelentkezéseket. 0620 9414 020, ez az SMS és Viber számunk is, ide lehet írni nekem közlekedési információkat is. Néhány perc, és folytatom Taylor Swift dalával.

0: The Fate of Ophelia, ez érkezik a reklám után itt a Rádió 1 Gongon.
1: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szia!
4: Hello!
2: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
4: Bonjour!
3: Hola!
5: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
2: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
5: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Az Utinform támogatója a TradeLog Kamion Service. www.tradelog.hu.
0: Aki az M7-es autópálya felé tart, az készüljön torlódásra. Az Utinform jelentése szerint a Balaton felé a Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Trafipax dolgozik az 52-es számú főúton Fülöpszállás térségében. A 44-es számú főút Kecskemét és Nyárlőrinc közötti szakaszán. Az 5-ös számú főúton Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, az ötösön a másik irányba Lajos Mize belterületén és Nagykőrös belterületén is drága fotók készülnek a gyorshajtókról. Bárki bármilyen szokatlanságot tapasztal az utakon, kérem írjon. Az igazi mai slágerek között pedig jön Sam Feld, ez már a Stronger, itt a Rádió 1 gongon.

0: Legújabb játékunk nyereményeit már az idei nyáron élvezheted. Az Óra Slágere a Rádió 1 gongon.
1: Igen, tessék.
2: Nagy Tibor vagyok a Rádió 1 gongol.
1: Szia, Anett vagyok.
2: Hello, Anett, szia. Játszunk az Óra Slágere játékunkban, ahol van garantált nyereményünk, mégpedig egy Reese-burger menü, az Oklahoma Burger menü, és vannak napi nyereményeink is. Egy páros belépő a második Kecskeméti Summerfestre, és ha van autótok, akkor a műszaki vizsgát is a diós gumi kiskörös kecel fogja majd állni.
1: Igen, jó lenne. Van autó és motor is.
2: No, hát akkor bármelyik szóba jöhet, csak meg kéne mondanod nekem, hogy mi volt az Óra Slágere, amit keresünk. Melyik volt ez a dal?
1: Ha jól emlékszem, akkor a Lost Frequencies, Are You With Me?
2: Így van, pontosan ez volt. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
2: Tudod-e a Rádió 1 gong szlogennyit?
1: Rádió 1 gong, csak igazi mai slágernek.
2: Maradj továbbra is velünk, és hallgasd a Rádió 1 gongot.
1: Köszönöm szépen!
2: És mindenki más is maradjon velünk, hiszen nem sokára jönnek a legfrissebb hírek, a híreket követően pedig Ed Sheeran és az Aziz Ansari itt a Rádió 1 gongon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dome Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Rizbörgeren barbecue kecskemét, a diós gumi kis körös kecel és a kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizó titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újratöltve. Spátrendexpo.hu.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
9: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
10: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
11: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
14: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táboraikban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
15: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
16: Finomic. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomic Drive, a szőlőfürtnél.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
18: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
19: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
20: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyőrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 ezer forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Átfogó rekonstrukció indul a sportiskolában, érkezik a Muzsikál az Erdő program, felmérik a fészkelő füles bagoly állományt. Demeter Dia vagyok. Nyáron megkezdődhet a Lánchíd utcai sport általános iskola átfogó felújítása, írja a hírös.hu. A beruházás állami és uniós forrásból valósul meg. A munkafolyamatok a tornacsarnok tető felújításával kezdődnek. Jól halad a főépület energetikai felújításának előkészülete is, amely nyáron kezdődhet. A kivitelezési munkák befejezése a tanév őszi időszakára is áthúzódhat, de ezek az intézmény működését már nem fogják akadályozni. A nagy felújítási projektnek része lesz még az iskola belső udvarán egy 15x28 méteres rekordtán sportpálya kialakítása, valamint az épület előső részének és oldalsó részének zöld övezeti megújulása, írja a portál. A híres városban indul az idei Muzsikál az Erdő. Május 16-án és 17-én különleges kulturális és természeti programokkal várják az érdeklődőket Kecskemét térségében. Az esemény sorozat szombaton a Hetény egyháza melletti Nyíri erdőben indul. Szerveznek élménysétákat népzenei meglepetésekkel, tartanak kiállítást, bemutatkoznak fiatal tehetségek és szerveznek erdei koncertet. Vasárnap Lakitelek Tőserdőnél várják az érdeklődőket gyermek és családi programokkal, természetismereti túrákkal, zenei programokkal, a nap ezúttal is erdei koncerttel zárul. A részletek elérhetők a muzsikálazerdő.hu oldalon. A fészkelő erdei füles bagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
22: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madarat? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzet és húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos eltérési pontérképe.
21: Derült napos, száraz időre, már-már koranyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk. Itt Kecskeméten 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
23: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Ez itt a Rádió 1 gong, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Jönnek az igazi ma is lágerek, és ezek közül egy nyereményt ér, ami nem más, mint óránként a Risburger felajánlásából egy Oklahoma Risburger menü, amely sült krumplit is és visszatölthető Coca-Cola üdítőt is tartalmaz. Emellett az autósoknak is van nyereményünk, mégpedig egy műszaki vizsga, a napi nyeremény pedig egy páros belépő jegy, egy napi jegy, választható napra, csütörtökre vagy péntekre a Kecskeméten megrendezésre kerülő második Summerfest fesztiválra. Úgyhogy aki szeretne nyerni, az mindenképpen figyelje a slágereinket, és hogyha bármi szokatlan tapasztal az utakon, akkor azt is írja meg nekünk a 0629 414 020 SMS és Viber számunkra. Sam Smith és Kim Petras slágere érkezik, ez az Unholy, itt a Rádió 1 gongon.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi, ma is láger megy. Hallgatóink szerint Trafibax dolgozik az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között, mérnek az 5-ösön Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a 44-esen Kecskemét és Nyárlőrinc között, és Nagykörös és Cegléd között is. Drága fotók készülnek a gyorshajtókról. Mindenki vigyázzon magára, várom az útinfókat a 2094-14-020-ra, most pedig jöjjön Blond is, ez a Never Walk Alone, itt a Rádió egy gombon.
1: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu

0: Halló, szia, Nagy Tibor vagyok a Rádió egy gombból.
1: Szia, Noémi vagyok.
0: Hello, Noémi, merre jársz?
1: Éppen anyáknak ünnepségre indulok.
0: Húha, akkor remélem, hogy még nem zavarok annyira.
1: Nem, még időben vagyok.
0: Na, hát akkor figyelj, elmondom, hogy mit nyerhetsz ebben az órában, vagy fájdítsam a szíved, biztos tudod a jó megfejtést?
1: Hát remélem.
0: Na, mivel kezdjük? Jó, akkor elmondom, mert van egy Oklahoma burger menünk, a Reese Burger jó voltából, egy nagyon jó kis hamburger, sült krumplival, különleges házi fűszerezéssel és egy újra tölthető üdítővel, illetve a napi fődíjunk, amit majd a következő órában sorsolunk, egy, ha van autótok, autóval vagy?
1: Igen, de már megálltam.
0: Jó, de az nem is érdekes, hanem van egy műszaki vizsga lehetőségünk a Diósgumi Kiskörös Kecsen jó voltából, illetve egy páros napi belépőjegy a második Kecskeméti Summer Festre.
1: Hát, szuper lenne.
0: Akkor mondd meg nekem, mi volt a sláger, amit kerestünk.
1: Sziasztó, és
0: Fate McCree volt. 10:35. Gratulálok, tiéd a burger menü, és bent vagy a fődíj sorsolásban.
1: Köszönöm, szuper, köszönöm.
0: Ezek szerint még vannak anyák napi ünnepségek, hát akkor mindenkinek, aki úton van anyák napjára, vagy anyák napi ünnepségre, annak jó utat kívánunk, és a következő órában fődíjat sorsolunk, a híreket követően pedig jön Lady Gaga és az Abrakadabra itt a Rádió 1 gongon.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dome Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Rizburger & Barbecue Kecskemét, a Diós Gumi Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó- és klímaszerviz, futóműállítás, autómosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
4: Itt az idő felturbozni a kertet. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szárdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
5: Synergic Test Nap 2. május 7-én. Próbáld ki a színléz lézeres megoldásokat, és ismerd meg az Omoda és Jayco autókat. Teszteld a gépeket élőben, és pörgesd meg a szerencsekereket. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7-én a Synergicnél. Kecskemét, Szent László körút 36 per A. Synergic.hu/tesznap.
6: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
8: Kecskemét, Napsugár utca 2.
7: Beszélsz ki autóbontó.
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.

0: autofesztivál.hu-n.
1: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
2: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll.
1: Ne várj, indulj el még ma!
2: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
1: brillkft.hu.
3: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
4: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy gyrosz? Egy kat és vacsora. Lokálpizza és grill. www.localepizza.hu.
5: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
3: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Megkezdődtek az érettségi vizsgák, keresik az év kerékpár útját, bemutató műtéteket tartottak a kecskeméti kórházban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A magyar nyelv és irodalom írásbelikkel megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Bács-Kiskunban idén tavasszal összesen 8044 érettségiző vizsgázik, közölte a vármegyei kormányhivatal. Az utolsó írásbeli vizsganap május 22-én lesz, ezt követően az emelszintű szóbeli vizsgaidőszak június 3-ától 10-ig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidőszak június 15-től július 1-ig tart. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
9: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges régi kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
8: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-ig. Laparoszkópos bemutató műtéteket tartottak Kecskeméten a kórház szülészet nőgyógyászati osztályán. Az esemény célja a tudás megosztás, a technikai készségek fejlesztése és az egységes, magas színvonalú betegellátás erősítése volt. A programra Budapestről, Békés Csabáról és Hódmezővásárhelyről érkeztek orvosok és orvostanhallgatók. A kis csoportos képzés lehetőséget biztosított az interaktív részvételre, közvetlen kérdezésre és a műtéti lépések részletes megbeszélésére, olvasható a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Azt írják, az ilyen alkalmak hozzájárulnak a betegbiztonság és az ellátás minőségének további javításához. A híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Derült, napos, száraz időre, már-már kora nyárias melegre készülhetünk majd. Szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán egy-két fátyú a felhő jelenhet meg az égen. A délies szelet néhol kísérhetik élénkebb lökések, ennek ellenére kellemes idő vár ránk itt Kecskeméten, 26-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt majd a nap, kisebb felhősödések ugyan lehetnek, de csapadék nem várható. A délies szél élénk marad, 27-28 fokig melegszik a levegő.
10: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szeretettel köszöntök mindenkit. A mikrofonnál Nagy Tibor. Ebben az órában sorsoljuk a mai nap főnyereményét, mert hogy az óra nyereménye játékunkban a Rizburgereket, a Mára Szent Rizburger menüket kiosztottuk. Viszont a Diósgumi Kiskörös Kecel jóvoltából van egy műszaki vizsga felajánlásunk, illetve egy páros napi, egy csütörtöki vagy pénteki napra a Kecskeméti Summer Festre. Úgyhogy figyelem, aki velünk játszott, nem sokára hívom őket. Illetve jön majd a netpercek extra, most pedig David Guetta és Bieber Ex-es lágre, ez a Say My Name itt a rádió.

0: Rádió egy csak igazi ma is láger megy, jöjjön a net percek extra.
1: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
0: Egyre több a manipulált weboldal és a bankkártya adatokkal való visszaélés, miközben az online vásárlások folyamatosan terjednek. Már több bank is kifejezetten internetes fizetésekhez készült virtuális bankkártya szolgáltatásokat is nyújt, külön számlával és rugalmas biztonsági beállításokkal segített abban, hogy az ügyfelek nagyobb kontroll és biztonság mellett vásároljanak az online térben. A virtuális kártya nem egyszer használatos, így az előfizetéses szolgáltatások, például a streaming vagy a szoftver előfizetések esetében is használható. Külön fedezeti számla tartozhat több kártyához, és mi a saját számlánkról vezethetjük át minden hónapban a szükséges összeget, hogy például bizonyos előfizetések ki legyenek fizetve. Minden egyes virtuális kártyához egyedi limit állítható be, akár egyetlen tranzakció előtt is új virtuális kártya igényelhető. Mindenki kérdezze meg a számlavezető bankját, hogy náluk létezik-e ilyen szolgáltatás, mert azt gondolom, hogy így az internetes vásárlások biztonságosabbá válhatnak. Vigyázzunk adatainkra, hogy ne legyünk csalás áldozatai.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Zavartalan napsütésre van kilátás még a délután folyamán, csapadék nem lesz. 27 fokot mutat nálunk a hőmérő, az éjszakai órákban 8-9 fokig hűl le a levegő. Holnap délelőtti zavartalan napsütés lesz, délután jöhet némi gomoly felhő, erős lehet az UV-sugárzás, 27-28 fokos maximumok lesznek. Nagyon kellene már az eső, és elvileg kapunk belőle egy kicsit, szerdán lehetnek elszórtan zivatarok, csütörtökön záporok, hidegfront, erős széllel. Itt a Rádió egy gongon, pedig hamarosan ez a dal. Phyllis Jane és az S-House dala érkezik, a Walk With Me, hamarosan itt a Rádió egy gongon.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyis Erste Cseperedő Bank

0: át egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, ípekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os Raffaello desszert csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív P-Színeót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Synergic Tesznap 2. május 7-én. Próbáld ki a színléz lézeres megoldásokat, és ismerd meg az Omoda és Jayco autókat. Teszteld a gépeket élőben, és pörgesd meg a szerencsekereket. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7-én a Synergicnél. Kecskemét, Szent László körút 36/A. Synergic.hu/tesz. Nap.
9: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
10: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
11: Jó, óriási attrakció gyereknapon a Malom Központban. Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
12: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
13: Finomic, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomic Drive, a szőlőfürtnél.
14: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
15: Irány a Sultvadkerti Power Home, a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home, velünk egyszerűbb a házi munka.
16: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Mindenki vezessen óvatosan, több helyen is sebességmérő autó dolgozik. Egyrészt a Hevécélyi úton Kecskemét és Ballószög között, a 44-esen Kecskemét és Lakitelek között. A Küküllő utcán is rendőrautót láttak, illetve Kecskemét és Nagykörös között is. Az 52-esen pedig Kecskemét és Solt között is Trafipax dolgozhat. Menjünk tovább az igazi mai slágerekkel, jön Switch Disco, ez az I Find You, itt a Rádió egy gombon.

0: Nevezteges értékes másodperceket a mesterséges intelligenciával, ha nyerni szeretnél.
1: Csak figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban.
0: Az óra slágere a Rádió egy gongon.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, az óra slágere játékunknak a mai napon van főnyereménye is, mert hogy a garantált Oklahoma burger menük kimentek, úgyhogy a Risburgerbe azok majd elfogyaszthatóak lennek, de most akkor nézzük meg, hogy mi az, amit egy játékosunk a mai napon megnyert.
1: Igen, tessék.
0: Szia, Nagy Tibor vagyok a Rádió 1 gombból.
1: Szia.
0: Szia, voltál már hamburgerezni?
1: Nem.
0: még ilyen gyorsan nem lehet elmenni. Mindenkinek el szoktuk mondani, hogy a hamburgereket meg az ilyen ételes nyereményeket általában a jövő héttől lehet átvenni, úgyhogy ne rohanjatok egyből.
1: Jó, rendben, köszönjük.
0: Jó, de nem ezért hívtalak, hanem azért hívtalak, hogy elmondjam neked, hogy te vagy a mai nap fődíjasa.
1: Új, komolyan, de jó. Köszönöm szépen.
0: Egy műszaki vizsga a tiétek, hogyha éppen nem most fog lejárni, akkor 2 évig felhasználható. Diós gumi kiskörös kecel jó voltából, illetve hát az már jövőre nem lesz felhasználható, úgyhogy idén kell elmenetek majd, mert hogy másodmagaddal elmehetsz te is a második Kecskeméti Summerfest fesztiválra.
1: Nagyon boldog vagyok, köszönöm szépen.
0: Érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat, és hallgass továbbra is minket.
1: Köszönöm szépen, szép nap volt.
0: Öröm és boldogság a hét minden napján azért is, mert nagyon sok jó zenét játszunk, illetve azért is, mert lesznek még nyereményeink. A holnapi napon is lesznek Risburger menük, illetve lesz majd műszaki vizsga lehetőség, és belépő a második Kecskeméti Summerfestre. Én köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Ne kapcsoljatok el, hiszen hamarosan kezdődik a Live Mix, utána lesz esti kívánság műsor, diszkosít World is Mine Radio Show. Holnap 6-tól 10-ig ismét Balázséka lehet ébredni, 10 órától pedig újra a Rádió 1 gongot hallgathatjátok. Faragó Miklóshoz érdekes témákat és persze a nyereményjátékot. Én búcsúzom, Nagy Tibor vagyok, további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a viszonthallásra, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió 1 gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó Risburgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dom Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a Rádió 1 gongon. A Risburger & Barbecue Kecskemét, a Diós Gumi Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízzel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek peugeot.hu.
7: Szuperajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2.999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
9: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
11: Fáj a fejem.
12: Hamar elfáradok.
11: Nem szeretek este vezetni.
13: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézzesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
14: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
15: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
14: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
15: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
3: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
16: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
17: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
16: Irány az Osan! Spórolj okosan!
18: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, autómosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatások várjuk meglévő és új ügyfeleinket.
19: Kecskemét, Matkói út 3,
18: www.gumispet.hu.
20: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken, minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg!
21: Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
22: Synergic Test Nap 2, május 7-én. Próbáld ki a színléz lézeres megoldásokat, és ismerd meg az Omoda és Jayco autókat. Teszteld a gépeket élőben, és pörgesd meg a szerencsekereket. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7-én a Synergicnél. Kecskemét, Szent László körút 36/A. Synergic.hu/tesznap.
23: Rendhagyó függő Függönyvásár a Szabó Lakás Textilben. Függönyök, sötétítők akár 20-50% engedménnyel, és csak ezen a héten ingyenes varrással. Várjuk Kecskeméten a színháznál a Szabó Lakás Textilben.
24: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
25: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
24: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipa Parts Kft.
26: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Lotolepizza.hu.
27: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
28: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
29: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agroker áruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros. Nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agroker áruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
30: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
31: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
32: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
30: Társadalmi célú reklám hangzott el.
33: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Gergelyékkel, a lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő, csak igazi mai sláger megy.
1: Begi, mi történik? Nem erről volt szó. Hol vagyok? És miért nem a Gergő hangja szól, ami ilyenkor szólni szokott, tűpontosan hajszál ilyen? Keringettél 5 órakor?
2: Én meg azt kérdezem, hogy mi a dátum?
1: Ó, May the 4th be with you. Jól mondom? Jó. Nem vagyok nagy Star Wars-er, de ezt még én is tudom.
2: Így van.
1: De csodálatos ez a zene. Ez Gary. Szóval Begi. Hát John Williams, hát igen.
2: Igen, és hát ugye nem hivatalosan, de azért erre a napra szokták mondani azt, hogy ez a csillagok háborúja napja.
1: Hát ez nekem nagyon nehéz nem végighallgatnom.
2: De nem fogjuk végighallgatni.
1: Mert hogy ez már a rádió egy live mix, nem ez játszok, nem pedig Lotfi Begi. Hát Juhász Gergő igazoltan hiányzik ezen a héten. Egy kézzel örökbe fordott egy kutyát.
2: Láttam, Süsű a neve, és nagyon cuki.
1: Nagyon, nagyon jó fejsz.
2: Hát akkor azért nincs itt.
1: Igen, szerintem most így összeszoknak a héten.
2: Pelust kell cserélni, le kell vinni, össze kell szokni, meg kell, hogy találja a lakásba. Az összes olyan helyet, ahol el lehet rágni a cipőket, a falat le lehet vakarni. Szóval, hogy csodálatos dolog a kiskutya, de hogy mit vállalt a Geri, azt még szerintem
1: igen,
2: én se tudja.
1: Ez a senior 10 éves vakkutya, úgyhogy ez egy nagyon más sztori, nem egy kis.
2: Ja, ezt nem is tudtam.
1: Bizony, vagy biztos elmeséli. Én egyébként Kismárti vagyok, de hang alapján bárki más lehetnék, mert valami történt. Egy hét Sziget fesztivál után volt régen ilyen, de hát ma már csak ovivírusnak hívom. És Begi, megtapsollak, hogy itt vagy, mivel kezdődik ez az óra?
2: Érkezik a Sugar Daddy itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: ezer éve nem hallottam. Az It Just Fondue-t, már a címét is elfelejtettem, de olyan emlékeket hoztál vissza, hogy elképesztő.
1: Abszolút egy igazi Ibiza klasszikusról beszéltünk, aminek most megjelent egy vadonatúj remixe. Ez a dal nem fog kimenni a divatból, mert magában foglalja mindazt az érzést, amikor tényleg először kibújunk a klubok falai közül és szabadtéri rendezvényeken játszunk, vagy akár a tengerpart mellett bulizik az ember. Tehát ebbe úgy ízig, vérig minden benne van, ami a nyári bulizásról szól.
0: Igen, és hogy a klasszikus, az tényleg nekem is azt jelenti, hogy az nincs ilyen, hogy generációs határ. Tehát az E, az Y, az X, mindenki beindul rá. Ez a jó, nem tudod megfejteni.
1: Ezeket nem mond nekem, mert hogy én ezzel nem vagyok tisztában. Azt tudom, hogy én boomer vagyok, vagy nem.
0: Nem
1: vagyok
0: te
1: boomer?
0: Mi vagy? Hanyas vagy te?
1: Az más. 82-es.
0: Az már millenniál vagy, idősebb millenniál.
1: Az jó.
0: Tehát ha már bulisztál a dal eredetiére, meg kell szérumot kenned, Peggy.
1: Hát én ott voltam, ennek a dalnak az eredetén ott voltam, még talán Bakeliten is megvolt, és hát tényleg nagyon sok emlék fűződik hozzá. Nagyon örülök neki, hogy ebből van új remix, amit újfent pörgethetek itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben.
0: És ami még ennél is fontosabb, nagyon szeretnek a Rádió 1-esek. Sziasztok, hello Márti és Begi, nálunk a kerti munka közben csak a Rádió 1 szól. Lacus 78, aztán azt írja István, hogy jó, nagyon jó a DJ.
1: Köszönöm.
0: Bárki is legyen az. És szuper volt a ligetes csütörtök, ezt is írja valaki.
1: Ja, tényleg. Ú, de hosszú volt ez a hét. Már szerdára indultunk, és konkrétan 6 bulit nyomtam le a héten. Mindegyik egytől egyik nagyon jó volt. Mindegyik szabadtéren volt, úgyhogy tényleg itt van a nyár a nyakunkon és a szabad bulik, szabadtéri bulik sora.
0: Na, és ami nagyon fontos, hogy igazi mai slágerrel kezdtünk, egy olyan dal, amit május 24-én élőben hallunk majd a Budapest Parkban, egy Exen dal. És a következő órában, hogyha nemzetközi sztárjainknak szól egy dala, akkor majd érdemes hívni, mert hogy játszunk páros parti belépőjét a szülinapi fesztiválra.
1: Tudsz nekem is intézni?
0: Ticket, please, hogy menjen kétes alakoktól kell majd vásárolni a helyszínen. Nálunk lehet nyerni. Na és most mivel folytatódik a live mix?
1: Maradunk ennél a hangulatnál, de egy vadonatúj dallal megyünk tovább. Bob Sinclair szintén ebben az időszakban nagyon nagyokat ment és nagyon nagyokat alkotott, és hát nem veszített semmit a tudásából, fényéből. Ez a legújabb kislemeze, aminek az a címe, hogy I Can't Wait. Itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Egészen este 6-ig Lotfi Begi, Mr. Know-it-all, azt is mondhatnám.
1: Imádom. Teddy Sims egyébként még nem tudott olyan dalt kiadni, amire nem azt mondtam volna, hogy bomba. Tehát, hogy a lemezét is hallgattam, de a kis lemezek, tehát ami klipes dal, vagy a rádiónak szánják, azok elég gondos munkába vannak kiválogatva. Elképesztő, elképesztő hang, elképesztő dalok.
0: De tudod, nem csak a hang kell, hogy elképesztő legyen, hanem ez a tengermély hát lélek, ami van mögöttem eddig is. Azért, mert jó hangja sok mindenkinek van.
1: Igen, igen.
0: De azért belőle valami van, más is átjön.
1: Megjárta a poklokat, igen. A poklok útját, és aztán talán az utolsó utáni lehetőség volt az, hogy beadta a demóját. Nem is tudom, hogy történt, de azt tudom, hogy nagyjából egy kanapén aludt, vagy az apukájánál, vagy a haverjánál. Tehát, hogy egy nagyon lecsúszott állapotban volt, amikor végre beütött neki a siker.
0: Ja, nekem szokott reggel. És itt volt egy különleges mashup is, ugye az It's Not Right, a Where Have You Been, és a Push the Feeling On, és erről eszembe jutott, hogy hozzánk mashup DJ-k jönnek a Swiss Disco. Szereted ezt a műfajt?
1: Én nagyon-nagyon szeretem, és főleg a technológia fejlődésével, és az AI előtörésével, előretörésével most már sokkal egyszerűbben le lehet szedni a vokálokat a dalokról, vagy a zenei alapokat külön leszedni a vokáról, tehát hogy most már annyi lehetőség van, és annyi mindent meg lehet csinálni, hogy igazából tényleg csak a kreativitás szab határokat, az meg hát ilyenkor szárnyalhat, úgyhogy én a Switch Discot nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon szerettem az ő kis mashupjaikat, és hát az én szettjeim is tele vannak ilyen mashupokkal, mert hogy...
0: Hálás műfaj.
1: Meg tényleg, hogy összeházasítod a dalokat, és nem gondolnád, hogy egy új dalként tud funkcionálni.
0: Hoppány Begi nagy barátja azt kérdezi, hello Márti Begi, adjatok valami jó praktikát a keddi matek és szerdai töri érettségére, illetve erre
1: nem
0: kérni. Begi, hát szentelt víz, ilyenkor már nem tudom, ingával néznek, hogy melyik matek tétel. Én ezt csináltam, bevallom, az okkultizmus tudományát is bevetettem.
1: Én meg bevallom, hogy még az érettségi előtti nap éjszaka a hétvégi bulinknak a plakátját plakátoztam, és úgy voltam vele, hogy hát majd lesz valahogy.
0: De
1: hogy a bulinknak azért meg kell történni, és tökre kell, hogy tudják az emberek, hogy bulink lesz. Ne ezt csináld, Koppány.
0: Koppány, ha ezt számít, én nagyon izgultam, ne izgulj, jó?
1: De én is izgultam, de egyébként meg valahogy lesz. Ha szeretnek a tanárjad, akkor meg pláne.
0: Mivel megyünk tovább, Begi?
1: A folytatásban érkezik Purple Disco Machine, és az In the Dark, ezúttal Oliver Heldens remixét hoztam el nektek. Itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Kis Mártit és Lotfi Begit halljátok.

0: Délután 5-től 6-ig a lemezjátszóknál pedig Lotfi Beggy, és hát összeházasodott Alex Warren a végére a Sweet Child O' Mine-nal, ha már itt a mashup témát bedobtuk. Beggy, nagyon jó volt, mikor lehet veled legközelebb találkozni, és hol? Fizikailag, meg az éterben?
1: Az éterben pénteken leszek majd a World Design Radio Show-ban, illetve péntek este Zalaegerszegen, a Zalaegerszegi Sörfesztiválon, illetve szombaton a Bátor Keszin leszek, az pedig ugye Felvidéke van, úgyhogy elindult a nyári turné, nagyon-nagyon örülök neki, kapjatok el valahol!
0: Jó, elkaptalak itt a pult mögött, és indul a kívánság műsor, és nagyon figyelni kell, hogy mikor szól Ed Sheeran Camera dala a Siri Remixben, akkor érdemes telefonálni rádió egy születésnapi fesztivál belépőkért. Jó voltál, Beggy?
1: Köszönöm a figyelmet, szevasztok, szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
9: Fáj a fejem.
10: Hamar elfáradok.
11: Nem szeretek este vezetni.
12: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
17: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezmény. Mint adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
18: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
19: Csendből csinálok pénzt.
0: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
18: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n vagy hívja a 1414-et.
8: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
5: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás.
9: Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
20: Skoda.
21: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
23: Színész vagyok, nem bajnok.
24: Mi nem térdelünk le!
21: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
25: It's showtime.
21: Május 7-től a mozikban.
26: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
27: Reklámot hallottak.
28: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
27: Reklám.
29: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőzi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
30: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
31: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
32: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
33: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldön életrajzod a Lajos Mizsei munkakukac gmail.com címre. Házi Svíc. Csatlakozz hozzánk!
34: Szuper hűsítőre vágysz! Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó. A te nyári kedvenced.
35: Szállj be idén is az időgépbe. Deja Vu Fesztivál. Június 10-13. Szeged, Florida, Timberland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
36: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
37: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, két óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pinteken 20:30-tól kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra Tapas Bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
27: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most, Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Juhász Gergő helyett én Kismerti hozom az igazi mai slágereket, teljesítem a dalkéréseket, ja, és játék is lesz páros belépőért a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Ebben az órában a nyerő dal Cyril és az Ed Sheeran féle Camera Remix. Most Joel Corey-t hozom, és hozzá egy üzenet is tartozik.
1: Páromnak üzennék, hogy kitartás, már nem sokára érkezek én is hozzá. Házat újítunk.
0: Az kemény dió. Ha ezt túléli egy kapcsolat, akkor tényleg bármit.
1: Most már lassan egy fél éve csináljuk a házfelújítást, úgyhogy és még messze a vége, úgyhogy...
0: Akkor vannak már sztoriaid, mert egy könyvet tudnál írni.
1: Vannak. Olyan dolgokat tapasztaltunk.
0: 0620-311-111 a hívható SMS és Viber számunk, ez pedig a Stay a Little Longer.

közlekedési információk már is az élő kívánság műsorban. Fót és Csomád között nem működik a vasúti átjáró, ezért bődületesen nagy dugó van. Fót irányába is Csomád és Feresegyház felé is, ezt Barbitól kaptam üzenetben, és élénk a forgalom Budapesten a Hegyalja úton, a Pest-Buda irányba. Hát ez inkább teljesen normális, mert törvényszerű. Egyéb közlekedési info is jöhet, 0620-3111-111 a számunk. Közlekedési infók után pedig egy klasszikus, popklasszikus, a Moves Like Jagger a következő üzenet hatására. Hello Márti apunak és anyunak üzenem, hogy szeretem őket, ők meg szeretik ezt a dalt, úgyhogy gyász le nekik.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, stratégiailag nagyon fontos info Rádió 1-esek. Ha felcsendül ebben az órában a Cyril féle camera, ugye az Ed Sheeran hivatalos remix, azonnal érdemes hívni minket a 0620-3111-111-es számon, én pedig már írom is az újabb neveket a vendéglistára. Május 24-én együtt bulizunk a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Szóval ez az a dal, amit figyelni kell, bármikor jöhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött,

0: irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
0: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
2: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
3: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vánnál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vánnál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Ván.hu-n. Ván. Minden pillanat számít.
4: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-tól 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újratöltve. Spátrendexpo.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és izgalmak a folytatásban. Írom az újabb neveket a vendéglistára, vagy nem? Hát az el kell találni a dalt.
1: Kata.
0: Kata, hello, itt Márti. Honnan hívsz?
1: Egerből.
0: Nyertél már jegyet a bulinkra?
1: Nem még.
0: Soha életedben?
1: Se.
0: Tavaly se voltál?
1: Nem.
0: Ó, hát akkor egy új világ fog megnyílni előtted hamarosan, de várjunk. Mi volt ez a dal, amit hallottál?
1: A Cyriltől a kamera.
0: Ami eredetileg kinek a dala?
1: Egy Siren.
0: Már csak arra a kérdésre kell válaszolnod, hogy Cyril hogy szereti a vajaspirítóst? Sósan vagy enyhén? Hagymáson. Nem vicceltek.
1: Sósan.
0: Tizedik vagy az a lényeg.
1: Köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ez igen!
1: Köszönöm szépen!
0: Fontos info még, hogy ne tedd le a telefont, jó? Felvesszük az adataidat. Játék a következő órában is lesz, Sam Felt, Post Malone. Nagyon fontos, hogy tudni kell az előadót és a dal címet is. Ha ez felcsendül, ez a dal, Sam Felt és a Post Malone, akkor érdemes tárcsázni minket tizedikként, és már írom is a neveket a vendéglistára. Május 24, Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és indítok nem sokára egy óriás Rádió 1-es kedvencet. Hát nagyon erős lesz az UV holnap, Rádió 1-esek, erre készüljünk, és aki velem együtt nagyon várja, hogy végre legyen egy kis csapadék, én virágmagokat szórtam ki a héten, úgyhogy hát kémlelem minden nap az eget, szerdára írnak kiadósan mennyiséget, úgyhogy legyen így.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Halló, szia Márti, Őrs vagyok megint Finnországból.
0: Jaj, de örülök, hogy hívtál. Hogy vagy, Őrs?
2: Köszi szépen, jól, szép idő van, lehet fagyizni.
0: Pont nem ez lett volna az első gondolatom Finnországgal kapcsolatban, de ennek örülök. Hát ugye ez gyors és lassú gondolkodás, erre szokták azt mondani. Kinek üzensz, kinek szóljon a következő igazi mai
2: slágerünk? Csillának és Jarinak szeretném, ők a keresztüleim Budapesten érnek.
0: Oké, már továbbítottam is nekik, és köszi, hogy itt vagy velünk hétfő este. Szia!
2: Köszi, szia!
0: Ezt szól hamarosan, figyelj!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: segíteni, mivel piszkoskodnak?
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florbán S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van.
1: Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Skoda.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasább burgonya bruttó 2799 forint. Négy csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
15: Újdonságra vágysz! A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.

0: Radio 1.
1: On Radio 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Radio
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: közlekedési információk már is a 2 órás élő kívánság műsorban. Ezt Zolitól kaptam. Ó, sajnos baleset. 31-es főút Maglódnál 2 személyautó ütközött össze, és jelenleg félpályás korlátozás van a 25-ös kilométernél. Ami a fővárost illeti, a Csalogány utcában erős a forgalom, köszizíti, a Hegyalja úton viszont mindkét irányban primán lehet haladni. 0620-311-111 az elérhetőségünk. A közlekedési infók után.
1: Halló, szép estét!
0: Halló!
1: Anya vagyok Püspökladányból.
0: Szia, Márti vagyok a stúdióból.
1: Na.
0: Ah.
1: Van kívánság műsor most?
0: Minden este. A Juhász Gergővel szokott lenni. Ne zavarjalak össze, hogy most én ülök itt. A Gergő pihen. Örökbe fogadott egy kutyát. Egyel több info. Kinek üzensz?
1: Hát, figyelj, úgy akarnék egy-egy ki. Úgy mondanám, Püspökladányok, telefonra fel, mert múltkor már hallottam egy olyan valamit, hogy Püspökladányba küldtek zenét. Tehát hallgassák a rádiót.
0: Igen. Táncolj Püspökladány. Ezt is mondhatnám, ha DJ lennék a diszkóba Püspökladányban.
1: És telefonra fel?
0: Jó, bármit is jelentsen ez. Neked küldöm a következő igazi mai slágert, és köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Én köszönöm.
0: Na hát, Rádió 1-esek, ez egy olyan zene, amit hamarosan élőben hallunk majd a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Érkezik hozzánk ugyanis Sam Fett, és ezt a dalt a Post Malone-t tuti, hogy pörgetni. Majd jön még Cyril, a Swish Disco, Accent, a Rádió 1-es DJ-k, minden egyéb infót van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Na gyere, Sam!
2: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és újabb izgalmas pillanatokhoz érkeztünk.
1: Halló, szia Márti, Tibi vagyok.
0: Hello, Tibi. Szeretnék
1: feljelentkezni.
0: Tibi, nagyon jól csináltál eddig mindent, de mi volt ez a dal, amit hallottál? Mi a címe, ki az előadó?
1: A Sam Feltől a Post Malone.
0: Tök jó vagy. Hihetetlen, nem, hogy nem sokára élőben hallani fogjuk. Hát, vagyis hát egy DJ szedben, ugye? Bár, hiszen Sam Felt egy DJ. Képzeld el, hogy 10. vagy.
1: Nem mondod.
0: Dehogy nem.
1: Jézusom. Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ügyes voltál, gratulálok! Kivel fogsz bulizni, azt tudod? Mert hogy ez egy páros jegy.
1: Természetesen a párommal.
0: Nagyon jó, nagyon jók lesztek. Ne tedd még le a telefont, jó? Hamarosan találkozunk.
1: Rendben. Nagyon köszi.
0: Mert aztán a buliban, a tömegben vigyázni kell, hogy az ember el ne hagyja a párját, aztán jöhet a nagy kérdés, where's my husband, hol van a férjem? Dóri kérését teljesítem, most egy csodálatos énekesnő igazi mai slágerét hozom. Hát lehet, hogy elvette tőlünk az élet Amy Winehouse-t, de itt

0: csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. A mikrofonnál Kismárti, hát mondanám, hogy Juhász Gergő magyar hangja, most nekem is elkélne egy magyar hang. Valami történt a hangommal. Ó, majd visszajön holnap szerintem. És hogy ki van a vonalban? Ez már is kiderül.
1: Hello, Evelyn vagyok, és szeretnék kérni egy zenét a Lady Gaga-tól, az Abracadabra-t, és a legjobb barátnőmnek szeretném küldeni.
0: Óriás Lady Gaga-s vagy csak ez az a dal, amit így nagyon-nagyon kedvelsz?
1: Hát én nagyon szerettem a Lady Gaga-t.
0: Ó, hát te annyira picúr vagy, hogy amikor kijöttek az első dalai, még meg sem születtél.
1: Igen, tudom.
0: Na hát bekészítettem, és jön nem sokára az Abracadabra. Örülök, hogy itt vagy velünk. Szia!
1: Ja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest...

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hát hogyha valaki most állítja össze a szettet, a ruhatárat holnapra, folytatódik, sőt fokozódik a meleg, 27 fokos csúcs is lehet napközben, erős most már az UV-sugárzás, ez nem csak a nyári hónapokban van így, úgyhogy most már ez is legyen ott a fejünkben, ha sokat vagyunk a napon. Szerdán talán megérkezik az eső. Nagyon várjuk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez volt a két órás élő kívánság műsor, de most jön még csak a java, a menő DJ mixek. 8-kor indul a diszkós, itt aztán a World is My Radio Show, és még egy üzenet. Hello Márti, ha már születésnapi fesztivál lázban égünk, egy korábbi előadótokat, Joel Corit játsz be nekem, léci. Tomi írta SMS-ben a 0620-311-111-re. Bizony, vele is bulisztunk már, és milyen jó volt. Május 24, Budapest Park, pünkös vasárnap. Újra jövünk. Kis Márti voltam, jön nem sokára a diszkósit.

0: igaz?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
5: Ugye? Fölháborító.
4: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
6: nyesedéket. Hogy soros bérem.
4: Igen, meggyanúsítja, hogy soros bérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
5: Benne vannak még a régi emlékek.
4: A régi emlékek, így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
6: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, amikor kicsit tovább kell sorban állni?
4: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
6: látni mögé. Akarom a kommentjeit, amit Facebookra szokott írni, jó? Csak az idegállapot miatt. Igen.
4: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegybe. Ezt a kis galambot nem találtam, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
6: Szeretném
4: kézzelni? Nem hiszem.
5: Jani bátyám, gratulálunk.
4: Jani bátyám, mi az Isten történik magukrás, hogy már Jani bátyám.
6: Óvodában délutános vagy, tudod, hogy járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök, tudod.
4: Igen, végre csönd van.
7: Ezsi, Józsika is alszik. Alszik.
4: Minden ember.
7: Ez jó, jó. Kati, aludjál, Kati! Látlak, Kati!
4: És ezzel
5: csak... Jó, Nédi, lőnek!
4: Megérkezik a lövedék. Nem találta senkit a lövedék. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték
5: BM-ost. De kedvesek.
6: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy János egy ilyen légkiskával.
4: Igen, egy cigivel a szájában.
6: Igen.
4: János bácsi, meg János bácsi, előjött.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú. Adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
1: Diszkósít. A Rádió 1-en. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hogy? Szevasztok, szép estét, ez a Rádió 1, csak igazi mai slágerben indul a Diszkósít Rádió Show, május 4-e van, May the Force be with you, legyen veletek, meg diszkóval is legyen az erő, ezt kívánom szépen neked. Hanvai PG-t van, Bárány Attila full élőben vagyunk, és Star Wars napon egyébként, ezért így indulunk.
9: Hogy mekkora vagy, de komolyan, nagy színpad, DJ Junior nagy színpad.
5: Összeraktam egy ilyen mashupot, egy ilyen mashupot.
10: Jó, nem mindenki érti, ez a Csillagok háborújának a zenéje, és azért, mert ugye azt mondják angolul benne, hogy maybe force be with you.
5: May the Force be with you.
10: Ezt úgy is lehet érteni, hogy május 4-e. És nagyon okos, jó.
5: Hello, hello, sziasztok! A May Force, így van. Ez jó fordítottad szóval egyébként. Ez a román angol, magyar,
10: akkor javítsák ki nyugodtan. Bármikor gondolkod
9: ez a lényeg, hogy túl magyar ezek, túl beszélik. Egy biztos, hogy indul a ma esti diszkosi tédosó, de mivel is?
5: A Cry for You-val, meg a Star Wars címzenével. John Williams zenekarra játszott az elmúlt percekben. Összebesapolt, ami gyorsan. Úgyhogy igen, ott vagyunk TikTokon, most már megyünk. Várjál, rá kell nyomnom az élőzésre. Nem. Ben vagyunk, gyerekek, meg a YouTube-on is. Jó szórakozás mindenkinek, este 9-ig tartsatok velünk, ez a Diszkósít, itt a Rádió 1-en.

0: hogy mi van diszkókutyussal, ugye a hétvégén rosszul lett, elvittem orvoshoz, és hát meg kellett tudnom, vagy szembesülnöm kellett azzal, hogy végstádiumos vesebeteg, három orvosnál is mondtuk, mind a három ezt mondta, de ma voltunk egyébként egy orvosnál, aki egy picit biztatott minket, és majd valamikor 2-3 nap múlva kiderül, hogy mi van diszkókutyámmal. Egy biztos, hogy köszönöm tényleg az egész országnak, aggódtok érte, zseniális gyerekek lerajzolták diszkót, elküldték nekem, kutyás fényképek érkeztek, de egyébként a kedvenc hozzászólásom és ezzel kapcsolatos ilyen megnyilvánulás, ami nagyon mélyen érintett, és ezt szeretem a legjobban. Nem bírtalak sose egyáltalán téged, de Dizsi kutyának minden jót kívánok, szedd össze magad, te is, meg a kis csöpp is. Köszönöm szépen, aranyosak vagytok.
1: Na hát emellé lehet rakni azt, hogy én megkérdeztem, hogy mi van a kutyával. Egyébként.
0: Meg is lepődtem.
2: Én meg válaszoltam, hogy a macskám jól van.
1: Nem, ez annyira hülye, mert sem
2: felítettem. Aztán utána kívántam.
1: Diszkó kutyának jobb bulást kívánok.
2: Ezért azt mondtam, hogy made a Ford BB, hogy diszkó erős legyen. Diszkó erős legyen, mert erősnek kell lennie. Nincs vesen. Na, megyünk tovább egy ilyen vidám dal, a Turn the Lights Off, eredeti valódi DJ Juniorban. Ez is benne van a pakban, amit holnap majd kirakok. A Facebook oldalamra le lehet majd tölteni. Katóval és Johnnal megyünk tovább itt a Diszkocsit Radio Showban, a Rádió 1-en.

0: Ecsésről, Gubcsó Balázs, Kéri Sándor, Tenk Zsolt, Rácz Robert és Pajzs Roberta. Isten éltes az ünnepelteket!
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy pénteken soha nem látott hosszúságú diszkosít Legend lesz. Ennek lehet, hogy új neve van, mert itt most többet játszunk, mint másfél óra.
2: Long Legends!
0: Maraton.
2: Na de hol?
0: Diszkosít Legends maraton. Mezőtúron.
2: És mikor kezdünk?
0: 7 órakor a New Week, 9-kor a Junior, 11-kor a Bárány, és 1 órától Hanvai PG zenél majd.
1: 2 órát fogunk játszani fejenként, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatos játékunk van a Diszkosít Facebookján. Minden este lesz ilyen játék, pontban 8-kor kikerült, tessék csekkolni.
3: Én meg annyit akartam mondani, hogy az egész héten, az elmúlt héten a Bárány itt volt, tudja, tehát arról beszélgetünk, hogy nem volt foga. Tehát képzeljétek el.
2: Nekem van.
0: A fogatlan orosz lenyező!
3: Úgy néztem ki, mint az asszimű izéből, nem láttam, az a horrorfilm, a bohóc, akinek nincs foga, vagy legalábbis így le van reszelve, a Pennywise. Pennywise voltam teljesen. Ezzel riogattam egy napig csak, de utána megvoltam. Most megmondom, műanyag fogam, mutatom mindenkinek, mutatom, de 13-án lesz végleges is. Na, megyünk tovább, a illeg
2: állóban.
3: Perfect, ez egy tökéletes szerem lesz itt a Diszkosítban a rádiógyen. Figyeljetek!
0: Ez egy jó dal.
3: Totál ki vagy.

0: Diszkocsit Radio Show, a rádió egyen 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrian színnől a zenikkel, kérem szépen. És hát itt a Bárányi Tanvai, én meg mixelek, DJ Junior vagyok, élőben vagyunk, FM-en, weben, applikáción, YouTube-on, meg a TikTokon is.
1: Én még visszatérnék az elmúlt hétvégéhez, pénteken nyúlom voltam az Izekvilága rendezvényen, Balázs Attilával, aki kreátorja vár a Diszkocsit pizzát, és egy ilyen kerti pizza partin voltunk, ő csinált a pizzát, én diszkoztam, köszönöm mindenkinek, aki ott volt. Szombaton egyébként Dombovára játszottam, szenzációs élmény volt, és szombaton volt a fővárosra egy buli. Én egyébként a magyarokra büszke vagyok. Ide jött egy olyan ember, aki egyébként Magyarországon mondhatni nem sztár, de a világon mindenhol úgy kezdődik, hogy a legnagyobb közé van helyezve. Ő And Me Afro House-t játszik, és kim volt állítólag több mint 10 000 ember a rendezvényen szombaton. Ehhez gratulálok, minden egyéb máshoz veszettülnem.
2: Én

0: illetve előtte New Week, bocsánat, már 7 órától zenél, én 11-től pörgetem a lemezeket, 1 órától pedig Hanvai PG, mindenki 2-2 órát fog zenélni. Szombaton pedig Kiskualason kezdek a városi rendezvényen, méghozzá 9 órától, és 60 perc lesz az egész, utána pedig megyek Debrecenből a Németi Pistivel, a Volt egyszer egy Egoist Partin fogok zenélni, bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Egyébként nekem volt egy ismerősöm, aki ezen a bulin ott volt, ő dolgozott, ő legalább pénzt keresett, ez egy jó hír.
0: Ez jó, és nem aludt el,
1: nem, csak este 7-ig volt, képzeld el, tehát korán kezdett.
2: De remélem nem a hangosító részlegen dolgozott, mert oda kellett volna még szakember.
1: Máshol dolgozott. Annyit akartam még mondani egyébként, hogy igen, pénteken a Bárányéka nyomon mezőtúron Diszkosit Legends lesz, szombaton meg ugyanott, ahol az Attila Kiskunhalason, csak én éjféltől fogok majd játszani természetesen, most már nem beszélünk, csak annyit, hogy Rádió egy születésnapi fesztivál, figyelj, mert neked hozom a pénzt, adjál majd vissza, az fontos, Korolova, a Switch Diszkovala, aki itt lesz május 24-én, a Rádió egy születésnapi fesztivál, mellük megyünk tovább.
0: Ezzel kapcsolatosan még van mondani való.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger Mi Diszkos, itt Rádió, és a DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel. Én nem tudom fejből, hogy májusban hova megyünk, de egy biztos, hogy most pénteken megyünk mezőtúrra, 31-én pedig ugyebár közönség találkozunk lesz, Diszkosit pizza kóstolás, ahol az első 150 vendég ajándék szelet Diszkosit pizzát kap. További infók nem a Diszkosit Facebookján.
1: Nagyon fontos, illetve
2: monitor
1: hangfalat viszek pátyra, ez nagyon fontos.
2: Ja, mert diszkózunk is.
1: Így van. Na, és akkor mondom. Tehát, most hétvégén mezőtúron pénteken bulizhattok velünk, maratoni 6 órás Diszkosit Legends lesz. 22-én pénteken túrkeve, nem turkálunk, túrkeve. Igen. És aztán szombaton, tehát 23-án Vonyarcvas, egy 24-én pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, ahol olyan világsztárok lépnek fel, mint Cyril, a Swish Disco, illetve Sam Felt, de ennél számunkra van egy sokkal-sokkal fontosabb, amit még nem mondtunk, de ma este igen. Diszkosit, dal premier és videoklip premier május 24-én, vasárnap a Budapest Parkban.
2: Beszélgettünk itt ilyen nyitott szórakozóhelyekről, hogy eszembe jutott, játszok egy Kashmir dalt, Wild Ride, a dal nem olyan jó egyébként, de mindegy, játszok meg igazi mai slágert, viszont ez ilyen Riós remix, az van itt ráírva, Riós remix.
1: Jaj, értem.
2: Olyan lesz.
0: Maranyos vagy.
1: A főnök hallotta, remélem, hogy
2: ez nem volt. Tudok beszélni? Nagyon jó. Ja, nem.

0: Azt a vista, baby.
1: Azt hitták, hogy öregszik az öreg.
2: Tehát, hogy ennél jobban. Gyerekek, Ácsi bácsi, nem Moácsi, jövőre ott van a Bárány bácsi.
1: Annyit akartam mondani, hogy Emmanuel topot türkis bizárt, csak azért DJ Juniorba ez is kikerült, hogy holnap fog pontosan kikerülni a Facebook oldalon a remixek, amelyeket az év elején csináltak, oké? Okay? Ez nagyon fontos, meg az is nagyon fontos, hogy július 4-én lesz Club Speed Open Air Budapesten.
2: Megyünk.
1: Na, készüljetek, jó? Ott lesz a Schulz is, aki nem sokára szülinapos, meg a Küll is, meg én is, meg szerintem a Flash is.
3: Ameddig a földkerekén szolgálok, és tényleg Hambai Pícsi voltam, búcsúzom ma estére, pénteken ugyebár mezőtúr, játék kint a diszkos, itt Facebooken tessék csekkolni, szombaton pedig a fővárosban várok majd mindenki sok-sok szeretettel, a budapesti rezidenciámon, Fatboy-jal és Goldhand-del, szavaztok!
1: Én meg azzal búcsúzom, hogy pénteken a srácokkal ugye a diszkos, itt Legends, mezőtúron, szombaton, meg ott játszom a Bárány, csak én éjféltől kis Hunhalas főterén, nagyvárosi rendezvényen, és meghúzzuk még egy picit a végét, ha van idő. Adam Beyer, Close Your Eyes, mindenki csúszka be a szemét, és élvezze egy kicsit a technozenét, mert ezzel zár a diszkos itt a rádiógyen, holnap este 8-kor újra jövünk, szevasztok! Cheers!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét.

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk innentől ezt a következő három órát. Friss megjelenések, zenehírek, jó sok minden vár rátok. Először Metzger Viktóriával. Hello Viki!
1: Sziasztok, szia Geri!
0: És pontosan 20 nap múlva jön a Rádió egy születésnapi fesztivál. Az Ausztrál Cyril lesz az egyik legjobban várt külföldi sztár fellépő.
1: Bizony, és most tőle fogok hozni egy remixet, amit Ed Sheerannek készített a kamerára, úgyhogy ezzel startol a Word is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Metzger Viktória lemezjátszói mögött, és vele most felvonultatjuk azokat a külföldi sztárokat, akikkel együtt bulizunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én. Ugye ott lesz Cyril, ez az ő remixe volt, Sonny Foder a dalára, a Think About Us-ra, most pedig jön Samfeld.
1: Bizony, és igyekszem majd előmelegíteni neki a tereptet, ugyanis én fogok formápolni neki, ami már nagyon izgalmasnak hangzik, nagyon alá fogok építkezni. Egyébként lesznek nekem is saját vendégeim, amiről majd nyilván fogunk beszélni a jövőben, ugyanis lesznek nagy bejelentések, de abszolút house szettel készülök majd Samfeld előtt. Úgyhogy tőle most jöjjön Rosalinnal közösen Hurt Like Mine.
0: És Samfeld üzen is nektek valami fontosat, figyeljetek!
2: What's up, I'm Samfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Gyorsan fordítok, Samfeld azt mondta, hogy gyertek és bulizzatok velem a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Erről minden információ a Facebookon, valamint a www.radio1.hu-n. Samfeld, nagyon-nagyon várunk 20 nap múlva.

0: arcok mögött egészen 11-ig, aztán Kollár jön 11 és éjfél között, és Bob Sinclair szenzációs új dalával folytatjuk. Egyszerűen árad belőle a nyári hangulat olyan, mint egy klasszikus house zene, mondjuk 15-20 évvel ezelőttről. Neked hogy tetszik, Viki?
1: Hát én nagyon szeretem Bob Sinclairt. Egyébként Bob Sinclair az, aki nem tud megöregedni, nagyon menő, érzi a trendeket, és nem csak zeneileg, hanem a social médiában is. Nagyon jó videókat szokott egyébként posztolni, mindig röhögök, és amúgy nagyon szeretem a gyerekeit is, gyönyörű gyerekei vannak, és egyébként a lányát tanítja zenélni, úgyhogy én bírom az ilyen apukákat, akik menők.
0: És akkor jöjjön ez a menő apuka.
1: Bizony, Kieszával érkezik a legújabb tőle, ez az I Can't Wait.

0: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, ez egy különleges Brian Kua Tech House remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Metzger Victoria a lemezjátszói mögött egy saját dalod jön most, ami napközben is pörög nálunk, és nagyon szeretik a hallgatók.
1: Ó, de jó ezt hallani, Gerikém. Hát hozok majd még ilyen saját dalt. Remélem egyébként, hogy lesz lehetőségem együtt dolgozni azokkal, akikkel érkezik a következő dal, a Stadium X-el és Sam Gray-jel. Ez a Let You Let Me Go.

0: Anima, Argy és Magnus, ez volt a Higher Power, mennyire fantasztikus ez a zene, nem igaz? A World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en, és lesz még egy csomó hasonló különlegesség 10 óra után is, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: múlt este 10, itt is vagyunk újra. Hello mindenkinek, és figyelem, ebben az órában egy nagyon fontos dolgot fogok nektek elmondani Balázsék jövő héten induló délutáni roadshowjával kapcsolatban, ahová természetesen a rádió egy live mixel idén is elkísérjük őket pár perc múlva. Mondom a részleteket, Viki pedig indítja a második kört. Hajrá!
1: Bizony, egy óriási kedvenccel szeretnék startolni, ez a zseniális feldolgozás Side Piece-től. Itt is van a Cry For You.

0: Országjáró délutáni roadshowja, ahová a Rádió egy live mix is elkíséri őket. Délutánonként 4-től 5-ig formapolú majd Balázséknak, az első állomás Győrben lesz, aznap Jaminával nyomjuk majd a Rádió egy live mixet Balázsék előtt, és nagyon-nagyon fontos, minden délután várjuk a legnagyobb rajongói csoportokat. Jövő héten hétfőn tehát a nagy Jamina rajongókra számítunk Győrben. Ha eljöttök, belépőket is kaphatok majd a helyszínen a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Naviki, tőled pedig most jön a Dashnek készített új remix.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy így szeretitek, bulikba kéritek, úgyhogy most elhoztam ide a Rádió 1-be is az Afro House verziót belőle. Nagy Bogi és Dash, jól leszek újra a saját remixemben. Gondolatban.

0: Christopher kollégánk és jó barátunk és egy zseniális friss szerzemény tőle. Ez volt a Flow, a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban, Metzger Viktória lemezjátszói mögött, és maradunk a friss megjelenéseknél, a Medúza érkezik, észvesztően jó ez a dal.
1: Nem is szeretnék itt teketóriázni, mert itt is van már a háttérben Medúza, és a legújabb tőle a Don't Wanna Go Home, ez érkezik most itt a Rádió Egyen.

0: aki egyébként jó 15 éve visszatérő vendég volt Magyarországon, rengeteg fellépése volt egy időben a fővárosban, most pedig érkezett tőle egy friss dal, és ez a zene mindent tud, amit egy tökéletes nyári slágernek tudnia kell. Szerintem bomba.
1: Igen, úristen, emlékszem, mennyit játszottuk őt, mindenhol dübörgött az Alex Kenji, bármit kihozott, azt mindig játszottuk. És hála Istennek nem fáradt el az úriember, úgyhogy hozott nekünk egy bambolét, amit most először szeretettel játszunk itt a Rádió Egyen is, csak itt szól nálunk a Verizmár Rádió Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show hétfő este. Metzger Viktória mind a két mai szetjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, nem fogjátok megbánni, villámgyors helycsere a lemezjátszóknál. És jön Kollár.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
4: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: is Mine radio show starts now. World is
1: mine. Így van, szokás szerint Kollár viszi nálunk tovább a hétfő estét. Hello, Kollár!
2: Jó estét, drága rádió! Egy boldog májust mindenkinek, megvolt a munka ünnepe, úgyhogy Taylor Swift-tel kezdjük a mai utolsó órát, ami egészen Shakespeare Hamletjéig visszanyúlik, ez a Fate of Ophelia. Ezzel folytatódik a World is Mine radio show.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen kollára lemezjátszói mögött, és én tudom, hogy te is nagyon bírod ezt az új Bob Sinclair dalt, aminek nagyon különös a hangzása, nagyjából olyan ez a zene, mintha mondjuk 15 évvel ezelőtt készítették volna, és szerintem ez az egyik legnagyobb erőssége.
1: Abszolút, ez egy visszatérő hangzás, amit Bob Sinclair használt ebbe a dalba, egyébként nagyon nagy személyes kedvencem a csávó, egy igazi kretén, ahogy azt szoktuk volt mondani a szakmába. Megmaradt hűséges, maradt az ő motivumaihoz, úgyhogy Bob Sinclair a folytatásban. Jön az I Can Wait, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Kenttel, az összes Rádió 1 DJ ott lesz természetesen, és most mutatunk egy remixet az egyik külföldi fellépőtől, aki Ausztráliából repül majd ide.
1: Igen, nagyon kemény menet lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. A tavaly egyik nagy ágyúja és a Rádió 1 egy nagy személyes kedvence, a Cyril, ő is itt lesz velünk május 24-én, úgyhogy jön a Think About Us, ezzel folytatódik a Verizma Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kollár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show. Kollár a lemezjátszói mögött egészen éjfélig, lassan jön a véghajrá, az utolsó jó erős negyed óra. Gordó érkezik a Loco Locoval. Tudjuk, hogy imádjátok ezt a dalt, egyébként szerintem kevesen tudják, de Gordó bizony Carnage néven egyszer már meghódította az egész világot. Igen, Gordó egyelő Carnage-el, egyébként Avicii-nek is egy nagyon-nagyon közeli barátja volt, és akkor jöjjön az a dal, amitől hangos lesz minden buli és minden nagy fesztivál idén nyáron.
1: Loco Loco Loco, így van, Geri, nagyon jól mondja, és szerintem ez a dal azért tudott nagyon nagyot ütni a megjelenéskor, mert már a megjelenése előtt is hatalmas nevű DJ-k pörgették, úgyhogy ezzel folytatódik a World Is My Radio Show, jön a Loco Loco.

0: rendesen rárúgtuk az ajtót a hétfő estére, Kollár állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Balázs, zseni voltál ma este is, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, én is várok vissza mindenkit 2026-ban is minden hétfőn este 11-től.
0: Ma pedig Szemfeltel zárunk, akit nagyon várunk 20 nap múlva, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Ő lesz az egyik nagy nemzetközi sztár fellépő, ez a Heart Like Mine. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát! Szép

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és mindjárt a kezdésben egy olyan dal, amit május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk, úgy, hogy az előadók a színpadon vannak, Accentet és Tóth Abigailt is meghívtuk, és itt is lesznek, ez pedig tőlük a Sugar Daddy a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig ma reggel is jönnek, a játék pedig folytatódik náluk. Tavaszi nagy takarítás. Elképesztő ajándékokért, én pedig hozom továbbra is az igazi mai slágereket, most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Alex Warren a fogyadásban, aki szerintem motivációs előadásokat is tartatta. Nagyon sok hullámvölgy volt az életében, amiből viszont mindig fel tudott állni, ki tudott jönni, és fel tudott érni a zenei világ csúcsára. Alex Warren az igazi mai slágerrel, ez az Ordinary itt a rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól. Én nagyon bírom ezt a dalt, meg nagyon bírom egyébként Ray Dalton karakterét is. Akármikor megnézek tőle egy sztorit, vagy bármilyen videót, amit feltöltenek a social, mindig jó kedvű, mindig jó a kisugárzása is. Szerintem ez nagyon sokat számít. Hát meg persze azért az is számít, hogy ilyen jó dalokat kell csinálni. Ray Dalton, Blood Runnin', az igazi mai slágerek között itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, egy óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között Kashmir, egy amerikai producer, de indiai gyökerekkel, és ez szerintem a következő dalon is érződik, ami hát nem mellesleg egy óriási sláger, Kashmir, Wild Ride, ezt indítom a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely Balázsik pedig jövő héten indítják a rócsót. A dátumok és a helyszínek: jövő hét hétfő Győr, Kecs, Sopron, Szombathely, Szerda, Dunajváros csütörtök és péntek Debrecen, és nem csak Balázsik mennek, hanem a Rádió 1 DJ-k is, mert 4-től 5-ig Live Mix, 5-től 8-ig pedig Balázsik délutáni rócsó. Most meg igazi mai slágerek, sőt, egy vadi új Joel Corey Galantis, Stay a Little Longer, ezt indítom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, május 24-én pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál igazi világsztárokkal érkezik, majd Cyril érkezik, a Swiss Disco, és érkezik Sam Felt is, aki hát ilyen dalokat hoz nekünk. A legnagyobb kedvencek között ez a Heart Like Mine. Itt a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos, gyönyék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan kérdezik, hogy lesz-e ma játék Rádió 1 születésnapi fesztivál belépőkért. Most Viberen legutóbb éppen Zoca aláírással. Gondolom az egyébként Zsocca akar lenni, de nekem így is jó. Na, hát a válaszom az Viberen is, meg itt is, hogy lesz bizony. Szóval figyelni kell az előadóinkat. Például ezt is, ha most lenne játék, akkor már lehet-e telefonálni. Accent ugyanis érkezik hozzánk fellépőként, most meg Szerával, Misha Millerrel a Don't Leave-et hozza itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.